0: Találkozás Jézussal.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni? Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örökkévalóságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés, Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökkévalóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek, hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt próféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az okkultizmussal foglalkoznak. És ez is bizonyítja azt, hogy a mi időnkben sok hamis próféta támad. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Találkoztunk már ilyen csodatevőkkel? Hallottunk már? Tévében láttuk, rádióban hallottunk róluk, vagy a városunkba eljöttek, és azt mondták, hogy ők csodákra képesek, csodákat tesznek Jézus nevében. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor ezek a hamis próféták megszaporodnak, sokan lesznek, ez annak a jele, hogy ő hamar vissza fog jönni érettünk. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította a betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely a mi számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk. Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a profétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdése számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mielőtt az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemét dombokat, szemét lerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek. Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vajon mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni. De így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolódok támadnak mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek? Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolódokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata, akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat. És azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1-nál kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak, és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés. Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig van, mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18-ban volt kettő, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században egy ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első háromnegyedében, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk, 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nem régen történtek és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik. Egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de azt utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja a Biblia, nem vettek észre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, hogy láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik. Fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritisztákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanáig, de a korábbinak ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntés sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával, és ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez, a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. A cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobszodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk? Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgozzunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetessével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, hogy minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap, akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány esemény, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az a gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vágtuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket, szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért? Mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét. A gyermeket volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? Ami barátunk, ami megváltunk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könyhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhatott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványait szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konkoly és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konkoly és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkolyról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott. Az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából. Vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából, hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből, így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éve tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük, addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senki, senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírással. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van. Tehát a Bibliára kell építeni a hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az Ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az Új Szövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az Ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az Ószövetségi Szentírást, sok esetben csak az Új Szövetségi Szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az Ószövetségi Szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az Új Szövetségi Szentírásból, az Ószövetségi Szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, Azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében is szülfiat, s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtés előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szent sátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szent sátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szent sátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárány áldozat, a főpap, a víz, és 7 ágú gyertyatartó, és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókhozi levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú, és így értsük meg az ószövetségi szentírásból az újszövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el. Jézus a teremtő Isten. Ezt megint az újszövetségi szentírásból értsük meg. Például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét idézzük. Csak a második verset hozom, ki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes második könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlásában vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az ószövetségi szentírásból szeretném ezt a néhány ígét, amit előttünk van, elolvasni, Ésaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok? Az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez, csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elviszlek 70 évig, és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év, rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében, a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökké való evangélium. Az örökké való evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól, és azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó is, ma már harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangélium a 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangélium a 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságot. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a 2. rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanon úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk, és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől hozva létezik. Én, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a Teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész, második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a Teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkáját, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ezért joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János Evangélium 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt, kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az új szövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az új szövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán. A törvény a testet öltött evangélium. Az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk a szombatiskolai tanulmányban, sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázatai című könyvből hozom, tehát a törvény a testet öltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert ki adta az evangéliumot? Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És ki adta a törvényt? Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér, az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után. Amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos. Te pedig annak sarkát mádosod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szól az ószövetségi szentírása. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének a kinyilatkoztatása. És a harmadik, mindkettő olyan igazságokat mutat be. Mi az, hogy mindkettő? Az ószövetségi szentírás is, és az újszövetségi szentírás is. Olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. Ezért az óból mindig újat hozzunk elő. Ez Istennek a célja, és még egy elv, a Szentírás kikutathatatlan forrás. Azért írtam és fogalmaztam így meg, amit olvasni fogok tovább, mert nekem is ez a személyes tapasztalatom. Egy ember élet nem elegendő a Szentírás megértéséhez, vagyis, hogy mindent megértsünk a Szentírásban. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos rövid imája, Máté evangéliuma 11. rész 25. versében: hálákat adok néked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van elénk tárva. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az Atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvénye 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János evangélium a 7. részéből, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy hugi született. De született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy nyárulj ehhez az emberhez, és magyarázd meg neki, amit olvast. Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kínszenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Megállítja a szekeret, és leszállnak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik is, és megkereszteli őt. Miben tündökölt a régi igazság? Új fényben. Miért? Mert Filip megmagyarázta azt, hogy az, akiről Ésaiás próféta szól, az nem Ésaiás prófétára vonatkozik, hanem Jézus Krisztusra. Minél mélyebben értjük Isten üzenetét jellemünk, annál hasonlóbb lesz Jézushoz. Kedves testvéreim, ezt az mondatot szeretném majd fordítva is elmondani. Minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanyja, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruhára beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az azt bizonyítja, hogy jellemünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét, hogy az óból újat hozzunk elő. És befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté Evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel, és azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghal értünk a Golgotai kereszten, mi olyan messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át a hű gazda, Jézus Krisztus, régi és új kincseket hoz elő kincsestárából. Én szeretnék ott lenni Jézussal, hiszen mindannyian szeretnénk. Készek vagyunk elfogadni a Szentírásból a most megértett új igazságokat is. Erre adjuk meg mindannyian magunknak a választ. Én magamnak meg tudom adni, én kész vagyok. Kész vagyok minden új igazságot elfogadni, mert szeretem Jézust.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzs.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Szeretettel köszöntöm,
1: a kedves hallgatóinkat, a reménység rádióhallgatókat, a Speranza reménységben a látogatásodását hallgathatják, műsorában.
0: Szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek ma bennünket. Amikor gyermeket nevelünk, nem csak szabályokat tanítunk, hanem jellemet formálunk. Nem csak viselkedést alakítunk, hanem egy belső világot érintünk. De hogyan lehet jól nevelni egy olyan korban, ahol mindenki mást mond, mindenki mást gondol? Ahol egyszerre halljuk azt, hogy legyünk következetesek, és azt is, hogy legyünk minél megértőbbek a gyermekeinkkel. Ma gyermeknevelési gyakorlatokról beszélgetünk, hagyományról is, de modern pszichológiáról, fegyelemről, érzelmi intelligenciáról, határokról és kapcsolódásról. Mit jelent ma a fegyelem, hol húzódik a különbség, a határ, a büntetés és a tanítás között, és mit tanul meg egy gyermek Istenről abból, ahogyan a szülei vele bánnak. Vendégemben a témában Barabás Adorján lelkipásztor, akivel közösen keresem azokat az alapelveket, amelyek túlmutatnak a nevelési trendeken, módszereken, és segítenek egy belső iránytűt adni gyermekeinknek. Tartsanak velünk ebben a beszélgetésben és ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újból itt vagy.
2: Köszönöm a meghívást, kedves Renáta, és ad üdvözöljem én is jó kedvel és szeretettel a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Ma a gyermeknevelési gyakorlatokat próbálunk feleleveníteni, elővenni, elemezni, gondolkodni rajtuk, és eldönteni, hogy ezek közül Isten igéjében miben találunk támaszt, mi az, ami nem segít, ami csak modern pszichológia, és hol van az egyensúly. És ennek értelmében az első kérdésem a következő. Miben más ma nevelni, mint egy-két generációval ezelőtt? Van egy különbség a generációk között nevelési szemszögből?
2: Érdekes a kérdés, és a válasz, amelyet adnék, az kettős. Gyakorlatilag az emberi szükségletek alapvetően a nevelés szempontjából nem változtak. A környezet változott, és sokszor a nevelést kénytelen a szülő a környezethez idomítani. Mi az, ami ma más? Ma a gyermekeink sokkal több információval rendelkeznek, és sokkal hamarabb hozzájutnak az információhoz, mint például az én generációm, vagy ha beszélünk a szülők, nagyszülők, vagy akár dédszülő generációjáról, hogyha visszamegyünk 100-150 évet, az információ halmaz és az ahhoz való eljutás összehasonlíthatatlanul gyorsabb ma, és könnyebb is ma, mint régebb volt. Ugyanakkor változott egy picit a helyzet, ami a jogok és a felelősségek ismeretét illeti. Azt találom, hogy a mai gyerekek, fiatalok hamarabb hozzájutnak ahhoz az információhoz, hogy melyek a jogaik, de mellőződnek azok az információk, amelyek a felelősségekről beszélnek. Tehát van egy bizonyos kibillenés ebből az egyensúlyból, emiatt a szülő is körültekintőbb kell legyen, talán mondhatnám azt, hogy bizonyos szempontból nehezebb a nevelés, más szempontból pedig nem. És mire gondolok itt? Abban az esetben, hogyha a szülő keveset van a gyerekkel, az értékeket átadni sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, sokkal megfontoltabb kell legyen, és a szülő és tervezett, összpontosította a nevelés. Miért? Vegyük egy picit figyelembe a gyerek programját manapság. Ha dolgozik mindkét szülő, akkor a gyerek valószínűleg hosszított vagy hosszabbított programban van az óvodában, az elemi iskolában, és így tovább. Később aztán hazaérkezik, ha nem jár délután továbbképzésekre, meditációkra, ahogy nevezni szoktuk. Ezért az idő, amelyet a szülő eltölthet a gyerekével, nagyon rövid. És nézzük át egy picikét, 4-5 után hazaérkezel, te fáradt, a gyerek fáradt. Azaz te fáradt vagy, a gyerek is fáradt. És a két fáradtság összeadódik. Na de hazaérkeztél, nem lazítasz és ülsz le a fotelbe, olvasol vagy nézel valamit. Mi történik? Vannak a házi munkák, teendők, lehet haza sem mész, mert be kell vásárolni, vagy talán hosszasan ülsz az autódban, hazafele vezető úton, dugókban. A gyerek hazaérkezik, nem foghat neki játszani, bár gyerek, kivéve az óvodásokat, neki kell fogni tanulni. Ezért az együtt eltöltött idő rövid, kettő, nagyon nehezen válik minőségivé, úgyhogy nagyon nehezen tudsz összpontosítani konkrétan a szülői feladatra, nevelés szempontjából, nem a házi feladat és a házi teendők elvégzése szempontjából. Ezért mondanám azt, hogy a mai nevelés nagyobb kihívással néz szembe, mint a régebbiek. Sokkal nagyobb az anyagmennyiség, sokkal nagyobb a feladatmennyiség, sokkal nagyobb a figyelemelterelő tényezőknek a tömkelege. És akkor, hogyha szabad ideje van a gyereknek, valószínűleg nem jön a szülő mellé segíteni, hanem leül és valamit játszik a telefonján, a tableten, a számítógépen. Ezért kihívás. Legfőképpen a szülőnek felismerni azt, hogy melyek a szükséges dolgok. Egyensúlyban nevelje a gyerekét, talán ne ölje meg a gyerekét azzal, hogy mindenből jelest vár tőle, hanem összpontosít arra, hogy amiben jó a gyerek, abban legyen igazán jó, és tudja kifejlődni magát, a többiben pedig legyen kellő általános műveltsége, de adja hát az értékeket. Mert sajnos azt találom, hogy egyre jobban idegen a szülő a gyerektől.
0: Szülőként és lelki pásztorként érzed-e azt, hogy gyakran a szülők elvesznek a nevelési tanácsok között? És hogyha igen, miért? Hogyha nem, akkor hogyan lehetne ezt megmagyarázni, ha felmerül ez a kérdés?
2: Nagyon, nagyon érdekes a kérdés, és érdemes ezzel foglalkozni. Most, azok a szülők, akik tényleg érdekeltek, utána járnak. Többféle nevelési típus van, többféle irányzattal találkozhat a szülő. Minden esetre bármelyik nevelésről is beszélnénk, a kiegyensúlyozottság a legfontosabb. Hogyha ajánlhatnék egy szakembert, akinek a nevelése tetszik, az akkor Kék Kuzmán könyveit tudom ajánlani. Ennél többet nem mondok, mert ez itt nem a reklám helye, de a könyveim megtalálhatóak az interneten. Azt találtam, hogy nagyon ügyesen megtalálja az egyensúlyt a fegyelmezés szigora és az Istentől kapott szeretet között. És akkor, amikor ez az egyensúly megvan, akkor vagyunk a legsikeresebbek a nevelésben. Hogyan lehet nem elvesztődni az útvesztőkben? Elsősorban a szülő próbálja meg racionálisan gondolni a nevelésre, nem pedig elfogultan. Ez borzasztóan nehéz, azért, mert mindnyáján szeretjük a gyerekeinket, a legjobbat akarjuk, és a legjobb szándékunkat alkalmazva is arra jövünk rá, hogy eltelt a gyerek nevelés ideje, és sok mindent sajnálunk. A Szentíráshoz térnék, a Példabeszédek könyve 22. fejezetéhez, a 6. vers. Ez egy nagyon-nagyon ismert szakasz, amely azt mondja az új protestáns fordítás szerint, olvasom, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Most hajlamosak vagyunk átcsusszanni e fölött az igevers fölött, mert nagyon jól ismerjük. De van itt egy nagyon fontos tényező. Neveld a gyereket a neki megfelelő módon, ahogy neki a legjobban szüksége van rá. Ahhoz, hogy az ember, mint szülő, nagyszülő, ne tévedjen el a nevelési tanácsok útvesztőiben, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy tegyen félre időt, és figyelje meg a gyerekét, tanulmányozza a gyerekét, elemezze, hogy mire, hogyan reagál. Ehhez összpontosításra van szükség, és arra, hogy a hétköznapi teendők a mindennapi gondokból egy picit tegyünk félre, és figyeljük meg a gyereket. Mi az, amire kíváncsi? Mi az, ami érdekli? Mi az, ami után vonzódik? Melyek azok a tényezők, amelyekben nagyon ügyes, és nem érdekli? És melyek azok a tényezők, amelyekben nem annyira ügyes a gyerek, de borzasztóan érdekli őt? Ezt a szülő kell megfigyelje. Ezért a nevelés a gyerek szükségletei szerint kell történjen. Szoktam azt mondani, hogy 3 gyerekünk van, de 4féleképpen kell nevelni. és most már nagyobb bacskák néha szóvá teszik, hogy másféleképpen, nem teljesen másféleképpen, csak néha árnyalatban, meg hozzáállásban eltérően kezeljük őket. És most már elég nagyok ahhoz, hogy ránk kérdeznek, hogy miért van ez. És ilyenkor leülök vele, és elmondom, nézd, ha veled teszem ezt, te általában így reagálsz. Ha a testvéreddel teszem, belőle ezt az eredményt váltja ki. És így megérti ő is, hogy nem viszonyulhatok egyformán, nem azért, mert nem szeretem őket egyformán, hanem azért, mert nem hat. A fegyelmezés terén is van olyan gyerek, akire csak egy enyhe szigorral ránézel, vagy csak elhallgatsz és megállsz mellette, a gyerek minden bűnét megbánta. Ahogy viccesen mondani szoktam, a másikat hajthatod bottal, és akkor is kiviszi, amit tenni akar, mert másik fajta a természete. Ezért a szülőnek tudni kell megfigyelni a gyereket. És minden gyereknek van megoldása. A legtöbb csintalan gyereknek, mert valószínűleg ők képezik a szülők rémálmát, a legtöbb csintalan gyereknek csak arra van szüksége, hogy a szülő mellette legyen. A legnagyobb szüksége, mert kétféle csintalan gyerek van, az, akinek esze is van mellette, abból nagyszerű emberek lesznek, akik tesznek is a társadalomért, a kíváncsiságuk mögött van agykapacitás is, és akkor van a másik, akinek nincs szegénynek esze, de minden rosszra kapható, az ilyenekre kell ügyelni, mert ezek szoktak olyan helyre is jutni, nem ám mindenki, ahol az embert rácsok mögé helyezik. De amúgy az okos csintalan is, meg a nyugodt ember is juthat ide, viszont ne ijedjünk meg a csintalanságtól, ettől erre akartam hivatkozni, hanem aknázzuk ki.
0: És hogyan? Inkább a gyereknevelési módszerek után olvassunk, vagy arra koncentráljunk, hogy elvek alapján neveljük gyermekeinket, van-e egy jó út, vagy mindkettő jó, igazából a gyermekünkhez szabva, kiválasszuk azt, ami jobb számára?
2: Jó részt megadtad a választ. Három tényezőre kell odafigyelni. Az egyik az, hogy az elvrendszer természetesen, amelyről beszélgetünk, az elvek nélkül nincs mit átadni a gyereknek, esetleg szokásokat, meg típusokat, csablonokat. Tehát legyenek jó meghatározott elvek. Kettő, nézzük meg a szabályrendszereket, tehát hogy hogyan tudjuk megközelíteni a gyereket. És három, pedig ez a legfontosabb, hiába ismerem az első kettőt, ha nem ismerem a gyereket. De ennél van egy még fontosabb tényező, amelyik a negyedik. A szülő hajlamos azt hinni, hogy a gyerek azt teszi, amit a szülő kér. De valójában a gyerek azt teszi, amit a szülő tesz. Úgy beszél, ahogy a szülő beszél. Éppen a hétvégén volt egy előadásom, és arról beszéltem, hogy mi szülők nem összpontosítunk arra, hogy mit teszünk, pedig az a nevelés jó része, az a legfontosabb része a nevelésnek, a gyerek másolással tanul. Aztán később dacolással próbál jobb lenni, mint mi, de az alapokat aszerint helyezi le, ahogyan mi élünk és járunk. Saját kifejezéseinket megtaláljuk a gyermekek szájában. A saját gesztusainkat, a mimikánkat megtaláljuk, lehet ezek fognak a legjobban bosszantani. Érdekességképpen szoktam mondani, hogy a gyerek, ha például Hargita megyei vagy Csángó gyerek, sosem fogjuk azon kapni, hogy mezőségi tájszólással beszél. Miért? Azért, mert mi odahaza azt a tájszólást használtuk. Hogyha mi röviden ejtjük ki a másalhangzókat, a gyerekek is, a hosszú másalhangzókat a gyerekeink is így fogják tenni. Ha pedig úgy ejtjük, ahogy olvassuk, a gyerek is arra fog törekedni. Ha mi elragadjuk, megesszük a szó végét, ő is meg fogja enni. Minket bosszantani fog ez, de nem gondolunk bele abba, hogy ő gyakorlatilag azt teszi, amit nálunk látott. Tehát ez a négy tényező. Egy, legyek én egy jó példa. Kettő, ismerjem az elveket. Három, tanuljak a módszerekről, de a legfontosabb, az első és az utolsó. Legyek én a helyemen, és az utolsó, amelyet nem feltétlenül sorrendben, de ahogy említettem, ismerjem meg a gyerekemet.
0: A szüleink hogyan neveltek bennünket? A nevelési módszerükben látsz tudatosságot, vagy nem feltétlenül? És azokban a módszerekben, amiket ők alkalmaztak, voltak gyengeségek, erősségek, mi az, amit használnál szülőként, mi az, amit nem igazán tanácsolsz használatra.
2: Most a te szüleidet nem ismerem, úgyhogy nem tudom, hogy...
0: Így általánosságban véve volt.
2: Természetesen humor kedvéért. A szülőknek mindig az a problémájuk, hogy senki sem tanítja őket a nevelésre. Ezért próbálgatják. Az én szüleimtől elmondhatom, hogy mindig törődéssel elegyített szeretetet kaptam. És volt, amikor ez a szeretet és a törődés a megfelelő módon, nekem megfelelő, ugye a gyereknek megfelelő módon jutott el hozzám, volt, amikor nem. Az arányok azok családonként változnak. Általában a szülők nagyszülők korukra kezdenek igazán érteni a neveléshez. Ez engem is érint, a többi szülőt is érinti, az én szüleimet is, meg a többi nagyszülőt is úgy érinti, hogy addigra már elég sok minden letisztul, és visszanéz az ember, és azt mondja, hát azt tehettem volna így, meg amúgy, és az ember bölcsességre jut, ahogy az idő telik. Azt tudom mondani, hogy a mi generációnk nevelésért azért nem álltak vigyázba a szülők. Nem volt azért ilyen nagy feszültség, mint ma, nem volt ekkora a társadalmi nyomás, nem volt ekkora a jogi nyomás. Tehát ha minket megsapkáztak, elfelejtettük. A mai gyereket, ha megsapkázod, lehet, hogy nehezen megválaszolandó kérdések elé leszel állítva a hatóságok részéről. Jó, egy picikét eltúlozva. Nem vagyok a híve az agressziónak, se családon belül, se családon kívül. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy a puhány nevelés ugyanolyan rosszat tesz a gyereknek, amikor mindent szabad, amikor nincsenek elvek, nincsenek korlátok, nincsenek határok, vagy vannak, de nincs, aki számon kérje. Tehát megvan a korlát, el van mondva, de nincs ott a szülő, aki számon kérje, és azt kérdezze, hogy fiam, lányom, ebből, amit megegyeztünk, mit sikerült megvalósítani. Tehát mind a két nevelési módszer bajos és rossz eredményhez vezet. Úgy az agresszív, nem ajánlom egyáltalán senkinek sem, nem is támogatom, mint a puhány, gerinctelen, ezt sem ajánlom senkinek, és nem is támogatom, legyen egy kiegyensúlyozott, egy elv rendszeren alapuló nevelés, de a szülő keresse meg a módszert is arra, hogy hogyan tudja a megfelelő keretek között kellő szigorral és kellő szeretettel átadni a gyereknek, elsősorban viselkedés árán, majd pedig a szavakkal.
0: Talán egy kicsit később foglalkozunk ezzel a puhány nevelési módszerrel, vagy gondolom, hogy erre utalsz a gentle parentingre, de mielőtt beszélnénk erről, letisztázhatnánk néhány fogalmat a fegyelem kontextusában. Mit jelent ma a fegyelem? Van-e különbség a büntetés, a következmény és a tanítás között, és lehetett valamit szabni, határokat szabni, szigor nélkül? Talán ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg előbb.
2: Most ez attól függ, hogy számos kérdést feltettél egyben, ha valamelyikre a válasz kimarad, légy szíves.
0: Visszatérek rá.
2: Figyelmeztes, igen. Kezdeném azzal, hogy a fegyelem meghatározása, vagy a fegyelemhez való hozzáállás eltérő lehet. Egyesek számára a fegyelem akkor van, amikor tetlegesen bántalmazod a gyereket, vagy tetlegesen fenyíted. Azt mondanám, hogy ez nem kötelező része a fegyelemnek. Sőt, a fegyelem már akkor megadatik a gyermeknek, amikor én fegyelmezetten viselkedem. Adok egy egyszerű példát. Ha gyerektől elvárom, hogy ne járjon be cipővel, vagy hogy ne rúgja le, meg szórja szét a holmiát a házban, de én, mint szülő, beérkezek cipősen, lerúgom a cipőmet, az oknimat, meg az általam használt tárgyakat, akár merre megtalálni a házban, nekem, mint szülőnek nincs jogom megkövetelni a gyerektől. Tehát a fegyelem elsősorban akkor jelenik meg, amikor én gyakorlom. Ez az első. Kettő. Gyakorta azt látom, hogy a szülők elvárnak bizonyos dolgokat a gyerekektől, amelyekre nem tanították meg őket. Valamiért több szülőnek az a benyomása van, hogy a gyerek kell tudjon dolgokat hivatalból, csak abból, hogy ő látta. Igaz, hogy a gyerek példa után, vagy példa útján tanul, de nem biztos, hogy a gyermeknek azonos hajlamai vannak. Tegyük fel, én szülő egy rendezett, rendszerető szülő vagyok, a gyermekem pedig nem ilyen. És azt mondanám, hogy hát mi az? azt mondtad az imént, hogy a gyerek példából tanul. Miért nem rendezett a gyerek is? Na most sajnos a bűnvilágában el kell mondani, hogy a gyerek hamarabb eltanulja a rossz példát, mint a jót. A legtöbb szülő nem tanítja trágár szavakra a gyerekét. Mégis hazahoz a gyerekünk néhányat, és azt mondják, hát ezt nem tőlem tanulta, és szégyenkezünk emiatt. Igen, mert a rossz példa könnyebben ragad. Ezért fontos az, hogy a jó példához összpontosítsunk. A fegyelem tehát elsősorban példa, másodszorban elmagyarázott fegyelem. És a gyereket fogod, és elmondod, hogy nézd kisfiam, kislányom, nálunk az a rendszer, hogy amikor te be a házba cipőt le, föl a polcra, be a szekrénybe, kabátot nem a földre, hanem föl a fogasra, a ruháidat, mikor hazajöttél, átöltözöl, nem eszed le a kimenő ruhádat, hanem leveted otthonira, a kimenő ruháddal, ha szennyes, szennyesbe, ha nem, akkor visszateszed a helyére. Megjött a táskád, nem a folyósó közepén kell kikössön, hanem megfogod és beteszed, elrakod belőle a holmit, kipakolod, és így tovább. A gyereknek ezt meg kell mutatni. Ugyanígy el kell mondani azt, hogyha eszel, fiam, nem fölállsz, és úgy hagyod a széket, meg ott hagyod a tányérot, hanem mindenkinek joga és kötelessége, hogy rendezze el a dolgokat maga után. Na most ez szigor és fegyelem. De hogyan? Úgyhogy megadok egy rendszert, és utána megkövetelem a rendszert. De megkövetelem mindig. És itt van, ahol a legtöbbet hibáznak a szülők, vagy hibázunk mi, mint szülők, hogy nem mindig követelem meg. Ha jó napjaim vannak, vagy ha elfoglalt vagyok, nem tudok figyelni a gyerekre. Pedig a szülőnek a kötelessége úgy figyelni a gyerek nevelésre, mint ahogy figyel a közlekedésre akkor, amikor autózik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy-egy táblát ne nézzünk meg, egy-egy utasításra ne figyeljünk, mert a rendőr biztos számon fogja kérni. És így vagyunk oda-haza is. Nagyon fontos az, hogy a gyereket a maga módján neveljük. Van olyan gyerek, akinek sosem kell ezt mondani, ezt elmondani. Van olyan gyerek, aki észrevesz, hogy a cipők össze-vissza vannak, és kiskorában, 2-3 éves korában azt látjuk, hogy ő rakosgatja el őket. Azért, mert ilyen a természete. A másikat meg kell tanítani. Ugye, meg kell tanítani a gyereket köszönni. Van olyan gyerek, egyből tudja, hogy látta, hogy te köszöntél, köszönő is. Látta, hogy nyújtod a kezed, nyújtja ő is a kezét. A másik gyereket pedig ki kell bányászni valamilyen kis üregből, hogy a társadalomban beszédképes legyen. Mert más a természete. Ezért nagyon fontos az, fegyelem mutatva, aztán fegyelem elbeszélve, és harmadik fegyelem számon kérve. És ekkor van egy következetesség. Ha valamelyiket kiveszem ebből a hármasból, nincs következetesség. Ha nem mutatok példát, nem kérhettem számon. Ha nem meséltem el a példaadás mellé, nem kérhettem számon. Ha pedig mutatom is, és el is mondtam, de nem kérem számon, akkor nincs egy folytonosság, nincs az ismétlés, és nem épül be a gyerek velejébe, úgymond, az a bizonyos rendszer, amelyre én tanítom. Na most itt hagynék egy zárójelet. Van olyan gyerek, akit arra a rendszerre, amelyet én ajánlok, sosem fogok tudni megtanítani. Mert más. Az én testem, vérem, csontom, húsom hasonlít is lehet rám, lehet felnő, hasonló hangja lesz, mint én, lehet úgy megy az utcán, hogy valaki azt hinné, hogy pont én vagyok fiatalabban, de mégis más. Ezért térek vissza megint az ígéhez. Ismerd meg a gyereket. És hogyha a gyermek nem olyan fajta, ne erőltest, például szeretnéd, hogy egy jó zenész gyereked legyen. Nem bot a füle, van egy kis tehetsége, de valahogy mintha nem ragadna, ne kínozd azt a gyereket. Hiába vagy te jó zenész, jó példát adtál, hiába mesélted el, hogy milyen jó és milyen fontos, hiába kéred számon. Sosem lesz jó abban. Keresd meg azt, amiben jó. És támogasd abban, sose érezze a gyerek azt, hogy hú, én nem ütöttem meg azt a mércét, amelyet a szülő elvárt tőlem, de lehet azért, mert a szülő rossz területen várta el. Ismerd meg a gyereket, és az ő szükségletei szerint neveld.
0: A három lépés által, amit javasoltál, a gyermek biztonságban érzi magát a szülővel szemben, tehát az ő érzelemvilága ebben az esetben nem sérül. Mennyire fontos, hogy a szülő ezt is szem előtt tartsa, hogy amikor fegyelmez, amikor következetes, amikor példával bemutatja a fegyelmet, akkor ezzel vigyáz a gyermeknek az érzelmeire is, a belső világára.
2: Nagyon jó a kérdés. Leszögezném alapvetően, hogy a fegyelem nem negatív. A fegyelem az egy semleges dolog lehet. És én a fegyelmet tehetem pajkossá, vagy tehetem kínossá azzal, ahogy alkalmazom. Mert hogyha a gyereket például fegyelemre játékkal pajkosan tanítom meg, a gyerek örvendeni fog, hogy alkalmazhatja. Ugye, például először adsz seprűt a gyerek kezébe. Ugye? Elmondod, hogy nem ilyen vagány, gyere most egy nagyszerű dolgot tanítok meg neked. Megtanítlak sepregetni. A gyerek élvezni fogja. Miért? Mert jól vezetted fel. Azt mondod, hány éves vagy fiam, még mindig nem tudsz sepregetni. Fogd azt a seprűt és csináld meg. Így is lehet. De a kérdés, hogy a következő alkalommal kívánni fog-e sepregetni, vagy sem. És ez a legbanálisabb dolgokra. Odaállítod a gyereket mosogatni. Hát fújjatok szappanhavot. Játszodjatok. És akkor főleg az anyukák, én nem fogok erre sok időt szánni, én nem szeretek mosogatni, de én másra tanítom meg a gyereket. És itt megint egy példa. Én ilyen vagyok, lehet a másik apuka pedig ezt élvezni a legjobban. És azt, amiben én lelem az örömemet, a barkácsolásban például, vagy valamiféle más házi munkaszerelés, vagy alkotás, vagy kertészkedés, lehet számára az idegen. De én ezt szívesen tanítom a gyereknek, mert engem is vonz. Sokfélék vagyunk. De ha nem is tetszik valami, és tegyük fel, mind a két szülő olyan, hogy nem szeret mosogatni. Mégis a gyereknek meg kell mutatni azért, hogy lehet így. És neked is volt elég. Ezért mondom, ismerni kell a gyereket, és összpontosítva nevelni. Öntudatosan nevelni. Nem pedig, és öntudatra. Nem pedig csak így, mert telnek a napok, és muszáj. Ha rosszul vezeted fel a fegyelmet, akkor negatív érzület lesz. Ha jól vezeted fel, a fegyelem játék lesz. És nem csak, hogy ha jól vezetett fel, nem csak, hogy nem sérül a gyerek, hanem egy nagyon stabil önképet adsz. Volt egy tanulmány, amelyet a 40-es években kezdtek el, valamelyik nagy amerikai egyetem, egy hosszú 70 éves tanulmány, a Grand Study a neve, és azzal szórakoztak, hogy járjanak utána, melyek a közös vonások a sikeres emberek között. És többek között csak úgy elújságolom, hogy a házi munkába bevett gyerekek sikeresek. Minden sikeres embernél ott van a kiskorban elkezdett munka. Miért? Azért, mert egy, találkozik az élet felelősségével, és kettő, hasznosnak érzi magát. Az egyik nagy hiány ma, hogy az emberek nem érzik magukat hasznosnak. Telnek, múlnak az évek, évtizedek, és megkérdezed a fiatalt, hogy mi leszel. És nem tudja. Azt kérdezed, hogy miben vagy jó? Nem tudja. Mit szeretsz csinálni? Hát azt szégyenli mondani, hogy ülni és telefonozni. És ez az a szükséglet, amelyet a szülőnek ki kell elégíteni. Hogyha adsz egy egészséges szerepet a gyereknek a családban, hogyha adsz egy egészséges, szeretetteljes keretet, amely nem korlát, hanem védelem, akkor a gyerek épp kézláb emberré válik, tudja, hogy hamar beazonosítja a jó és a kevésbé jó dolgokat a társadalomban, hamar beazonosítja, hogy ki mellé érdemes elszegődni, és kinek a társaságát kerülni, és hamar fel tudja mérni a saját értékét. És hogy egész idő alatt a szülő ott van, és egy jó viszonyban vannak, hogy tudjanak kommunikálni, az a legszenzációsabb dolog, ami történhet. Ma nagyon sok szülő, a legtöbb szülő nem részesül a gyermek belső gondolatai volt. Mindig kerül egy másik tínédzser, vagy egy másik felnőtt, akinek a gyerek, a fiatal elmondja a baját, gondját. Miért? Azért, mert nem volt egészséges az a keret, amelyben felnőtt. Nem azért, mert a szülő nem szerette, nem azért, mert rossz féle volt, hanem azért, mert gyermeket nevelni, az egy művészet és egy tudomány. És ha nincsenek elveim, ha nincs ismeretem, és nem is összpontosítok a gyerekre, akkor nincs, ahogy a gyermekből épp kézláb legyen, és keresztény berkekben beszélve, ha én nem vagyok istenfélő, és én magam nem a jó Istentől tanulom meg azt, hogy milyennek kell lenni, nincs, amit átadjak egészségeset a gyereknek.
0: Nem vagyok szülő, de többször találkoztam a gentle parenting, vagy gyengéd kapcsolatközpontú nevelés fogalmával, és elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy mi ez. El tudnád mondani nekünk, hogy milyen fajta nevelési módszer a gentle parenting, hogyan kezeli például a fegyelmezést, hogyan próbálja nevelni a gyermeket, miben különbözik a hagyományos módszerektől, vannak-e veszélyei, vannak-e erősségei ennek a módszernek. Hogyan mutatnád be ezt a nevelési módszert?
2: Most nem egy új keletű dolog a gentle parenting, új keletű olyan szempontból, hogy nem volt mindig neve. De a szülői nevelés és a nevelési módszer eltért mindig. Voltak karakán durvább, akár kegyetlen szülők, voltak kiegyensúlyozott szülők, és ebből volt a szigorúbb, és volt a kesztyűs kézzel bánó szülő is. És ez attól függött, hogy elsősorban milyen a természete a szülőnek. Mert ez hordozza. Nincs két egyforma ember, ezért nem is tud két egyforma nevelést nyújtani, és nincs olyan, hogy két egyforma ember, ha nincs, akkor két egyforma gyermek mégis van. Tehát nem egyformák a szülők, nem egyformák a gyerekek. Ezért mindig voltak olyan szülők, és voltak olyan gyerekek is, akik alkalmasak voltak a gentle parentingre, és voltak olyan szülők, akik alkalmazták ezt, de nem volt alkalmas a gyerek. Nálunk három gyerek van. Van egy a három közül, nem árulom el, hogy ki, aki tökéletesen alkalmas a gentle parentingre. A mai értelemben véve. De azért elmondanám, hogy ez is egy tágas kör. Miről szól a gentle parenting? Figyel nagyon a gyermek érzelmi intelligenciára. Arra, hogy a gyerek érzelmei ne sérüljenek, egy megfelelő szeretet, elfogadás, értékelés, méltányolásos közegben nőjön fel a gyerek. A fegyelmezés dolga, tehát a szigorú fegyelmezés dolga az teljesen kizárt, a tetlegesség szóba sem jöhet, be se jöhet az utcába. Tehát így beszélgethetünk a gentle parentingről. Na most, bennünket az érdekel keresztény közegben, hogy ez biblikus vagy nem biblikus. Tehát alá tudom-e támasztani a gentle parenting kérdését a Szentírással vagy sem? És a válaszom az, hogy igenis, meg nem is. Alkalmazható-e keresztény otthonokban a gentle parenting? Az a válaszom, hogy igenis, meg nem is, attól függően, hogy mit értesz. Hogyha te jó példát mutatsz, és elmagyaráztad a gyereknek, hogy miről van szó, és számon kéred, ezt megteheted a gentle parenting keretein belül is. Úgyhogy kedvesen mutatod a példát, szeretetteljesen, a gyerek bármikor melletted van, az jó. A gyerek érezze azt, hogy te szereted, örvendsz neki, a jelenléte ünnep, de nem úgy ünnep, hogy azt érezze, hogy a világ közepe, hanem csak, hogy örvendsz neki. Pontosan úgy, mint ahogy örvend egy egészséges gyerek, akkor, amikor találkozik a szüleivel. Ha te figyelmesen, nem szigorúan, hanem talán játékosan, összpontosítva elmagyaráztad neki, hogy mi a feladat, utána, amikor számon kéred, akkor nem az újaddal mutogatva kéred számon, hanem mellérendelően. Úgy, mint hogy, na gyere, lássuk, hogy sikerült. Visszakérdezed, hogy na, kisfiam, hogy sikerült a szobádban a rendet megőrizni? Ez tökéletesen illik a gentle parenting kérdéseibe, vagy a kérdéskörébe. Számon kéred a gyereket? Igen. Hogyan? Úgyhogy a gyerek közben nem érzi azt, hogy veszélyben van, hogy elutasítod, vagy hogy ócsárolod. És meglátod, bemész a gyerek szobájába, rendetlenség van. És akkor öletbe veszed, és azt kérdezed, na kisfiam, mi történt? És hagyod, hogy mesélj el. És elmondja. És akkor azt mondod, nos, ez tudod, hogy nem maradhat így. Gyere, próbáljuk meg ketten, nézzük meg, hol a hiba, hogy tudjuk kijavítani. Na most, Ilyen keretek között ez a nevelési módszer biblikus. Miért? Megnéztem azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, milyen típusú a gyerek, megnéztem azt, hogy hová akarok eljutni, és megtaláltam a módszert hozzá. Most, hogyha a gyerek olyan, hogy ezzel nem tudunk boldogulni, és kitörés, nem, és a nem kell, és nem akarom, és tiltakozik, nem hagyhatod így a gyereket, hanem meg kell keresni akkor a másik módszert. Ezúttal, ha nem tudod szép szóval rávenni, kénytelen van büntetést alkalmazni. Na most, a büntetés is sokféle. Sose büntessük a gyereket érzelmi zsarolással. az nagyon fontos. A szülőnek több esze kell legyen, mint a gyereknek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az a megoldás, hogy nem tárgyalok veled, tűnj el a szemem elől, nem beszélek, engem nem érdekelsz, és így tovább. Ez szóban vagy tettben kinyilvánítva, ez soha nem jöhet szóba. Nem lehet, keresztény ember így nem viselkedhet, mert Isten sosem viselkedik így velünk. Amúgy a Jóisten is gentle parentinggel viszonyul hozzánk. Szeretet, kegyelem, elfogadás, támogatás, ám hogyha ezek nem hatnak, Isten mindig először ezt ajánlja fel, akkor jön a felszólítás, a számonkérés, és ha sem a gentle, sem a felszólítás, sem a számonkérés nem segít, akkor viszont kijön a gyufa a helyéről. Vegyük Izrael népe életét, ugye? Izrael népét kihozza a rabszolgaságból Isten, Vörös-tengeren túl, a rabszolga népből, mikor a Vörös-tenger víze visszalocsan, szabad nép alakul. Azt mondja, hogy adok nektek egy új hazát. Néhány tíz nap után ott vannak az új haza határainál. Isten azt mondja, én beviszlek titeket ide. Na, de küldjünk követeket. Visszajönnek, kettő azt mondja, bemegyünk, lehet, tíz azt mondja, nem. Isten azt mondja, jó, nem akartok bemenni? Akkor ti, akik nem akartok bemenni, nem fogtok bemenni. És Isten nem ott üti agyon őket, hanem 40 évig bolyongnak a pusztába azért, hogy ne kerüljenek hazugságba. Nem lehet bemenni? Akkor nem fogtok bemenni. Józsué és Káleb a kettő, aki bemegy. Beérkeznek Izrael földjére. Isten azt mondja nekik, ha szót fogadtok, tejjel mézzel folyik a föld. Nem úgy, mint Egyiptomban cipőddel, vagy a lábaddal kellett öntözni a földet. Miért? Hoztad a vizet, hogy öntöz meg a kerted. Itt nincs ilyenre lehetőség, nem is kell. Ha te szót fogadsz, én adok neked esőt idejében. De ha nem fogadsz szót, szárazság, mezei vadak, kártevők, ellenségek, fogadj szót, mindened meg lesz. És a nép ezt hallotta, részben értette, jöttek a bírák, 40 évig fent, 40 évig lent, más bíra fent, más bíra lent. Aztán jöttek a királyok, és egy ilyen hullámvasúttá vált a népnek az élete. Jöttek a proféták. Térjetek meg, jön a büntetés. Térjetek meg, jön a büntetés. Nem tértetek meg, jött a büntetés. Egyszer elment az északi országrész. A déli országrésznek meg kegyelmet nyújtott a Jóisten, és nem tanultak. Sem a szép szó, sem a figyelmeztetés, sem a büntetés ígérete, sem a büntetés példája a szomszédos népnél. Végül elment a déli országrész is a babiloniai fogságba. És ilyen a Jóisten. Az átérv az szépen, finoman, szeretetteljesen vonzva, vagy hívogatva.
0: Milyen az, amikor túl szeretetteljesen, túl puhán, irányok nélkül próbál egy szülő nevelni? Említetted, azt hiszem, hogy erre utaltál, amikor ilyen puhány nevelésre utaltál az előbb. Ezt hogy kategorizálnád?
2: Most kötekednék veled egy picit, de csak jó szándékkal. Azt mondanám, hogy olyan, hogy túl szeretetteljes, nincs. Mert a szeretet az objektív. Túl érzelgősen az egészen más. A szeretetből túl sok sosem lehet. Azt Istentől kaptuk. Ami az Istentől eredő szeretet, az mindig annak a javát szolgálja, akit szeretünk. Akivel szemben megnyilvánul a szeretetünk. Ezért, hogyha én teljes mértékben szeretem a gyermeket, ilyen nincs amúgy, de hogyha a tőlem telhető legnagyobb mértékben szeretem az isteni módszerrel, akkor teszek neki a legjobbat. Tehát nem tudom túlzásba vinni a szeretetet. Az érzelgősséget és az érzelmi túltengést, azt túlzásba tudom vinni, és ártani tudok a gyereknek. De ez akkor van, mikor a szülő kikapcsolja a rációt. Akkor, amikor az érzelmek, a gyermekhez való kötődés, a vonzódás uralkodik. Ez kettős lehet, mert az nagyon érzelgős szülő, ha a gyerek nem úgy tesz, ahogy szeretné, csalódott, és akkor kimutatja a gyerek fele a csalódottságát, az elkeseredettségét, ezzel zsarolhatja a gyereket, nem beszél vele, nem kommunikál rendesen, hánytorgatózik, szemrehányást tesz. Amikor pedig a gyerek úgy produkál, mint ahogy a szülő szeretné, akkor elkényeztetjük, elhalmozzuk olyan érzelmi töltettel a gyereket, amelyen nem tud mit kezdeni. Na most, a puhány nevelés az nem feltétlenül érzelemdús. A puhány nevelés lehet a nem törődöm nevelés is. Akkor, amikor ahogy esik, úgy huppan.
0: És mi van akkor, amikor ez a nevelési kategória úgy nyilvánul meg, hogy hagyom a gyereket, hogy ő tanuljon meg mindent a saját bőrén, itt vagyok, ha kellek neki, akkor rendelkezésére állok, de ő tapasztalja meg, ő hozza meg a döntéseit. Talán ilyen kontextusban is értettem, hogy néha megnyilvánul a gentle parenting. Ez egy kiegyensúlyozott álláspont a neveléshez szemben.
2: Nem tudnám azt mondani, hogy kiegyensúlyozott. Valahogy úgy hangzik ez a nevelési mód, mint a székely embernek a szerelmi vallomása, hogy amikor összeházasodtunk, mondtam, hogy szeretlek, ha változik, szólok. Tehát ez nem így van. Egy kapcsolat fenntartásában mindig ott kell, jelen kell lenni aktívan. A gyereknevelésben is így van. Nem olyan a gyereknevelés, hogy fogom a gyermeket, bedobom a vízbe, aztán majd csak kiúszik valahogy a partra. Lesz belőle valamiféle, csak hogy nem igazi ember, annak nagy a valószínűsége. Nézzük meg csak egy picikét, és itt senkit nem szeretnénk megbántani, hanem a valós küzdelemről szeretnék beszélni, hogy milyen küzdelmeket vívnak meg azok a felnőttek, akikről a szüleik lemondtak. Nem mindegy, hogy milyen pozícióból indulsz. Ha a jó atya adott neked tehetséget és képességet, hogy próbálj kikászálódni abból a keretből, hogy adott olyan embereket, akik éreztették veled azt, hogy értékes vagy, és hasznos vagy, és fontos vagy, akkor előnyöd van. De az ilyen gyermek nem fogja azt érezni, hogy

0: Ha én jó szülő vagyok, jó példát adok, kellően szeretetteljes és kellően fegyelmező, akkor egy egészséges istenképet adok a gyermeknek. Ha én durva vagyok, szigorú és kegyetlen, talán agresszív, olyan istenképet fogok adni a gyereknek, amelytől menekülni fog. És bár félni fog az Istentől, sosem lesz egy valós kapcsolata vele. Ha én puhány szülő vagyok, akkor egy gerinctelen istenképet adok a gyereknek, és ez a gyerek egy idő után azt fogja mondani, hogy Isten nem létezik, mert gyakorlatilag nincsenek keretek. Nem tudja beazonosítani az isteni feladatot, az isteni lét jogosultságát. Éppen ezért a kiegyensúlyozottság kell. Nem tudom eléggé hangsúlyozni. A szeretet az mindig kiegyensúlyozott. A szeretet az racionális. Az érzelmek öltöztetik a szeretetet, de a szeretet nem szeretetből öleljük meg a gyereket. Az a szeretet kifejezése. A szeretetből gondoskodunk a gyerekről. A szeretetből fegyelmezzük a gyermeket. Azért, mert racionálisan látjuk, hogy mi történik. Az érzelmek azok jók. Addig, ameddig van egy racionális alap. Kiveszed alóluk a racionális alapot, és az érzelmek tönkre tehetik a gyermeket és a jövőjét.
1: Egy pár percünk maradt hátra, és érdekelne az, hogy hogyan összegeznéd ezt a mai nevelési témát.
0: A néhány elvet ismételném át, és én nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, ezért próbálom lépésekben beosztani. A nevelésben a legfontosabb dolog az, hogy a gyerek lássa, amit szeretném én, hogy kövessen. Ugye négy nevelési négy nevelés átadási módszer van. Azaz pontosabban kettő, de mind a kettő oszlik kettőre. Verbális, nonverbális, tudatos és nem tudatos. Mi azt hiszük, hogy a verbális tudatos az hat. Én, amit eldöntöttem, hogy mondok a gyereknek, ez az utolsó. Ez éri el a legkisebb eredményt. Az, amely leginkább célba jut, az a nonverbális és nem tudatos. Ami azt jelenti, hogy a gyerekem azt fogja tenni, amit én teszek. Utána a verbális nem tudatos. A gyermekem azt fogja mondani, amit én alapjában véve teszek. A nevelésnek a legelső és legfontosabb része az, hogy én legyek a helyemen. Én legyek egy jó példa. Ehhez mi kell? Az, hogy én legyek kapcsolatban a jó Istennel. A jó példát onnan tudom megtanulni. Sok szakmai könyvet elolvashatok, mindenféle információval rendelkezhetek, eszközeim lehetnek, tudásom, adatbázisom. Ameddig az én életem nem került kapcsolatba azzal, aki engem is és a gyermekemet is megteremtette, addig nincs esélyem arra, hogy jó szülő legyek. Tehát ez az első. Én legyek a helyemen. Kettő. Beszéljek a dolgaimról a gyermeknek. Mi a házi rend, hogyan látjuk az életet, tőlem tanulja meg az Isten hitet, én vezetem bele az élet mély dolgaiba. Három. Miután mutattam is, mondtam is, volt az a kérdés, mondjam, vagy mutassam. A válasz nem helyes, mert nem választhatom a kettőt el egymástól. Olyan kérdés, hogy gyerektől megkérdezed, apukát vagy anyukát szereted jobban? Ez egy beteges kérdés. Mert nem vagy-vagy, hanem is-is. Mutatom is, mondom is. Miután megvan ez a kettő, és meggyőződtem róla, akkor jön a harmadik, hogy számon kérem. Ez nem muszáj durva legyen, sőt, jó, hogy ne legyen durva. Most még egy tippet azért adnék a kedves nézőknek, hallgatóknak. Amennyiben jóban vagyunk a társunkkal, és szívemből azt kívánom, hogy mindenki legyen jóban a társával, a társunk legyen az, aki ellenőriz ebben. Adjunk engedélyt a társunknak, hogy elmondja, hogyha valamit elszúrunk a gyereknevelésben, mert ő látja. És kérjünk engedélyt a társunktól arra, hogy szeretetteljesen mi is elmondjuk, amikor ő téved. Mert a feladatnak szüksége van a próbára ahhoz, hogy tudjuk, hogy jól elvégeztük, vagy sem. És így a gyereknevelésben is. Nincs ember, aki tökéletesen neveli a gyerekeket. Aki azt mondja, hogy ő nem vitatkozik a társával meg, hogy ő nagyon jól, hibátlanul neveli a gyermeket, ő vagy magát, vagy minket akar átverni, vagy mind a kettőt. Éppen ezért mutassuk, mondjuk, kérjük számon a gyerektől, és ellenőrizzük magunkat a társunk tűzre.

0: tükrében. Mindezt meg lehet maximális jó indulattal, kedvességgel és szeretetteljes szigorral, hogy a gyerek tudja, mi a keret, de nem fél tőlünk. Arra kell eljutnunk, hogy a gyerek ne féljen tőlünk, de vegyen komolyan. És ezt szeretettel lehet megoldani csak.
1: Köszönjük, Adorján, hogy segítettél ebben a témában eligazodni. Mi még beszélgettünk a gyermeknevelés témájában, és jó volt újra átvenni ezt a témát, újabb gondolatokat beleszőve, újabb homályos részeket letisztítva, és amennyiben jól érezted magad, akkor szívesen visszavállak még a stúdióba.
0: Köszönöm a meghívást, igyekszem eleget tenni neki.
1: Köszönöm önöknek, hogy végigkövették a mai beszélgetést. Gyermeknevelési gyakorlatokat vizsgáltunk át, de próbáltunk inkább a kiegyensúlyozottságnak az útján haladni, és azt meghatározni, hogy mi az, ami segít a gyereknevelésben. Ezen felül letisztáztunk fogalmakat, mint például azt, hogy mit jelent a gentle parenting, és próbáltunk egy olyan irányt találni, ami a nevelésben segíthet. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés, a vendég meghívottam, a témakörünk. Szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, hiszen lesznek még hasonló tematikák. Mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Bibliai ABC.
1: Amikor tovább folytatjuk a Biblia alaptanításának tanulmányozását, ez alkalommal az 6. témakörhöz jutottunk el, és ebben a témakörben szeretnénk foglalkozni egy nem mindennapi dologgal, az pedig az ima. Mielőtt erre rátérünk, szeretném megemlíteni azt, hogy az életfunkcióhoz 4 alapvető dolog kell. A mozgás, a lélek lélegzése, vagyis a lélegzet, az ivás és az evés. Vajon melyike e 4 dolog közül, melyik az, amely nélkül leghosszabb ideig kibírjuk? Egyértelmű, hogy a mozgás. Életemben találkoztam egy emberrel, aki 20 évig ágyba fekvő beteg volt. Tehát nem mozgott, reggeltől estig és estétől reggelig ott feküdt. Utána a következő, az evés. Emberek 4-5-6-7-ig is kibírják ennivaló nélkül, lehet, hogy még tovább is. Egyes emberek állítólag több mint 100 napig is kibírták. Azonban ivás nélkül sokkal kevesebb, sokkal rövidebb ideig tudja az ember az életét fenntartani. Olvastam egy pilótáról, aki a II. Világháború alatt Szahara felett repült és elfogyott az üzemanyagja, kényszerleszállást hajtott végbe, és olyan távol volt mindentől, hogy nem mert sehová sem elindulni, ott maradt a repülőgép mellett, és naplót vezetett. 7. nap a naplójába ez volt beleírva, mindent odaadnák egy korty vízért. És ezután semmilyen írás nem maradt hátra. Lélegzetvétel nélkül pedig alig 1-2 percet, néhány percet vagyunk képesek élni. Ha összehasonlítsuk ezzel a 4 dologgal, mozgás, evés, ivás és lélegzetvétel, akkor a 4-hez, melyik 4-hez, a 4 közül melyikhez hasonlít az ima? Melyikkel tudnánk összeegyeztetni? Egyértelmű kifejezéseket találunk számos könyvben, hogy az ima az kulcs a hit kezében, az ima a lélek lélegzése. Tehát a lélegzetvételhez hasonlítják általában az imát az emberek. Ami azt jelenti, hogy ameddig ki lehet bírni, ameddig élhet az ember levegő nélkül fizikai életet, addig tud élni az ember lelki életet ima nélkül. Ezzel azt akartam érzékeltetni mindannyiunk számára, hogy az ima a leglényegesebb, a legfontosabb. Mi táplálkozhatunk a Bibliával, olvashatjuk azt napról napra, ihatjuk az élet vizéből, ihatunk az élet vizéből, ahogy azt Jézus Krisztus mondta a földi életében. Gyakorolhatjuk az isteni elveket. De mindez nem fog menni igazán, ha nem fogjuk imádkozni, ha nem fogjuk imádval kísérni, ha nem könyörgünk Istenhez napról napra áldásért, segítségért, ha nem adunk hálát. Az imának nagy több válfajával találkozunk a Szentírásban. Van könyörgés, van sóhajtás, van hálaadás, van kérelem, van Isten dicsérő ima, és is sorolhatnánk még tovább. Azonban mióta létezik ima? Mióta van szüksége az embernek az imára? Attól kezdve, ahogy bűnbe esett. A bűnbeesés előtt Ádámnak és Évának nem volt szüksége az imára. Miért? Mert Isten minden nap este felé eljött és felkereste őket, és személyesen beszélgettek Istennel, mind ahogy ember emberrel, és elmondhatták nekik mindazt, ami a szívükben volt, vagy pedig megköszönhették Isten segítségét, áldását, oltalmát, szeretetét, jóságát, és így tovább. Ezért ők személyesen beszélgettek. Ezért is nevezzük még az imát, hogy az ima nem más, mint beszélgetés Istennel. Miután ezt a néhány szót a bevezetőben elmondtuk, ami a leglényegesebb az imával kapcsolatban, most tegyük fel akkor az első kérdés. Kihez imádkozzunk? Úgy érzem, mielőtt bármit szólnánk az imával kapcsolatban, Ezt kell magunkban először tisztáznunk. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk Istenhez, imádkozzunk angyalokhoz, imádkozzunk szentekhez, imádkozzunk bárkihez vagy bármihez, tárgyakhoz, képekhez, állatokhoz. Kihez imádkozzunk? Olyan sokat felsoroltam. Ezekből, amit felsoroltam, a Bibliában csak egy választ találunk. Nem kettőt, nem hármat. Csak kettőt. Isten egyértelműen elmondja, és Jézus Krisztus csodálatosan tanít bennünket földi életében. Amikor fellapozzuk a Szentírást, akkor ezt olvassuk Máté Evangélium a 6. részének a 6. versében. Imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk az Istenhez. Tudnélik, senki nem méltó arra, hogy leboruljunk előtte, és imában forduljunk hozzá, vagy imádjuk őt. Egyedül csak a mindenható Isten előtt boruljunk le, és csak hozzá imádkozzunk, mert ő tud segíteni rajtunk akkor is, amikor már egyetlen egy ember sem segíthet rajtunk. Jézus Krisztus életéből szeretnék még egy példát venni. Máté evangélista jegyezte fel a 4. részben Jézus Krisztus megkísértését a keressége után a 40 napi bőjtnek a végén. Eljött a sátán, és 3 különböző kísértéssel kísértette meg, és a 3. kísértést említem meg ez alkalommal, amely így hangzik. Ismét vivő őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Sátán felkínált Jézus Krisztusnak egy lehetőséget. Nem kell az emberiséget úgy megváltanod, hogy a Golgotán keresztül menjél és feláldozd életedet. Én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Nem kell neked meghalnod a kereszten. Nem kell elszenvedned az emberek gúnyát, szenvedést a Golgota keresztjére felfeszítve. Sokkal könnyebb lesz. Borulj le előttem. És amikor leborulva imádsz engem, én mindent neked fogok adni. Elfogadta-e Jézus Krisztus sátánnak ezen alattomos ajánlatát? Egyértelmű, hogy nem. És Jézus Krisztus itt határozottan kimondta azt, amikor olvasom újból ezeket a szavakat, ezt mondta a sátánnak, eredj el, sátán, mert megvan írva. Mi van megírva? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Kizárólag és egyedül csak kit szabad imádnunk? Az Urunkat, a mi Istenünket. Ahogy Jézus Krisztus személyesen elmondta, amikor imádkozol, imádkozz a te atyádhoz. Sőt, arról is beszél Jézus Krisztus, hogy kinek a nevében imádkozzunk. Amit kérünk, kinek a nevében kérjük. János evangéliumában a 14. rész, 13. versében Jézus Krisztus ezt mondja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Kinek a nevében könyörögjünk? Jézus Krisztus nevében. Miért? Mert ő az egyetlen közben járó. Rajta keresztül jövünk a mindenható Istenhez. És itt látjuk azt, hogy csak az Atyához, csak az Atyához imádkozzunk, és Jézus Krisztus nevében kérjük azt, amit kérünk. Gyönyörű példát hagyott Jézus Krisztus az imával kapcsolatban. Azonban szeretnék most felvetni még egy dolgot. Vajon betanult imát imádkozzunk, vagy szabad imát? Melyiket gyakorolta Jézus Krisztus? mindig ugyanazt az egy imát mondta, akkor is, amikor azt olvassuk, hogy az egész éjszakát imában töltötte. Csak ismételgetett egy fejből betanult imát, vagy pedig ő szabadon imádkozott, könyörgött. Az egész Szentírásban sehol nem találjuk azt, hogy Jézus Krisztus kétszer elmondott volna egy és ugyanazon imát. Jézus Krisztus nem gyakorolta a betanult imát. Ez későbbi szüleménye az emberi rendeléseknek. Jézus Krisztus mindig és kizárólag szabad imát gyakorolt. Néhány imája Jézus Krisztusnak fel van jegyezve a Szentírásban. Megemlítek néhányat. Jézus Krisztus elmondta a mi atyánkot. Ez a leghosszabb, legismertebb ima. Azonban Jézus Krisztus imádkozott Lázár sírjánál, és annyit mondott mindössze: Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy Gecsemáné kertjében Jézus Krisztus azt mondta: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kereszten szintén így imádkozik: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mit figyelhettünk meg? Kedveseim, Jézus Krisztus, amikor csak imádkozott, kihez imádkozott? Az Atyához. Kövessük Jézus Krisztus példáját. Kövessük Jézus Krisztus tanítását, tanácsát. Mindig és kifejezetten, kizárólag az Atyához imádkozzunk. Ugye a mi Atyánk ki vagy a mennyekben. Jézus Krisztus tanít bennünket, hogyan imádkozzunk. De még egy dolgot szeretnék mindjárt megemlíteni, amikor Jézus Krisztus ima életéről ejtünk szót, ez pedig a következő. Vajon Jézus Krisztus gyakorolta-e a keresztvetést? Elmondta-e azt, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében? Amen. Jézus Krisztus ezt nem gyakorolta. Nem gyakorolták az első apostolok, Jézus Krisztus tanítványai, őskeresztények. Senki sem gyakorolta. Egyedül, később emberi rendelés alapján jött be a keresztvetést. Mert ha már azt mondjuk, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor hány isteni személyhez imádkozunk? Mind a háromhoz? Jézus Krisztus úgy tanít bennünket, hogy az Atyához imádkozzunk, őhozzá könyörögjünk, neki adjunk hálát, neki köszönjük meg mindazt, amit elveszünk nap-nap után az ő szent kezéből. Miután ezeket a dolgokat láttuk, hogy mennyire lényegesek és mennyire fontosak, akkor még egy ide vonatkozó, nagyon fontos bibliai kitételt szeretnék említeni. Milyen lelkülettel imádkozzunk? Milyen lelkülettel könyörögjünk? Jóel próféta könyvében, a második részben, a 12. versben találjuk ezt a csodálatos, nem mindennapi tanácsot. Jóel próféta könyvében, a második rész, 12. versében, amikor a próféta által Isten a következő szavakat mondja: De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Hogyan térjünk Istenhez? Hogyan forduljunk Istenhez, amikor imádkozunk? Teljes szívvel, teljes lényünkkel. Úgy mondjuk az imát, mint nem embernek. Nem emberrel beszélgetünk, hanem Istennel. Hadd vessek fel egy kérdést. Vajon megválogatnánk a szavunkat, hogyha egy földi méltóság elé mennénk, hogy mit mondunk neki, de még mennyire? Ezért nem földi méltóság elé állunk akkor, amikor mi imában megszólítjuk a világegyetem alkotóját, teremtőjét, Istenét, ő hozzá könyörögünk, és ezt tegyük tisztelettudóan, őszinte Isten félelemmel, szeretettel, de itt azt mondja az ígében, hogy böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Tegyük azt, ahogy Isten tanácsol bennünket. Amikor ezt is láttuk, hogy mennyire őszinte szívvel, szeretettel, őszinte lelkülettel kell ezt nekünk megtennünk, amikor Isten elé járulunk, akkor vessünk fel még egy kérdést. Találunk-e a Bibliában utasítást arra vonatkozóan, hogy mikor imádkozzunk? Nagyon sok példa van erre. Az Ószövetségi Szentírásban is találunk, az Újszövetségi Szentírásban is. De egy néhány igét olvassuk el. Először az 55. Zsoltárt lapozzuk fel, és az 55. Zsoltárnak a 17. és 18. versében találunk egy nagyon szép tanácsot. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom. Ő meghallgatja az én szómat. Itt azt látjuk, a Zsoltáros azt mondja, háromszor imádkozott naponta. Azt mondja, hogy reggel, délben és este. Természetes, a Bibliában ezt találjuk feljegyezve, azonban Jézus Krisztusnál látjuk azt, hogy kora reggel is kiment imádkozni, egész éjszaka imádkozott, amikor enni akart, imádkozott, amikor indult valahova, imádkozott, amikor a kereszten volt, imádkozott. Van a Bibliában egy nem mindennapi kijelentés, szüntelenül imádkozzatok. De mit is jelent Istennek ez a tanácsa? Lelkületben, lelkünk mélyén mindig legyünk kapcsolatban Istennel. De itt a tanács található. Ezért jó magam is azt tudom mondani a Biblia alapján, hogy amikor reggel felkelünk, imádkozzunk Istenhez. Miért? Köszönjük meg, hogy megőrzött bennünket az elmúlt éjjel. Köszönjük meg, hogy pihenhettünk, új erőt adott. A reggeli imánkban tárjuk Isten elé a mi tervünket. Mondjuk el, hogy mi mindent szeretnénk, de napközben utasítson bennünket. Ha valahova indulunk, kérjük Isten áldását. Ha enni vagy akarunk, legyen az reggeli ebéd, vagy vacsora, vagy bármikor, ne felejtsünk el hálát adni Istennek az ételért, az erőért, az egészségért, hogy van mindennapi kenyerünk. Olyan szép olvasni a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán is vette a kenyeret, és hálákat adott, tehát imádkozott, mielőtt megtörte volna, és szétosztotta volna a tanítványoknak. Kövessük Jézus Krisztust ebben. Természetes, amikor napközben is eszünkbe jut, szükségét érezzük, hogy felkeressük azt, akit szeretünk, vagy este adjunk hálát Istennek a gondviselésért, a segítségét, a fizikai és lelki erőkét, hogy kitartást adott a kísértésben, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és adjon egy békés, nyugodalmas jó éjszakát. Kérjük Isten segítségét, de ne felejtsünk el hálát adni. Itt, ahogy látjuk, ebben az esetben is. Nem tudom, mit tennénk akkor, ha megtiltanák, hogy imádkozzunk. Ha azt mondaná hatóság vagy bárki, hogy neked többé nem szabad imádkoznod, vajon abba hagynánk az imát? De hogy hagynánk abba? Sőt, akkor, amikor tiltanak bennünket, hogy nem szabad imádkozni, akkor van legnagyobb szükségünk az imára. Van egy gyönyörű példa, feljegyezve, Dániel próféta, mint fogoly került Babilonba, Isten csodát tett, megmagyarázta Nabukodonozor királynak az álmát, és ezért a király udvarba került ő is társai. Azonban ez a király meghalt, jött a következő birodalom, a Méd és Perzsa birodalom. Ott is felelős tisztséget töltött be, harmadik ember, vagyis második ember volt a király után. Megirigyelték és bevádolták a király előtt, és azt mondták a királynak, írj egy rendeletet, hogy 30 napig senkihez nem szabad imádkozni, senkinek, csak egyedül te hozzá, tehát emberhez, királyhoz. Ez a rendelet Dániel próféta ellen irányult. És amikor a rendeletre rányomta pecsétgyűrűjét a király, érvényes volt, és attól a naptól kezdve 30 napig senkihez sem volt szabad imádkozni. Mit tett Dániel? Vajon betartotta a király tilalmát? Dehogy tartotta be. Hisz akkor, amikor élete is veszélyben volt, élete kockán forgott, Akkor volt a legnagyobb szüksége az imára, és mi ezt olvassuk Dániel próféta könyvének 6. részében, a 10. versben. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdre esett, könyörgött, dicséretet tett ő az Isten előtt, amiként azelőtt is cselekedte. Mit tett? Imádkozott, könyörgött Istenhez, kérte Isten segítségét, kérte Isten áldását. Hát hogy ne kérte volna? Hát most annál inkább szüksége van. Rajta kapták, az ajtót se zárta be, az ablak nyitva volt. Berontottak ellenségei, imán kapták őt, bevádolták a király előtt, az oroszlánok vermébe dobták érte. Király nagyon szerette Dánielt és sajnálta. Egész éjszaka nem aludt, kora reggel odament az oroszlánok verméhez is, azt kérdezte, hogy meg tudott-e a te Istened téged őrizni, aki ezt szüntelenül imádkoztál, Dániel. És Dániel azt válaszolta, elküldte az én Istenem az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. A Bibliában nagyon sok ima tapasztalat van leírva. Istent szerető emberek, és Istenbe hívő emberek mindig imában keresték fel a mindenható Istent. Kedveseim, ha mi valakit szeretünk, akkor van időnk beszélgetni vele. Gondoljunk egy szerelmes párra, gondoljunk arra, amikor jegyben jártunk. Mennyi időt tudtunk elbeszélgetni szívünk választottjával? Találkoztunk, és 5 perc után azt mondtuk, hogy ne haragudj, nekem sok munkám van, én nem érek rá több időt tölteni vele, veled nekem mennem kell. Így tettünk? Dehogy tettünk így. Nem is vettük észre, órák múltak el, 2, 3, 4, néha 5, 6, és csak megrőkönyödve vettük tudomásul, hogy már 6 óra hosszát együtt töltöttünk, beszélgettünk, és nem is vettük észre, hogy ennyi idő elmúlt. Ha mi szeretjük az Istent, akkor lesz időnk imában beszélgetni Istennel. Vagyis abból tudjuk megállapítani, hogy mennyire szeretjük a jó Istent, hogy mennyit beszélgetünk vele, mennyit imádkozunk, mennyit töltünk el imában. Jézus Krisztus is ezt tette. Máté evangéliumában után következik Márk, és Márk evangéliumának az első részében, 35. versben olvassuk ezt a nem mindennapi kijelentést Jézus Krisztus ima életéről. Kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozott. Kora reggel, késő este, egész éjszaka, napközben visszavonult a természetbe, hogy elcsendesedhessen, és együtt lehessen, együtt tölthesse az időt az ő atyával, hogy megbeszélhessék azt, amire neki szüksége van. Azonban minden őszinte ember minden időn keresztül az ima embere volt. Ezt olvassuk apostolok cselekedetében, a 10. rész 2. versében, hogy egy pogány ember, aki istenfélő volt, ő is imádkozott. És Isten az őszinte imára válaszol. Így olvassuk apostolok cselekedete 10. részének 2. verséből. Vala pedig Cézáriában egy Kornélius nevű férfiú százados, az úgynevezett itáliai seregből, jámbor és istenfélő, egész háza népével egybe, ki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelenül könyörög Istennek. És a következő vers, és látásban világosan napnak, mint egy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne ő hozzá, és mondané ki, Kornélius. Ez egy pogány ember volt, akinek a szívét érintette a Szentlélek Isten, és arra késztette, hogy imádkozzon Istenhez. Könyörögjön, kérje Isten segítségét, Isten áldását, és ő megtapasztalta imáinak meghallgatását. És itt azt olvassuk, hogy hogy egy jámbor, istenfélő egész háza népével a feleségét, gyermekeit, rokonait is erre tanította, és szüntelenül imádkozott Istenhez. És egyik alkalommal kikereste fel, Isten egy angyalt küldött el, hogy beszéljen vele. Látta ennek az embernek a szíve őszinteségét. Ez az ember nem formális imát mondott el, nem csak mondott valamit azért, hogy mondjon valamit. Ez az ember szíve mélyéből könyörgött Istenhez, és hálát adott neki, hogy imáit meghallgatta és megsegíti az ő életét és családját. Itt látjuk, hogy őszinte Isten hívő emberek mindig imában keresték fel az Istent. Itt látjuk azt, hogy mennyire lényeges, ugye abból indultunk ki, hogy az ima ugyanolyan fontos, mint a lélegzetvétel. Ahogy a fizikai élet lehetetlen levegővétel nélkül, ugyanúgy a lelki élet lehetetlen ima nélkül. És láttuk azt is, hogy szabadon imádkozzunk. Saját szavunkkal mondjuk el azt, ami szívünkben van. Egy tapasztalatot hadd mondjak el. Egyik alkalommal meglátogattam egy családot. Nagyon jó, komoly, őszinte katolikus család volt. És elkezdtünk beszélgetni az imáról. És kérdeztem, hogy betanult imát mondanak el, vagy szabad imát. És a családfő, a férj nyomban válaszolt, én csak szabad imát mondok Istenhez. Saját szavaimmal imádkozom. Meglepődtem, mert tudom, hogy ez általában nem igen gyakorlat. És kérdeztem, hogy mióta? Ó, én már nagyon régóta szabad imát imádkozom. Hogy? Ki tanította? Megkérdeztem. És akkor elmondta a történetet. Egyetlen egy gyermekük volt még akkor, 4 éves. Magas lázban szenvedett, megbetegedett. Annyira súlyos beteg volt, és olyan magas volt a láz, 41 fok körül, vagy talán valamennyivel még feljebb. Orvost hívtak, és amikor az orvos kijött, megvizsgálta, azt mondta, amikor kijött a beteg szobából, hogy azt tudom mondani, Ferenc bátyám, hogy menjen azonnal, és vásárolja még ma meg a temetkezéshez szükséges holmit, mert a fia nem fogja megérni a reggelt. És kár is volna, hogyha megmaradna, mert a láz miatt már annyira megkárosodott az agy, hogy nem lenne normális. Az apát és az anyát lesújtotta az orvos kijelentése. Kikísérték az orvost, bejöttek, és az édesapa odaborult a fia, a kedves fia ágyához, és azonnal megtanult saját szavaival imádkozni. És könyörgött, és elmondta, hogy Istenem, ne vedd el tőlem ezt a gyermeket. Ez az egyetlen gyermekem. Te gyógyítsd meg. Te mindenható vagy. Számodra semmi sem lehetetlen. És az ő saját szíve vágyát mondta el szavakba öntve Istennek. És amikor befejezte az imát, körülbelül egy óra múlva, kisfia azt mondta, édesapám, éhes vagyok. A fia felépült, és hogy nem történt agykárosodás a láztól, bizonyíték az, hogy a fia elvégezte az orvosi egyetemet, és ma is orvos. Könyörögjünk Istenhez. Jézus erre gyönyörű példát adott. És szeretném, ha Jézus Krisztus szavait elemeznénk egy rövid időn. Sokan a mi atyánkot nagyon gyakran imádkozzák. Van, aki naponta elmondja 10-szer, 20-szor, azonban, amikor a mi atyánkról esik szó, akkor, kedveseim, azt szeretném hangsúlyozni, a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. A mi atyánkba Jézus Krisztus beleötvözte a mennyek országának elveit, és elmondta nekünk a mi atyánkban, hogy nekünk milyen kell, hogy legyen az Isten és az ember iránti viszonyunk. Szeretném olvasni és röviden átgondolni a mi atyánkot, ahogyan találjuk feljegyezve Máté evangélium a 6. részének a 9-től a 13. terjedő versekben. Szeretném, hogyha minden szóra nagyon odafigyelnénk. Így hangzik: ti azért így imádkozzatok. Jézus Krisztus sehol nem mondta azt, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkot imádkozzátok. Azt mondta, ti azért így imádkozzatok. Hát először is mit jelent az, hogy így imádkozzatok? A mi atyánkban 7 kérelmet találunk. Vagyis a mi atyánk 7 kérelemből áll. A 7 kérelemből 6 lelki tartalmú kérelem, és 1 testi tartalmú kérelem. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Imádkozzatok többet a lelki szükségleteitekért, mint a testi szükségleteitekért. Vajon így imádkozunk-e? És amikor ezt elmondja, hogy ti azért így imádkozzatok, akkor a mi atyánk első szava: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, mindjárt az első kérelem. Maradjunk először annál, hogy mi atyánk. Ki is mondta el először a mi atyánkot? Jézus Krisztus. És ő nem azt mondta, hogy a ti atyátok, vagy nem azt mondta, hogy az én atyám, hanem Jézus Krisztus, ami drága jó megváltunk, azt mondja, hogy a mi atyánk, és azok, akiknek egy atyuk van, azok milyen rokoni kapcsolatban vannak egymással? Azok testvérek. És ki mondta el a mi atyánkot először? Jézus. És azt mondta, mi atyánk, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és mi testvérek vagyunk. Én nem tudom, kedveseim, milyen tudat, milyen érzés hat át bennünket, amikor most megértettük a mi atyánk imából, ezekből az első szavakból azt, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk. Jézus, aki ott van fenn a mennyben, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között, az nekünk testvérünk. Nem is csoda, hogy azt arra tanít bennünket Jézus Krisztus, hogy mi szabadon járuljunk az Isten kegyelmi király székéhez. De nézzük a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ez az első kérelem. De a nagy kérdés, de ki által? Ki által szenteljük meg a mindenható Istennek a nevét? Ki szentelje meg más szóval? Az angyalok, más bolygók lakói, vagy mi, akik imádkozzuk? Nekünk kell megszentelni. De hogyan tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek, megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Ugye a név jellemet jelent. Amikor Péter megtért és elfogadta Jézus Krisztust, akkor Jézus Krisztust nem Péternek nevezi, hanem Simonnak. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Igaz, hogy Péternek az eredeti neve is Simon volt, de mivel ingadozó volt, ezért Simonról Péterre változtatta a nevét, ami annyit jelent, hogy guruló kő, vagy kődarab, vagy kabics. Ingatag ember volt egész a megtéréséig, és Jézus Krisztus azt mondta, nem vagy méltó arra, hogy a te neved Simon legyen, mert te ingatag ember vagy. A te jellemedhez csak a Péter név illik, ami azt jelenti, hogy ingatag, vagy kődarab, vagy kavics, vagy guruló kő. Hogyan tudom én megszentelni a mindenható Istennek a nevét, ha nem csak imádkozom a mi atyánkot, hanem betartom azokat az elveket, amelyeket Jézus Krisztus a mi atyánkban elmondott, és tanít bennünket, hogy mi ne csak szájjal mondjuk el például ezt is, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem azt éljük, gyakoroljuk. Hogyan? Úgy, hogy a Szentírás tanítása legyen hitünk egyetlen mércéje, hogy mi ne hozzunk szégyent az Istennek a nevére. A második kérelem, jöjjön el a te országod. Ha valakit meghívunk magunkhoz vendégségbe, akkor mi arra készülni szoktunk. Itt is jöjjön el a te országod, mi ezért imádkozunk, Istenem, jöjjön el a te országod minél előbb. Jézusom, jöjjél vissza minél hamarabb, te megígérted, hogy te eljössz másodszor az egek felhőjében, amikor ítélni fogsz eleveneket és holtakat. Mi készülünk arra a napra, kedveseim, vajon készülünk? Vagy csak mondjuk Jézus Krisztusnak, hogy jöjjön el a te országod, de mi még gondolni se gondolunk arra, hogy az életünket összhangba hozzuk azokkal a mennyei elvekkel, amelyek a mi atyánkban és a Szentírásban találhatók. Vegyünk egy példát. Összetalálkozunk az utcán rég nem látott ismerősökkel, mert külföldön dolgoznak és nyári szabadságra hazajöttek, itthon vagytok, igen, melyik este fogtok eljönni, nagyon szeretnénk veletek beszélgetni, megbeszéljük azt, hogy csütörtök este 6 órakor várunk benneteket, nagyon örülünk, szervusztok, akkor csütörtökön 6 órakor találkozunk, elköszönünk egymástól, és akkor eljön a csütörtök este, és mi 17:30-kor bezárjuk a kaput, vagy a lakásunk ajtaját, és elmegyünk otthonról. És azok, akiket mi annyira hívtunk, megérkeznek, és zártartót találnak. Nem megtörténhet ez velünk közöttünk és Jézus Krisztus között is. Mi a mi atyánkban elmondjuk, jöjjön el a te országod. Mi hívunk téged, jöjjél el minél hamarabb. De mi még gondolni se gondolunk arra, vagy néha-néha gondolunk arra, hogy mi készülni szeretnénk a vele való találkozásra. Hogy mi félreteszünk minden bűn, minden akadályt, mi jellemben törekszünk egy cél felé, hogy a mi életünk, a mi jellemünk, a mi hitgyakorlatunk hasonló legyen Jézuséhoz. Napról napra hasonlóbb legyen. Ezt jelenti mondani, jöjjön el a te országod. A harmadik kérelemben ott van a lényeg. Legyen meg a te akaratod. Hát az első nagy kérdés, hogy hol található az Isten akarata? A Szentírásban. Kedveseim, gyakoroljuk mi azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban Isten nekünk elmond. Vajon a mi hitünknek egyetlen alapja, mércéje a Szentírás? Vagy megengedjük magunknak azt, hogy bizonyos dolgokat igen elismerünk a Szentírásból, és el is hiszük, és azt mondjuk, hogy úgy is van. De egy kis egyházi rendeletet, egy kis szent hagyományt, egy kis népszokást is beötvözhetünk a mi vallásos életünkbe? Vagy csak egyedül azt, amit Isten a Szentírásban mond? Mert amikor kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Fenn a mennyben az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát. És mondják, kinek kell ugyanúgy teljesíteni az Isten akaratát itt a földön? Az, aki imádkozza a mi atyánkot. Ezért mondtam el, amikor rátértünk a mi atyánk tanulmányozására, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell. Mert könnyű elmondani ezeket az elveket, életelveket. De Jézus Krisztus nem azért tanít bennünket a mi atyánkban ezekre az életelvekre, hogy mondjuk, hanem hogy betöltsük, megvalósítsuk, éljünk azt szerint. Mert Jézus Krisztus, amikor tanította a zsidókat, földi szolgálata alatt Máté evangélista jegyezte fel, és itt azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztusnak nagyon fájt egy dolog, és a zsidóknak elmondta, és azt mondja nagyon kemény szavakkal Máté evangélium a 15. részének a 7. versétől. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzá, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mit mond Jézus Krisztus? Sajnos nem csak a zsidók voltak ilyen lelkiállapotban, nagyon sok keresztény ember is, hogy szájjal közelget Istenhez. Mondja a mi atyánkot, szenteltessék meg a te neved, de rá se gondol arra, hogy kövesse Jézus Krisztust. Jöjjön el a te országod, de nem készül Jézus Krisztus eljövetele. Legyen meg a te akaratod, de én cselekedjem az Isten akaratát. Erre nem vagyok hajlandó. Mondani könnyebb. De mondják, mit ér az, hogyha csak mondjuk, de nem teljesítsük. Mennyire volna megelégedve a férj vagy a feleség, vagy a szülő, vagy a gyermek, ha azt mondanák egymásnak, hogy szeretlek, de az élete egész másról tanúskodna. Jézus mondja, ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. És miután az első három kérelemmel foglalkoztunk, most nézzük meg a negyediket. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hát kedveseim, mire gondolunk mi akkor, amikor kimondjuk ezt a kérést? Melyik kenyérre? Ugye, hogy rendszerint csak a fizikai kenyérre. Azonban Jézus Krisztus tanít bennünket arra, hogy a mi balanszunkhoz, ami kiegyensúlyozott lelkületünkhöz, a mi lelki világunkhoz, ahhoz, hogy mi egy stabil, kiegyensúlyozott emberek legyünk a Földön, nem elegendő csak a fizikai kenyér. Így találjuk feljegyezve Máté evangéliumában az első kísértés leírása keretén belül a negyedik részben. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem szokatlan ez a kijelentés, amikor Sátán odajött, hogy megkísérse Jézus Krisztust. Jézus Krisztus elmondta neki azt, hogy az embernél a kiegyensúlyozott élethez mind a két kenyérre szükség van, a testire és a lelkire is. És amikor itt a mi atyánkban azt olvassuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem csak a fizikai kenyérről van szó, hanem a lelki kenyérről is. Mert nekünk mind a kettőre szükségünk van. És elmondja ebben a kérelemben azt is, hogy milyen időközönként. Nem hetente vagy havonta egyszer. Minden nap olvassuk a Szentírást. Szenteljünk időt. Azt olvassuk a Szentírásban, Apostolok cselekedete 17. rész 11. versében, hogy azok a keresztények nemesebbek voltak, akik naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Milyen időközönként? Naponként. Naponta keresték, kutatták, tanulmányozták a Szentírást, hogy megértsék az Isten akaratát, és hogy cselekedjék. Tehát amikor kimondjuk, hogy add meg nékünk a mindennapi kenyerünket, akkor egyértelműen a testi és a lelki kenyérről is szó van. Azonban itt eddig négy kérelmet beszéltünk meg, és ezután következik az ötödik. És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mielőtt tárgyaljuk ezt a kérelmet, hadd mondjak el egy tapasztalatot. Egyik faluban sorozatot tartottam, és egyik este beszéltem a mi atyánkról. Körülbelül egy hét múlva meglátogattam egy családot, és azt mondta a feleség, jaj nekem, Faragó, akkora gondot okozott, hogy alig tudtam megoldani. És kérdeztem, hogy mi a probléma. Hát amikor a mi atyánkról beszélt, akkor három napig nem mertem elmondani a mi atyánkot. És kérdeztem, hogy miért? Ki tiltotta meg? Nem tiltotta meg senki, csak már 5 éve nem beszélek a szomszédasszonyommal, és a mi atyámból megértettem azt, hogy Isten csak úgy és csak akkor fogja megbocsátani az én bűnömet, hogyha én elmegyek és kibékülök a szomszédasszonyommal. De erre nem voltam kész, nem voltam hajlandó. Első nap még valahogy eltelt, hogy nem imádkoztam a mi atyánkot. Második nap már ideges voltam, és kezdtem kiabálni a férjemre, és azt mondta a férjem, tudod mit, rám ne kiabálj. Menj el a szomszédasszonyhoz, békülj ki vele, és imádkozz a mi atyánkot, ahányszor akarod. De nem volt lelki erőm. Harmadik nap végül összeszedtem magamat. Elmentem, és amikor benyitottam a konyha ajtón, ahol volt a szomszédasszonyom, akivel már 5 éve nem beszéltem, nekem is földbe gyökerezett a lábam, de az övé is. Hadsarokra tárta ki szemét, és nézett rám, mi történt most velem, hogy eljöttem hozzá. És én azt mondtam neki, szomszédasszony, bocsásson meg nekem,

Sőt, még átkot kérek magamra, mert azt mondom, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó megbocsátani másiknak a bűnöt, akkor te se bocsásd meg az én bűnömet. Nagyon különös megfigyelni, hogy Jézus Krisztus a 7 kérelem közül csak ezt az egyet ismételte meg és magyarázta meg részletesen, mégpedig nyomban a mi atyánk befejezése után, itt Máté Evangélium a 6. részének 14 és 15. versében. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeik, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mit szeretnénk, kedveseim? Azt, hogy megbocsássa Isten a mi vétkünket, vagy nem? Kitől függ, hogy Isten megbocsátja a vétkünket, vagy nem? Tőlünk. Ha mi kész vagyunk megbocsátani fele barátainknak az ő vétküket, hogy ők megsértettek bennünket, akkor ő is kész lesz nekünk megbocsátani. Azonban Jézus Krisztus megy tovább, és a következő kérelem, a 6. kérelem így hangzik. És ne védj minket kísértetbe. Istenem, segíts meg nekem csak oda menni, ahova te is elkísérsz. A tele ad, hogy odafigyeljek lelked vezetésére, hogy én ne menjek olyan helyre, ahol te már nem oltalmazhatsz. Ne menjek ki a te oltalmat sugarának hatása köréből. Segíts meg, Istenem, hogy én megtanuljak veled élni, megtanulnak veled járni, tégedet követni, és akaratod szerint cselekedni. És hogyha te ebben segítesz, Istenem, és én arra kérlek, hogy segíts meg ebben, hogy megtörténjen az, amiért lényegében az ima el van mondva, az a 7. kérlem, de szabadíts meg minket a gonosztól. Kedveseim, senki más nem tud segíteni és felvértezni bennünket mennyei erővel, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek Istenen kívül. De csak akkor tud erőt biztosítani számunkra, hogyha mi hűségesen teljesítsük az első 6-ot. Ha mi készek vagyunk szent nevét megszentelni, ha mi készülünk a vele való találkozásra, jöjjön el a te országod, ha mi cselekesszük azt, amit a 3. kérelemben mondunk, az pedig, hogy legyen meg a te akaratod miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ha mi kérjük, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, de nem csak a fizikai kenyeret fogyasszuk el, hanem a lelki kenyeret is. És ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátunknak, ő is megbocsát. És ha mi nem megyünk olyan helyre, ahol ő nem tud megoltalmazni bennünket, mert ő nem kísér el, mert mi önként tesszük ki magunkat Sátánnak, hogy ő kísértsen és csábítson a bűnre, az Isten akarata ellenére. De hogyha mi ezt teljesítsük, ezt az első 6 kérelmet, akkor teljesíti ő is ezt a mi utolsó kérelmünket, hogy szabadíts meg minket. Szabadíts meg a bűntől, szabadíts meg a rossz szokástól, és taníts meg, hogy mi helyesen éljünk. Miután láttuk a mi atyánknak ezt a rövid elemzését, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és erre a kérdéskörben néhány nagyon fontos dolgot meg fog beszélni, az ima meghallgatatásának a feltételeiről. Mert Isten tanít bennünket arra, hogy mi imádkozzunk hozzá. Láttuk azt, hogy hogyan imádkozzunk. Láttuk a mi atyánkban, hogy mi nekünk élnünk kell a mi atyánk szerint, nem csak imádkozni. Azonban Isten a Szentírásban megadta az ima meghallgatatás feltételeit is. És most nézzünk meg néhány feltételét a meghallgatásnak. Először is a lelkület nagyon lényeges. Jézus elmondott egy példázatot, hogy 2 imádkozó ment fel a templomba. Lukács evangéliumának a 18. részében találjuk feljegyezve,

példázatot. Felment egy vámszedő imádkozni a templomba, és felment egy farizeus. És a farizeus előre ment, és eldicsekedte Istennek, hogy milyen jó. Én bőjtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és én nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott hátul, aki még a szemét sem meri felemelni. Eldicsekedte imában, hogy ő milyen jó Isten követő ember. A vámszedő pedig hátul állt, meghajtott testtel, mellét verte, és azt mondta, Istenem, bocsáss meg nekem bűnösnek. És amikor Jézus Krisztus elmondta a hallgatóinak ezt a történetet, akkor feltett nekik egy kérdést. Mit gondoltok, hogy e két ember közül melyik ment alá megigazulva a templomból? És hiszem, hogy önök is ugyanazt válaszolják, mint Jézus Krisztus hallgatói, hogy a vámszedő. Miért? A lelkület más. Ne dicsekedni jöjjünk Isten elébe, hanem valljuk meg bűneinket, kérjük Isten oltalmát, kérjünk segítséget, kérjük vezetését, hogy továbbra is győzedelmes életet élhessünk, és naponta vele rójuk életünket az örökké valóság felé. Az ima meghallgatásának a másik feltétele a hit. Ne szokásból imádkozzunk. Ne azért imádkozzunk, mert megtanítottak szüleink imádkozni, vagy ne azért imádkozzunk, mert a másik ember is imádkozik. A hitnek az ima meghallgattatásában döntő szerepe van. Így olvassuk Jakab levelében az első rész 5-től a 8-ig terjedő verseket. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És aki mindeneknek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedjen. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű a minden útjában álhatatlan ember. Mire van szükségünk? Hitre. Hinnünk kell azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ahogy a mi atyánkból láttuk, a harmadik feltétel, valljuk meg bűneinket, és kérjünk Istentől erőt, hogy hagyjuk el, hogy győzedelmeskedhessünk. Amikor fellapozzuk Krónika második könyvét, Krónika második könyvének a 7. részében, egy szövegben, egy helyen csodálatos tanácsokat találunk. Itt találjuk szintén az ima meghallgatásának néhány feltételét. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Egy helyen tessenek megfigyelni, hogy milyen csodálatos, milyen szokatlan, milyen nem hétköznapi, nem mindennapi feltételekkel találkozunk. És megalázza magát az én népem. Igen, Isten elé megtört szívvel jöjjünk, bűnbánó szívvel. És utána azt mondja, hogy az én népem, aki az én nevemről neveztetik, az könyörög. Mikor szokott egy ember könyörögni? Nagyon sok ember az imád dicsekedésre használja, mint a farizeus is, amit az imént említettünk. Itt azt mondja, hogy az ember, aki megalázza magát, az könyörög. De az előbb feltettem a kérdést, mikor szokott egy ember könyörögni? Amikor bajban van. Amikor kilátástalan a helyzete. Amikor nincs megoldás. És kedveseim, nekünk senki más nem bocsáthassa meg a bűnünket, csak egyedül az Isten. És ha mi ő hozzá őszinte szívvel jövünk, megtört szívvel, akkor mi könyörögve kérjük, és Istennek segíts meg, bocsásd meg bűnemet. Ezt fogjuk neki mondani, őszinte szívvel.
A harmadik feltétel, és keresi az én arcomat. Mit jelent ez? Gyermek voltam. És amikor vendégeket vártunk, akkor édesanyám azt mondta, jó kisfiú legyél. De hát mikor legjobb csíntalannak lenni? Mint akkor, amikor vendégek vannak. És természetes, én is az voltam. És édesanyám néz rám tekintetével, és int összehúzott homlokkal, hogy jó legyél. És én fordítom a fejemet, mintha nem is látnám. Hányszor tanácsol bennünket Isten a Szentírásban, és mi a fülünk botját sem mozdítjuk. Mi megyünk tovább, rójuk a mi életünket. Ne tegyük ezt. Ez ima meghallgatás feltétele. Keresi az én arcomat. Mi nézzük rá. És a negyedik, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Kérjük Istent, napról napra is meg fogjuk tapasztalni, Isten segít nekünk győzedelmeskedni a mi hibáink és bűneink felett. És kedveseim, végül is, amikor az imáról beszélünk és imáról tanulunk, nekünk egyközben járunk van Jézus Krisztus. Ne keressünk ő mellette, a mi megváltó Jézus Krisztusunk mellett más közben járókat, mert nincsen. Csak emberek tanítanak bennünket, hogy létezik más közben járó. Mi rajta keresztül, Jézus Krisztuson keresztül egyenesen járuljunk az Atyához. Ezeket a nagyon bátorító szavakat szeretném olvasni befejezésül a Szentírásból. Zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versében. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Nyugodt szívvel, szabadon. Miért? Mert Jézus Krisztus a közben járunk, és ő a mi testvérünk, tanít bennünket a mi atyánkban. És ő megért bennünket. Így olvassuk a 15. verset. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett mindenben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Kedveseim, Jézus Krisztus végigjárta előttünk már azt az utat, amelyre bennünket hív. Ő megérti a mi gondunkat, a mi problémáinkat. Jöjjünk hozzá. Bármikor úgy érezzük lelkünk mélyén, hogy most odafordulok Istenemhez, hálát adok, vagy könyörgök, vagy dicsérem az ő szent nevét. Ne felejtsük el, imádkozzunk mindenhol, mindenkor, függetlenül, hogy hol vagyunk. Segítsen ebben meg a mindenható Isten, hogy ezt megtanuljuk.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.
1: Találkozás Jézussal.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni? Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örökkévalságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés. Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökkévalóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek, hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt próféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az okkultizmussal foglalkoznak. És ez is bizonyítja azt, hogy a mi időnkben sok hamis próféta támad. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Találkoztunk már ilyen csodatevőkkel? Hallottunk már? Tévében láttuk, rádióban hallottunk róluk, vagy a városunkba eljöttek, és azt mondták, hogy ők csodákra képesek, csodákat tesznek Jézus nevében. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor ezek a hamis próféták megszaporodnak, sokan lesznek, ez annak a jele, hogy ő hamar vissza fog jönni érettünk. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította a betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely ami számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk. Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak. És a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdés ez számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mert az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemét dombokat, szemét lerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása, kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek. Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vagy mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni. De így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárt be beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolodok támadnak, mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek? Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolodokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata. Akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat. És azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1 kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés. Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18. volt 2, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században 1 ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első 3/4, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nemrégen történtek és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik, egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette el ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de azt utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja, a Biblia nem vette kézre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, hogy láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik. Fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritisztákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanáig, de a korábbinak ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntés sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával, és ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. A cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobszodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk? Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgozzunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetesével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap, akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány esemény, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az ő gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vágtuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért? Mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét. A gyermeket volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? A mi barátunk, a mi megváltónk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könyvhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhatott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványait szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konko és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konko és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkóiról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondanak néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott, az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából, vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából. Hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek, Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből. Így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éve így tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük, addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senki, senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírásra. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van. Tehát a Bibliára kell építeni a hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az új szövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az ószövetségi Szentírást, sok esetben csak az új szövetségi Szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az ószövetségi Szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az új szövetségi Szentírásból, az ószövetségi Szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, Azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében is szülfiat, s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtés előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szent sátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szent sátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szent sátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárányáldozat, a főpap, a víz, a 7 ágú gyertyatartó és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókhoz írt levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú. És így értsük meg az ószövetségi szentírásból az újszövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el. Jézus a Teremtő Isten. Ezt megint az újszövetségi szentírásból értjük meg. Például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét, ha idézzük, csak a második verset hozom. Ki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes második könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlásában vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az ószövetségi szentírásból szeretném ezt a néhány ígét, amit előttünk van, elolvasni, Ésaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok? Az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez, csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elvisznek 70 évig és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év, rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében, a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól, és azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó, és ma harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangélium a 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangélium a 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságot. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a 2. rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanon úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől kozva létezik. Én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a Teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a Teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkáját, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ezért joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János Evangélium 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt. Kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön. Ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az új szövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az új szövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán. A törvény a testet öltött evangélium. Az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk a szombatiskolai tanulmányban, sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázati című könyvből hozom, tehát a törvény a testet öltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert ki adta az evangéliumot? Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És ki adta a törvényt? Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér. Az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után. Amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mádosod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? A Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szór az ószövetségi szentírásra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének a kinyilatkoztatása. És a harmadik, mindkettő olyan igazságokat mutat be. Mi az, hogy mindkettő? Az ószövetségi szentírás is, és az újszövetségi szentírás is. Olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. Ezért az óból mindig újat hozzunk elő. Ez Istennek a célja. És még egy elv, a szentírás kikutathatatlan forrás. Azért írtam és fogalmaztam így meg, amit olvasni fogok tovább, mert nekem is ez a személyes tapasztalatom. Egy ember élet nem elegendő a szentírás megértéséhez. Vagyis, hogy mindent megértsünk a szentírásból. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos, rövid imája, Máté evangéliuma 11. rész 25. versében, hálákat adok néked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van a linktárva. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvény a 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János evangélium a 7. részéből, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy hugi született. De született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom Apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy nyárulj ehhez az emberhez, és magyarázd meg neki, amit olvast. Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kínszenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Megállítja a szekeret, és leszállanak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik is, és megkereszteli őt. Miben tündökölt a régi igazság? Új fényben. Miért? Mert Filip megmagyarázta azt, hogy az, akiről Ésaiás próféta szól, az nem Ésaiás prófétára vonatkozik, hanem Jézus Krisztusra. Minél mélyebben értjük Isten üzenetét jellemünk, annál hasonlóbb lesz Jézushoz. Kedves testvéreim, ezt az mondatot szeretném majd fordítva is elmondani. Minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanya, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruháról beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az azt bizonyítja, hogy jellemünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét, hogy az óból újat hozzunk elő. És befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté Evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel, és azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghal értünk a Golgotai kereszten, mi olyan messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át a hű gazda, Jézus Krisztus, régi és új kincseket hoz előkincsestárából. Én szeretnék ott lenni Jézussal, hiszen mindannyian szeretnénk. Készek vagyunk elfogadni a Szentírásból a most megértett új igazságokat is. Erre adjuk meg mindannyian magunknak a választ. Én magamnak meg tudom adni, én kész vagyok. Kész vagyok minden új igazságot elfogadni, mert szeretem Jézust. És azért nem nehéz Jézust követni, mert szeretem Jézust. Segítsen bennünket a mindenható Isten abban, hogy szeretetből mindenben kövessük Jézus Krisztust az ő kegyelméből. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

0: Szeretettel köszöntöm,
1: köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a Reménység rádióhallgatókat,
0: a Speranza a reménységben a láthatáradását hallgathatják, műsorában.
1: Ami a Speranza
0: szeretettel
1: Reménység
0: köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek ma bennünket. Amikor gyermeket nevelünk, nem csak szabályokat tanítunk, hanem jellemet formálunk. Nem csak viselkedést alakítunk, hanem egy belső világot érintünk. De hogyan lehet jól nevelni egy olyan korban, ahol mindenki mást mond, mindenki mást gondol? Ahol egyszerre halljuk azt, hogy legyünk következetesek, és azt is, hogy legyünk minél megértőbbek a gyermekeinkkel. Ma gyermeknevelési gyakorlatokról beszélgetünk, hagyományról is, de modern pszichológiáról, fegyelemről, érzelmi intelligenciáról, határokról és kapcsolódásról. Mit jelent ma a fegyelem, hol húzódik a különbség, a határ, a büntetés és a tanítás között, és mit tanul meg egy gyermek Istenről abból, ahogyan a szülei vele bánnak. Vendégemben a témában Barabás Adorján lelkipásztor, akivel közösen keresem azokat az alapelveket, amelyek túlmutatnak a nevelési trendeken, módszereken, és segítenek egy belső iránytűt adni gyermekeinknek. Tartsanak velünk ebben a beszélgetésben és ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újból itt vagy.
2: Köszönöm a meghívást, kedves Renáta, és ad üdvözöljem én is jó kedvel és szeretettel a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Ma a gyermeknevelési gyakorlatokat próbálunk feleleveníteni, elővenni, elemezni, gondolkodni rajtuk, és eldönteni, hogy ezek közül Isten igéjében miben találunk támaszt, mi az, ami nem segít, ami csak modern pszichológia, és hol van az egyensúly. És ennek értelmében az első kérdésem a következő. Miben más ma nevelni, mint egy-két generációval ezelőtt? Van egy különbség a generációk között nevelési szemszögből?
2: Érdekes a kérdés, és a válasz, amelyet adnék, az kettős. Gyakorlatilag az emberi szükségletek alapvetően a nevelés szempontjából nem változtak. A környezet változott, és sokszor a nevelést kénytelen a szülő a környezethez idomítani. Mi az, ami ma más? Ma a gyermekeink sokkal több információval rendelkeznek, és sokkal hamarabb hozzájutnak az információhoz, mint például az én generációm, vagy ha beszélünk a szülők, nagyszülők, vagy akár dédszülők generációjáról, hogyha visszamegyünk 100-150 évet, az információ halmaz és az ahhoz való eljutás összehasonlíthatatlanul gyorsabb ma, és könnyebb is ma, mint régebb volt. Ugyanakkor változott egy picit a helyzet, ami a jogok és a felelősségek ismeretét illeti. Azt találom, hogy a mai gyerekek, fiatalok hamarabb hozzájutnak ahhoz az információhoz, hogy melyek a jogaik, de mellőződnek azok az információk, amelyek a felelősségekről beszélnek. Tehát van egy bizonyos kibillenés ebből az egyensúlyból, emiatt a szülő is körültekintőbb kell legyen, talán mondhatnám azt, hogy bizonyos szempontból nehezebb a nevelés, más szempontból pedig nem. És mire gondolok itt? Abban az esetben, hogyha a szülő keveset van a gyerekkel, az értékeket átadni sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, sokkal megfontoltabb kell legyen, és a szülő és tervezett, összpontosította a nevelés. Miért? Vegyük egy picit figyelembe a gyerek programját manapság. Ha dolgozik mindkét szülő, akkor a gyerek valószínűleg hosszított vagy hosszabbított programban van az óvodában, az elemi iskolában, és így tovább. Később aztán hazaérkezik, ha nem jár délután továbbképzésekre, meditációkra, ahogy nevezni szoktuk. Ezért az idő, amelyet a szülő eltölthet a gyerekével, nagyon rövid. És nézzük át egy picikét, 4-5 után hazaérkezel, te fáradt, a gyerek fáradt. Azaz te fáradt, vagy a gyerek is fáradt. És a két fáradtság összeadódik. Na de hazaérkeztél, nem lazítasz és ülsz le a fotelbe, olvasol vagy nézel valamit, mi történik? Vannak a házi munkák, teendők, lehet haza sem érsz, mert be kell vásárolni, vagy talán hosszasan ülsz az autódban, hazafele vezető úton, dugókban. A gyerek hazaérkezik, nem foghat neki játszani, bár gyerek, kivéve az óvodásokat, neki kell fogni tanulni. Ezért az együtt eltöltött idő rövid, kettő, nagyon nehezen válik minőségivé, úgyhogy nagyon nehezen tudsz összpontosítani konkrétan a szülői feladatra, nevelés szempontjából, nem a házi feladat és a házi teendők elvégzése szempontjából. Ezért mondanám azt, hogy a mai nevelés nagyobb kihívással néz szembe, mint a régebbiek. Sokkal nagyobb az anyagmennyiség, sokkal nagyobb a feladatmennyiség, sokkal nagyobb a figyelem elterelő tényezőknek a tömkelege. És akkor, hogyha szabad ideje van a gyereknek, valószínűleg nem jön a szülő mellé segíteni, hanem leül és valamit játszik a telefonján, a tableten, a számítógépen. Ezért kihívás. Legfőképpen a szülőnek felismerni azt, hogy melyek a szükséges dolgok. Egyensúlyban nevelje a gyerekét, talán ne ölje meg a gyerekét azzal, hogy mindenből jelest vár tőle, hanem összpontosít arra, hogy amiben jó a gyerek, abban legyen igazán jó, és tudja kifejlődni magát, a többiben pedig legyen kellő általános műveltsége, de adja hát az értékeket. Mert sajnos azt találom, hogy egyre jobban idegen a szülő a gyerektől.
0: Szülőként és lelkipásztorként érzed-e azt, hogy gyakran a szülők elvesznek a nevelési tanácsok között? És hogyha igen, miért? Hogyha nem, akkor hogyan lehetne ezt megmagyarázni, ha felmerül ez a kérdés?
2: Nagyon, nagyon érdekes a kérdés, és érdemes ezzel foglalkozni. Most, azok a szülők, akik tényleg érdekeltek, utána járnak, többféle nevelési típus van, többféle irányzattal találkozhat a szülő. Minden esetre bármelyik nevelésről is beszélnénk, a kiegyensúlyozottság a legfontosabb. Hogyha ajánlhatnék egy szakembert, akinek a nevelése tetszik, az akkor Kék Huzmák könyveit tudom ajánlani. Ennél többet nem mondok, mert ez itt nem a reklám helye, de a könyvei megtalálhatóak az interneten. Azt találtam, hogy nagyon ügyesen megtalálja az egyensúlyt a fegyelmezés szigora és az Istentől kapott szeretet között. És akkor, amikor ez az egyensúly megvan, akkor vagyunk a legsikeresebbek a nevelésben. Hogyan lehet nem elvesztődni az útvesztőkben? Elsősorban a szülő próbálja meg racionálisan gondolni a nevelésre, nem pedig elfogultan. Ez borzasztóan nehéz, azért, mert mindnyáján szeretjük a gyerekeinket, a legjobbat akarjuk, és a legjobb szándékunkat alkalmazva is arra jövünk rá, hogy eltelt a gyerek nevelés ideje, és sok mindent sajnálunk. A Szentíráshoz térnék, a Példabeszédek könyve 22. fejezetéhez, a 6. vers. Ez egy nagyon-nagyon ismert szakasz, amely azt mondja az új protestáns fordítás szerint, olvasom, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Most hajlamosak vagyunk átcsusszanni e fölött az igevers fölött, mert nagyon jól ismerjük. De van itt egy nagyon fontos tényező. Neveld a gyereket a neki megfelelő módon, ahogy neki a legjobban szüksége van rá. Ahhoz, hogy az ember, mint szülő, nagyszülő, ne tévedjen el a nevelési tanácsok útvesztőiben, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy tegyen félre időt, és figyelje meg a gyerekét, tanulmányozza a gyerekét, elemezze, hogy mire, hogyan reagál. Ehhez összpontosításra van szükség, és arra, hogy a hétköznapi teendők a mindennapi gondokból egy picit tegyünk félre, és figyeljük meg a gyereket. Mi az, amire kíváncsi? Mi az, ami érdekli? Mi az, ami után vonzódik? Melyek azok a tényezők, amelyekben nagyon ügyes, és nem érdekli? És melyek azok a tényezők, amelyekben nem annyira ügyes a gyerek, de borzasztóan érdekli őt? Ezt a szülő kell megfigyelje. Ezért a nevelés a gyerek szükségletei szerint kell történjen. Szoktam azt mondani, hogy 3 gyerekünk van, de 4 féleképpen kell nevelni. és most már nagyobb bacskák néha szóvá teszik, hogy másféleképpen, nem teljesen másféleképpen, csak néha árnyalatban, meg hozzáállásban eltérően kezeljük őket. És most már elég nagyok ahhoz, hogy ránk kérdeznek, hogy miért van ez. És ilyenkor leülök vele, és elmondom, nézd, ha veled teszem ezt, te általában így reagálsz. Ha a testvéreddel teszem, belőle ezt az eredményt váltja ki. És így megérti ő is, hogy nem viszonyulhatok egyformán, nem azért, mert nem szeretem őket egyformán, hanem azért, mert nem hat. A fegyelmezés terén is van olyan gyerek, akire csak egy enyhe szigorral ránézel, vagy csak elhallgatsz és megállsz mellette, a gyerek minden bűnét megbánta. Ahogy viccesen mondani szoktam, a másikat hajthatod bottal, és akkor is kiviszi, amit tenni akar, mert másik fajta a természete. Ezért a szülőnek tudni kell megfigyelni a gyereket. És minden gyereknek van megoldása. A legtöbb csintalan gyereknek, mert valószínűleg ők képezik a szülők rémálmát, a legtöbb csintalan gyereknek csak arra van szüksége, hogy a szülő mellette legyen. A legnagyobb szüksége, mert kétféle csintalan gyerek van, az, akinek esze is van mellette, abból nagyszerű emberek lesznek, akik tesznek is a társadalomért, a kíváncsiságuk mögött van agykapacitás is, és akkor van a másik, akinek nincs szegénynek esze, de minden rosszra kapható, az ilyenekre kell ügyelni, mert ezek szoktak olyan helyre is jutni, nem ám mindenki, ahol az embert rácsok mögé helyezik. De amúgy az okos csintalan is, meg a nyugodt ember is juthat ide, viszont ne ijedjünk meg a csintalanságtól, ettől erre akartam hivatkozni, hanem aknázzuk ki.
0: És hogyan? Inkább gyereknevelési módszerek után olvassunk, vagy arra koncentráljunk, hogy elvek alapján neveljük gyermekeinket, van-e egy jó út, vagy mindkettő jó, igazából a gyermekünkhez szabva kell kiválasszuk azt, ami jobb számára?
2: Jó rész megadtad a választ. Három tényezőre kell odafigyelni. Az egyik az, hogy az elvrendszer. Természetesen, amelyről beszélgetünk, az elvek nélkül nincs mit átadni a gyereknek. Esetleg szokásokat, meg típusokat, csablonokat. Tehát legyenek jó meghatározott elvek. Kettő, nézzük meg a szabályrendszereket, tehát hogy hogyan tudjuk megközelíteni a gyereket. És három, pedig ez a legfontosabb, hiába ismerem az első kettőt, ha nem ismerem a gyereket. De ennél van egy még fontosabb tényező, amelyik a negyedik. A szülő hajlamos azt hinni, hogy a gyerek azt teszi, amit a szülő kér. De valójában a gyerek azt teszi, amit a szülő tesz. Úgy beszél, ahogy a szülő beszél. Éppen a hétvégén volt egy előadásom, és arról beszéltem, hogy mi szülők nem összpontosítunk arra, hogy mit teszünk, pedig az a nevelés jó része, az a legfontosabb része a nevelésnek, a gyerek másolással tanul. Aztán később dacolással próbál jobb lenni, mint mi, de az alapokat aszerint helyezi le, ahogyan mi élünk és járunk. Saját kifejezéseinket megtaláljuk a gyermekek szájában. A saját gesztusainkat, a mimikánkat megtaláljuk, lehet ezek fognak a legjobban bosszantani. Érdekességképpen szoktam mondani, hogy a gyerek, ha például Hargita megyei vagy Csángó gyerek, sosem fogjuk azon kapni, hogy mezőségi tájszólással beszél. Miért? Azért, mert mi odahaza azt a tájszólást használtuk. Hogyha mi röviden ejtjük ki a másalhangzókat, a gyerekek is, a hosszú másalhangzókat a gyerekeink is így fogják tenni. Ha pedig úgy ejtjük, ahogy olvassuk, a gyerek is arra fog törekedni. Ha mi elragadjuk, megesszük a szó végét, ő is meg fog enni. Minket bosszantani fog ez, de nem gondolunk bele abba, hogy ő gyakorlatilag azt teszi, amit nálunk látott. Tehát ez a négy tényező. Egy, legyek én egy jó példa. Kettő, ismerjem az elveket. Három, tanuljak a módszerekről, de a legfontosabb, az első és az utolsó. Legyek én a helyemen, és az utolsó, amelyet nem feltétlenül sorrendben, de ahogy említettem, ismerjem meg a gyerekemet.
0: A szüleink hogyan neveltek bennünket? A nevelési módszerükben látsz tudatosságot, vagy nem feltétlenül, és azokban a módszerekben, amiket ők alkalmaztak, voltak gyengeségek, erősségek, mi az, amit használnál szülőként, mi az, amit nem igazán tanácsolsz használatra.
2: Most a te szüleidet nem ismerem, úgyhogy nem tudom, hogy...
0: Így általánosságban hogyan véve
2: volt. Természetesen humor kedvéért. A szülőknek mindig az a problémájuk, hogy senki sem tanítja őket a nevelésre. Ezért próbálgatják. Az én szüleimtől elmondhatom, hogy mindig törődéssel lelegyített szeretetet kaptam. És volt, amikor ez a szeretet és a törődés a megfelelő módon, nekem megfelelő, ugye a gyereknek megfelelő módon jutott el hozzám, volt, amikor nem. Az arányok azok családonként változnak. Általában a szülők nagyszülők korukra kezdenek igazán érteni a neveléshez. Ez engem is érint, a többi szülőt is érinti, az én szüleimet is, meg a többi nagyszülőt is úgy érinti, hogy addigra már elég sok minden letisztul, és visszanéz az ember, és azt mondja, hát azt tehettem volna így, meg amúgy, és az ember bölcsességre jut, ahogy az idő telik. Azt tudom mondani, hogy a mi generációnk nevelésért azért nem álltak vigyázba a szülők. Nem volt azért ilyen nagy feszültség, mint ma, nem volt ekkora a társadalmi nyomás, nem volt ekkora a jogi nyomás. Tehát ha minket megsapkáztak, elfelejtettük. A mai gyereket, ha megsapkázod, lehet, hogy nehezen megválaszolandó kérdések elé leszel állítva a hatóságok részéről. Jó, egy picikét eltúlozva. Nem vagyok a híve az agressziónak, se családon belül, se családon kívül. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy a puhány nevelés ugyanolyan rosszat tesz a gyereknek, amikor mindent szabad, amikor nincsenek elvek, nincsenek korlátok, nincsenek határok, vagy vannak, de nincs, aki számon kérje. Tehát megvan a korlát, el van mondva, de nincs ott a szülő, aki számon kérje, és azt kérdezze, hogy fiam, lányom, ebből, amit megegyeztünk, mit sikerült megvalósítani. Tehát mind a két nevelési módszer bajos és rossz eredményhez vezet. Úgy az agresszív, nem ajánlom egyáltalán senkinek sem, nem is támogatom, mint a puhány, gerinctelen, ezt sem ajánlom senkinek, és nem is támogatom, legyen egy kiegyensúlyozott, egy elvrendszeren alapuló nevelés, de a szülő keresse meg a módszert is arra, hogy hogyan tudja a megfelelő keretek között kellő szigorral és kellő szeretettel átadni a gyereknek, elsősorban viselkedés árán, majd pedig a szavakkal.
0: Talán egy kicsit később foglalkozunk ezzel a puhány nevelési módszerrel, vagy gondolom, hogy erre utalsz a gentle parentingre, de mielőtt beszélnénk erről, letisztázhatnánk néhány fogalmat a fegyelem kontextusában. Mit jelent ma a fegyelem? Van-e különbség a büntetés, a következmény és a tanítás között, és lehetett valamit szabni, határokat szabni szigor nélkül? Talán ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg előbb.
2: Most ez attól függ, hogy számos kérdést feltettél egyben, ha valamelyikre a válasz kimarad, légy szíves.
0: Visszatérek rá.
2: Figyelmeztes, igen. Kezdeném azzal, hogy a fegyelem meghatározása, vagy a fegyelemhez való hozzáállás eltérő lehet. Egyesek számára a fegyelem akkor van, amikor tetlegesen bántalmazod a gyereket, vagy tetlegesen fenyíted. Azt mondanám, hogy ez nem kötelező része a fegyelemnek. Sőt, a fegyelem már akkor megadatik a gyermeknek, amikor én fegyelmezetten viselkedem. Adok egy egyszerű példát. Ha gyerektől elvárom, hogy ne járjon be cipővel, vagy hogy ne rúgja le, meg szórja szét a holmiát a házban, de én, mint szülő, beérkezek cipősen, lerúgom a cipőmet, az oknimat, meg az általam használt tárgyakat, akármerre megtalálni a házban, nekem, mint szülőnek nincs jogom megkövetelni a gyerektől. Tehát a fegyelem elsősorban akkor jelenik meg, amikor én gyakorlom. Ez az első. Kettő. Gyakorta azt látom, hogy a szülők elvárnak bizonyos dolgokat a gyerekektől, amelyekre nem tanították meg őket. Valamiért több szülőnek az a benyomása van, hogy a gyerek kell tudjon dolgokat hivatalból, csak abból, hogy ő látta. Igaz, hogy a gyerek példa után, vagy példa útján tanul, de nem biztos, hogy a gyermeknek azonos hajlamai vannak. Tegyük fel, én szülő egy rendezett, rendszerető szülő vagyok, a gyermekem pedig nem ilyen. És azt mondanám, hogy hát mi az? azt mondtad az imént, hogy a gyerek példából tanul. Miért nem rendezett a gyerek is? Na most sajnos a bűnvilágában el kell mondani, hogy a gyerek hamarabb eltanulja a rossz példát, mint a jót. A legtöbb szülő nem tanítja trágár szavakra a gyerekét. Mégis hazahoz a gyerekünk néhányat, és azt mondják, hát ezt nem tőlem tanulta, és szégyenkezünk emiatt. Igen, mert a rossz példa könnyebben ragad. Ezért fontos az, hogy a jó példához összpontosítsunk. A fegyelem tehát elsősorban példa, másodszorban elmagyarázott fegyelem. És a gyereket fogod, és elmondod, hogy nézd kisfiam, kislányom, nálunk az a rendszer, hogy amikor te be a házba cipőt le, föl a polcra, be a szekrénybe, kabátot nem a földre, hanem föl a fogasra, a ruháidat, mikor hazajöttél, átöltözöl, nem eszed le a kimenő ruhádat, hanem leveted otthonira, a kimenő ruháddal, ha szennyes, szennyesbe, ha nem, akkor visszateszed a helyére. Megjött a táskád, nem a folyósó közepén kell kikössön, hanem megfogod és beteszed, elrakod belőle a holmit, kipakolod, és így tovább. A gyereknek ezt meg kell mutatni. Ugyanígy el kell mondani azt, hogyha eszel, fiam, nem fölállsz, és úgy hagyod a széket, meg ott hagyod a tányérot, hanem mindenkinek joga és kötelessége, hogy rendezze el a dolgokat maga után. Na most ez szigor és fegyelem. De hogyan? Úgyhogy megadok egy rendszert, és utána megkövetelem a rendszert. De megkövetelem mindig. És itt van, ahol a legtöbbet hibáznak a szülők, vagy hibázunk mi, mint szülők, hogy nem mindig követelem meg. Ha jó napjaim vannak, vagy ha elfoglalt vagyok, nem tudok figyelni a gyerekre. Pedig a szülőnek a kötelessége úgy figyelni a gyerek nevelésre, mint ahogy figyel a közlekedésre akkor, amikor autózik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy-egy táblát ne nézzünk meg, egy-egy utasításra ne figyeljünk, mert a rendőr biztos számon fogja kérni. És így vagyunk oda-haza is. Nagyon fontos az, hogy a gyereket a maga módján neveljük. Van olyan gyerek, akinek sosem kell ezt mondani, ezt elmondani. Van olyan gyerek, aki észrevesz, hogy a cipők össze-vissza vannak, és kiskorában, 2-3 éves korában azt látjuk, hogy ő rakosgatja el őket. Azért, mert ilyen a természete. A másikat meg kell tanítani. Ugye, meg kell tanítani a gyereket köszönni. Van olyan gyerek, egyből tudja, hogy látta, hogy te köszöntél, köszönő is. Látta, hogy nyújtod a kezed, nyújtja ő is a kezét. A másik gyereket pedig ki kell bányászni valamilyen kis üregből, hogy a társadalomban beszédképes legyen. Mert más a természete. Ezért nagyon fontos az, fegyelem mutatva, aztán fegyelem elbeszélve, és harmadik fegyelem számon kérve. És ekkor van egy következetesség. Ha valamelyiket kiveszem ebből a hármasból, nincs következetesség. Ha nem mutatok példát, nem kérhettem számon. Ha nem meséltem el a példaadás mellé, nem kérhettem számon. Ha pedig mutatom is, és el is mondtam, de nem kérem számon, akkor nincs egy folytonosság, nincs az ismétlés, és nem épül be a gyerek velejébe, úgymond, az a bizonyos rendszer, amelyre én tanítom. Na most itt hagynék egy zárójelet. Van olyan gyerek, akit arra a rendszerre, amelyet én ajánlok, sosem fogok tudni megtanítani. Mert más. Az én testem, vérem, csontom, húsom hasonlít is lehet rám, lehet felnő hasonló hangja lesz, mint én, lehet úgy megy az utcán, hogy valaki azt hinné, hogy pont én vagyok fiatalabban, de mégis más. Ezért térek vissza megint az ígéhez. Ismerd meg a gyereket. És hogyha a gyermek nem olyan fajta, ne erőltest, például szeretnéd hogy egy jó zenész gyereked legyen. Nem bota füle, van egy kis tehetsége, de valahogy mintha nem ragadna, ne kínozd azt a gyereket. Hiába vagy te jó zenész, jó példát adtál, hiába mesélted el, hogy milyen jó és milyen fontos, hiába kéred számon. Sosem lesz jó abban. Keresd meg azt, amiben jó. És támogasd abban, sose érezze a gyerek azt, hogy hú, én nem ütöttem meg azt a mércét, amelyet a szülő elvárt tőlem, de lehet azért, mert a szülő rossz területen várta el. Ismerd meg a gyereket, és az ő szükségletei szerint neveld.
0: A három lépés által, amit javasoltál, a gyermek biztonságban érzi magát a szülővel szemben, tehát az ő érzelemvilága ebben az esetben nem sérül. Mennyire fontos, hogy a szülő ezt is szem előtt tartsa, hogy amikor fegyelmez, amikor következetes, amikor példával bemutatja a fegyelmet, akkor ezzel vigyáz a gyermeknek az érzelmeire is, a belső világára.
2: Nagyon jó a kérdés. Leszögezném alapvetően, hogy a fegyelem nem negatív. A fegyelem az egy semleges dolog lehet. És én a fegyelmet tehetem pajkossá, vagy tehetem kínossá azzal, ahogy alkalmazom. Mert hogyha a gyereket például fegyelemre játékkal pajkosan tanítom meg, a gyerek örvendeni fog, hogy alkalmazhatja. Ugye, például először adsz seprűt a gyerek kezébe. Ugye? Elmondod, hogy nem ilyen vagány, gyere most egy nagyszerű dolgot tanítok meg neked. Megtanítlak sepregetni. A gyerek élvezni fogja. Miért? Mert jól vezetted fel. Azt mondod, hány éves vagy fiam, még mindig nem tudsz sepregetni. Fogd azt a seprűt és csináld meg. Így is lehet. De a kérdés, hogy a következő alkalommal kívánni fog-e sepregetni, vagy sem. És ez a legbanálisabb dolgokra. Odaállítod a gyereket mosogatni. Hát fújjatok szappanhabot. Játszodjatok. És akkor főleg az anyukák, én nem fogok erre sok időt szánni, én nem szeretek mosogatni, de én másra tanítom meg a gyereket. És itt megint egy példa. Én ilyen vagyok, lehet a másik apuka pedig ezt élvezni a legjobban. És azt, amiben én lelem az örömemet, a barkácsolásban például, vagy valamiféle más házi munkaszerelés, vagy alkotás, vagy kertészkedés, lehet számára az idegen. De én ezt szívesen tanítom a gyereknek, mert engem is vonz. Sokfélék vagyunk. De ha nem is tetszik valami, és tegyük fel, mind a két szülő olyan, hogy nem szeret mosogatni. Mégis a gyereknek meg kell mutatni azért, hogy lehet így. És neked is volt elég. Ezért mondom, ismerni kell a gyereket, és összpontosítva nevelni, öntudatosan nevelni, nem pedig, és öntudatra, nem pedig csak így, mert telnek a napok, és muszáj. Ha rosszul vezeted fel a fegyelmet, akkor negatív érzület lesz. Ha jól vezeted fel, a fegyelem játék lesz. És nem csak, hogy ha jól vezeted fel, nem csak, hogy nem sérül a gyerek, hanem egy nagyon stabil önképet adsz. Volt egy tanulmány, amelyet a 40-es években kezdtek el, valamelyik nagy amerikai egyetem, egy hosszú 70 éves tanulmány, a Grand Study a neve, és azzal szórakoztak, hogy járjanak utána, melyek a közös vonások a sikeres emberek között. És többek között csak úgy elújságolom, hogy a házi munkába bevett gyerekek sikeresek. Minden sikeres embernél ott van a kiskorban elkezdett munka. Miért? Azért, mert egy, találkozik az élet felelősségével, és kettő, hasznosnak érzi magát. Az egyik nagy hiány ma, hogy az emberek nem érzik magukat hasznosnak. Telnek, múlnak az évek, évtizedek, és az, megkérdezed a fiatalt, hogy mi leszel. És nem tudja. Azt kérdezed, hogy miben vagy jó? Nem tudja. Mit szeretsz csinálni? Hát azt szégyenli mondani, hogy ülni is telefonozni. És ez az a szükséglet, amelyet a szülőnek ki kell elégíteni. Hogyha adsz egy egészséges szerepet a gyereknek a családban, hogyha adsz egy egészséges, szeretetteljes keretet, amely nem korlát, hanem védelem, akkor a gyerek épp kézláb emberré válik, tudja, hogy hamar beazonosítja a jó és a kevésbé jó dolgokat a társadalomban, hamar beazonosítja, hogy ki mellé érdemes elszegődni, és kinek a társaságát kerülni, és hamar fel tudja mérni a saját értékét. És hogy egész idő alatt a szülő ott van, és egy jó viszonyban vannak, hogy tudjanak kommunikálni, az a legszenzációsabb dolog, ami történhet. Ma nagyon sok szülő, a legtöbb szülő nem részesül a gyermek belső gondolatai volt. Mindig kerül egy másik tínédzser, vagy egy másik felnőtt, akinek a gyerek, a fiatal elmondja a baját, gondját. Miért? Azért, mert nem volt egészséges az a keret, amelyben felnőtt. Nem azért, mert a szülő nem szerette, nem azért, mert rossz féle volt, hanem azért, mert gyermeket nevelni, az egy művészet és egy tudomány. És ha nincsenek elveim, ha nincs ismeretem, és nem is összpontosítok a gyerekre, akkor nincs, ahogy a gyermekből épp kézláb legyen, és keresztény berkekben beszélve, ha én nem vagyok istenfélő, és én magam nem a jó Istentől tanulom meg azt, hogy milyennek kell lenni, nincs, amit átadjak egészségeset a gyereknek.
0: Nem vagyok szülő, de többször találkoztam a gentle parenting, vagy gyengéd kapcsolatközpontú nevelés fogalmával, és elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy mi ez. El tudnád mondani nekünk, hogy milyen fajta nevelési módszer a gentle parenting, hogyan kezeli például a fegyelmezést, hogyan próbálja nevelni a gyermeket, miben különbözik a hagyományos módszerektől, vannak-e veszélyei, vannak-e erősségei ennek a módszernek. Hogyan mutatnád be ezt a nevelési módszert?
2: Most nem egy új keletű dolog a gentle parenting, új keletű olyan szempontból, hogy nem volt mindig neve. De a szülői nevelés és a nevelési módszer eltért mindig. Voltak karakán durvább, akár kegyetlen szülők, voltak kiegyensúlyozott szülők, és ebből volt a szigorúbb, és volt a kesztyűs kézzel bánó szülő is. És ez attól függött, hogy elsősorban milyen a természete a szülőnek. Mert ez hordozza, nincs két egyforma ember, ezért nem is tud két egyforma nevelést nyújtani, és nincs olyan, hogy két egyforma ember, ha nincs, akkor két egyforma gyermek mégis van. Tehát nem egyformák a szülők, nem egyformák a gyerekek. Ezért mindig voltak olyan szülők, és voltak olyan gyerekek is, akik alkalmasak voltak a gentle parentingre, és voltak olyan szülők, akik alkalmazták ezt, de nem volt alkalmas a gyerek. Nálunk három gyerek van. Van egy a három közül, nem árulom el, hogy ki, aki tökéletesen alkalmas a gentle parentingre. A mai értelemben véve. De azért elmondanám, hogy ez is egy tágas kör. Miről szól a gentle parenting? Figyel nagyon a gyermek érzelmi intelligenciára. Arra, hogy a gyerek érzelmei ne sérüljenek, egy megfelelő szeretet, elfogadás, értékelés, méltányolásos közegben nőjön fel a gyerek. A fegyelmezés dolga, tehát a szigorú fegyelmezés dolga az teljesen kizárt, a tetlegesség szóba sem jöhet, be se jöhet az utcába. Tehát így beszélgethetünk a gentle parentingről. Na most, bennünket az érdekel keresztény közegben, hogy ez biblikus vagy nem biblikus. Tehát alá tudom-e támasztani a gentle parenting kérdését a Szentírással vagy sem? És a válaszom az, hogy igenis, meg nem is. Alkalmazható-e keresztény otthonokban a gentle parenting? Az a válaszom, hogy igenis, meg nem is, attól függően, hogy mit értesz. Hogyha te jó példát mutatsz, és elmagyaráztad a gyereknek, hogy miről van szó, és számon kéred, ezt megteheted a gentle parenting keretein belül is. Úgyhogy kedvesen mutatod a példát, szeretetteljesen, a gyerek bármikor melletted van, az jó. A gyerek érezze azt, hogy te szereted, örvendsz neki, a jelenléte ünnep, de nem úgy ünnep, hogy azt érezze, hogy a világ közepe, hanem csak, hogy örvendsz neki. Pontosan úgy, mint ahogy örvend egy egészséges gyerek, akkor, amikor találkozik a szüleivel. Ha te figyelmesen, nem szigorúan, hanem talán játékosan, összpontosítva elmagyaráztad neki, hogy mi a feladat, utána, amikor számon kéred, akkor nem az ujjaddal mutogatva kéred számon, hanem mellérendelően. Úgy, mint hogy, na gyere, lássuk, hogy sikerült. Visszakérdezed, hogy na, kisfiam, hogy sikerült a szobádban a rendet megőrizni? Ez tökéletesen illik a gentle parenting kérdéseibe, vagy a kérdéskörébe. Számon kéred a gyereket? Igen. Hogyan? Úgyhogy a gyerek közben nem érzi azt, hogy veszélyben van, hogy elutasítod, vagy hogy ócsárolod. És meglátod, bemész a gyerek szobájába, rendetlenség van. És akkor öletbe veszed, és azt kérdezed, na kisfiam, mi történt? És hagyod, hogy mesélj el. És elmondja. És akkor azt mondod, nos, ez tudod, hogy nem maradhat így. Gyere, próbáljuk meg ketten, nézzük meg, hol a hiba, hogy tudjuk kijavítani. Na most, ilyen keretek között ez a nevelési módszer biblikus. Miért? Megnéztem azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, milyen típusa a gyerek, megnéztem azt, hogy hová akarok eljutni, és megtaláltam a módszert hozzá. Most, hogyha a gyerek olyan, hogy ezzel nem tudunk boldogulni, és kitörés, nem, és a nem kell, és nem akarom, és tiltakozik, nem hagyhatod így a gyereket, hanem meg kell keresni akkor a másik módszert. Ezúttal, ha nem tudod szép szóval rávenni, kénytelen van vagy büntetést alkalmazni. Na most, a büntetés is sokféle. Sose büntessük a gyereket érzelmi zsarolással. Az nagyon fontos. a szülőnek több esze kell legyen, mint a gyereknek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az a megoldás, hogy nem tárgyalok veled, tűnj el a szemem elől, nem beszélek, engem nem érdekelsz, és így tovább. Ez szóban vagy tettben kinyilvánítva, ez soha nem jöhet szóba. Nem lehet, keresztény ember így nem viselkedhet, mert Isten sosem viselkedik így velünk. Amúgy a Jóisten is gentle parentinggel viszonyul hozzánk. Szeretet, kegyelem, elfogadás, támogatás, ám hogyha ezek nem hatnak, Isten mindig először ezt ajánlja fel, akkor jön a felszólítás, a számonkérés, és ha sem a gentle, sem a felszólítás, sem a számonkérés nem segít, akkor viszont kijön a gyufa a helyéről. Vegyük Izrael népe életét, ugye? Izrael népét kihozza a rabszolgaságból Isten, Vörös-tengeren túl, a rabszolga népből, mikor a Vörös-tenger víze visszalocsan, szabad nép alakul. Azt mondja, hogy adok nektek egy új hazát. Néhány tíz nap után ott vannak az új haza határainál. Isten azt mondja, én beviszlek titeket ide. Na, de küldjünk követeket. Visszajönnek, kettő azt mondja, bemegyünk, lehet, tíz azt mondja, nem. Isten azt mondja, jó, nem akartok bemenni. Akkor ti, akik nem akartok bemenni, nem fogtok bemenni. És Isten nem ott üti agyon őket, hanem 40 évig bolyongnak a pusztába azért, hogy ne kerüljenek hazugságba. Nem lehet bemenni? Akkor nem fogtok bemenni. Józsué és Káleb a kettő, aki bemegy. Beérkeznek Izrael földjére. Isten azt mondja nekik, ha szót fogadtok, tejjel mézzel folyik a föld. Nem úgy, mint Egyiptomban cipőddel, vagy a lábaddal kellett öntözni a földet. Miért? Hoztad a vizet, hogy öntözd meg a kertet. Itt nincs ilyenre lehetőség, nem is kell. Ha te szót fogadsz, én adok neked esőt idejében. De ha nem fogadsz szót, szárazság, mezei vadak, kártevők, ellenségek, fogadj szót, mindened meg lesz. És a nép ezt hallotta, részben értette, jöttek a bírák, 40 évig fent, 40 évig lent, más bíra fent, más bíra lent. Aztán jöttek a királyok, és egy ilyen hullámvasúttá vált a népnek az élete. Jöttek a proféták. Térjetek meg, jön a büntetés. Térjetnek meg, jön a büntetés. Nem tértetek meg, jött a büntetés. Egyszer elment az északi országrész. A déli országrésznek meg kegyelmet nyújtott a Jóisten, és nem tanultak. Sem a szép szó, sem a figyelmeztetés, sem a büntetés ígérete, sem a büntetés példája a szomszédos népnél. Végül elment a déli országrész is a babiloniai fogságba. És ilyen a Jóisten. Az átérv az szépen, finoman, szeretetteljesen vonzva, vagy hívogatva.
0: Milyen az, amikor túl szeretetteljesen, túl puhán, irányok nélkül próbál egy szülő nevelni? Említetted, azt hiszem, hogy erre utaltál, amikor ilyen puhány nevelésre utaltál az előbb. Ezt hogy kategorizálnád?
2: Most kötekednék veled egy picit, de csak jó szándékkal. Azt mondanám, hogy olyan, hogy túl szeretetteljes, nincs. Mert a szeretet az objektív. Túl érzelgősen az egészen más. A szeretetből túl sok sosem lehet. Azt Istentől kaptuk. Ami az Istentől eredő szeretet, az mindig annak a javát szolgálja, akit szeretünk. Akivel szemben megnyilvánul a szeretetünk. Ezért, hogyha én teljes mértékben szeretem a gyermeket, ilyen nincs amúgy, de hogyha a tőlem telhető legnagyobb mértékben szeretem az isteni módszerrel, akkor teszek neki a legjobbat. Tehát nem tudom túlzásba vinni a szeretetet. Az érzelgősséget és az érzelmi túltengést, azt túlzásba tudom vinni, és ártani tudok a gyereknek. De ez akkor van, mikor a szülő kikapcsolja a rációt. Akkor, amikor az érzelmek, a gyermekhez való kötődés, a vonzódás uralkodik. Ez kettős lehet, mert a nagyon érzelgős szülő, ha a gyerek nem úgy tesz, ahogy szeretné, csalódott, és akkor kimutatja a gyerek fele a csalódottságát, az elkeseredettségét, ezzel zsarolhatja a gyereket, nem beszél vele, nem kommunikál rendesen, hánytorgatózik, szemrehányást tesz. Amikor pedig a gyerek úgy produkál, mint ahogy a szülő szeretné, akkor elkényeztetjük, elhalmozzuk olyan érzelmi töltettel a gyereket, amelyen nem tud mit kezdeni. Na most, a puhány nevelés az nem feltétlenül érzelemdús. A puhány nevelés lehet a nem törődöm nevelés is. Akkor, amikor ahogy esik, úgy huppan.
0: És mi van akkor, amikor ez a nevelési kategória úgy nyilvánul meg, hogy hagyom a gyereket, hogy ő tanuljon meg mindent a saját bőrén, itt vagyok, ha kellek neki, akkor rendelkezésére állok, de ő tapasztalja meg, ő hozza meg a döntéseit. Talán ilyen kontextusban is értettem, hogy néha megnyilvánul a gentle parenting. Ez egy kiegyensúlyozott álláspont a nevelése szemben.
2: Nem tudnám azt mondani, hogy kiegyensúlyozott. Valahogy úgy hangzik ez a nevelési mód, mint a székely embernek a szerelmi vallomása. Hogy amikor összeházasodtunk, mondtam, hogy szeretlek, ha változik, szólok. Tehát ez nem így van. Egy kapcsolat fenntartásában mindig ott kell jelen kell lenni aktívan. A gyereknevelésben is így van. Nem olyan a gyereknevelés, hogy fogom a gyermeket, bedobom a vízbe, aztán majd csak kiúszik valahogy a partra. Lesz belőle valamiféle, csak hogy nem igazi ember, annak nagy a valószínűsége. Nézzük meg csak egy picikét, és itt senkit nem szeretnék megbántani, hanem a valós küzdelemről szeretnék beszélni, hogy milyen küzdelmeket vívnak meg azok a felnőttek, akikről a szüleik lemondtak. Nem mindegy, hogy milyen pozícióból indulsz. Ha a jó atya adott neked tehetséget és képességet, hogy próbálj kikászálódni abból a keretből, hogy adott olyan embereket, akik éreztették veled azt, hogy értékes vagy, és hasznos vagy, és fontos vagy, akkor előnyöd van. De az ilyen gyermek nem fogja azt érezni, hogy elég fontos, elég hasznos. Vagy, ha miközben nem avatkozunk be a nevelésébe, elhalmozzuk mindenféle játékkal, készülékkel, kellékkel, ruházattal, akkor azt fogja érezni, hogy az övé a világ. Na most, mondani szoktam, és ez nagyon fontos, hogy az első istene a gyermeknek a szülő. Ahogyan nő, aztán a szülőnek a felelőssége ebből a pozícióból, tisztségből a gyereket átvezetni a valós Isten hitre, az Istennel való személyes kapcsolatra. Ha én jó szülő vagyok, jó példát adok, kellően szeretetteljes és kellően fegyelmező, akkor egy egészséges istenképet adok a gyermeknek. Ha én durva vagyok, szigorú és kegyetlen, talán agresszív, olyan istenképet fogok adni a gyereknek, amelytől menekülni fog. És bár félni fog az Istentől, sosem lesz egy valós kapcsolata vele. Ha én puhány szülő vagyok, akkor egy gerinctelen istenképet adok a gyereknek, és ez a gyerek egy idő után azt fogja mondani, hogy Isten nem létezik, mert gyakorlatilag nincsenek keretek. Nem tudja beazonosítani az isteni feladatot, az isteni lét jogosultságát. Éppen ezért a kiegyensúlyozottság kell, nem tudom eléggé hangsúlyozni. A szeretet az mindig kiegyensúlyozott. A szeretet az racionális. Az érzelmek öltöztetik a szeretetet, de a szeretet nem szeretetből öleljük meg a gyereket. Az a szeretet kifejezése. A szeretetből gondoskodunk a gyerekről. A szeretetből fegyelmezzük a gyermeket, azért, mert racionálisan látjuk, hogy mi történik. Az érzelmek, azok jók. Addig, ameddig van egy racionális alap. Kiveszed alóluk a racionális alapot, és az érzelmek tönkre tehetik a gyermeket és a jövőjét.
0: Egy pár percünk maradt hátra, és érdekelne az, hogy hogyan összegeznéd ezt a mai nevelési témát.
2: A néhány elvet ismételném át, és én nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, ezért próbálom lépésekben beosztani. A nevelésben a legfontosabb dolog az, hogy a gyerek lássa, amit szeretném én, hogy kövessen. Ugye négy nevelési négy nevelés átadási módszer van. Azaz pontosabban kettő, de mind a kettő oszlik kettőre. Verbális, nonverbális, tudatos és nem tudatos. Mi azt hiszük, hogy a verbális tudatos az hat. Én, amit eldöntöttem, hogy mondok a gyereknek, ez az utolsó. Ez éri el a legkisebb eredményt. Az, amely leginkább célba jut, az a nonverbális és nem tudatos. Ami azt jelenti, hogy a gyerekem azt fogja tenni, amit én teszek. Utána a verbális nem tudatos. A gyermekem azt fogja mondani, amit én alapjában véve teszek. A nevelésnek a legelső és legfontosabb része az, hogy én legyek a helyemen. Én legyek egy jó példa. Ehhez mi kell? Az, hogy én legyek kapcsolatban a jó Istennel. A jó példát onnan tudom megtanulni. Sok szakmai könyvet elolvashatok, mindenféle információval rendelkezhetek, eszközeim lehetnek, tudásom, adatbázisom. Ameddig az én életem nem került kapcsolatba azzal, aki engem is és a gyermekemet is megteremtette, addig nincs esélyem arra, hogy jó szülő legyek. Tehát ez az első, én legyek a helyemen. Kettő, beszéljek a dolgaimról a gyermeknek. Mi a házi rend, hogyan látjuk az életet, tőlem tanulja meg az Isten hitet, én vezettem bele az élet mély dolgaiba. Három, miután mutattam is, mondtam is, volt az a kérdés, mondjam, vagy mutassam. A válasz nem helyes, mert nem választhatom a kettőt el egymástól. De olyan kérdés, hogy gyerektől megkérdezed, apukát vagy anyukát szereted jobban? Ez egy beteges kérdés, mert nem vagy-vagy, hanem is-is. Mutatom is, mondom is. Miután megvan ez a kettő, és meggyőződtem róla, akkor jön a harmadik, hogy számon kérem. Ez nem muszáj durva legyen, sőt, jó, hogy ne legyen durva. Most még egy tippet azért adnék a kedves nézőknek, hallgatóknak. Amennyiben jóban vagyunk a társunkkal, és szívemből azt kívánom, hogy mindenki legyen jóban a társával, a társunk legyen az, aki ellenőriz ebben. Adjunk engedélyt a társunknak, hogy elmondja, hogyha valamit elszúrunk a gyereknevelésben, mert ő látja, és kérjünk engedélyt a társunktól arra, hogy szeretetteljesen mi is elmondjuk, amikor ő téved. Mert a feladatnak szüksége van a próbára ahhoz, hogy tudjuk, hogy jól elvégeztük, vagy sem. És így a gyereknevelésben is. Nincs ember, aki tökéletesen neveli a gyerekeket. Aki azt mondja, hogy ő nem vitatkozik a társával meg, hogy ő nagyon jól, hibátlanul neveli a gyermeket, ő vagy magát, vagy minket akar átverni, vagy mind a kettőt. Éppen ezért mutassuk, mondjuk, kérjük számon a gyerektől, és ellenőrizzük magunkat a társunk tükrében. Mindezt meg lehet maximális jó indulattal, kedvességgel és szeretetteljes szigorral, hogy a gyerek tudja, mi a keret, de nem fél tőlünk. Arra kell eljutnunk, hogy a gyerek ne féljen tőlünk, de vegyen komolyan. És ezt szeretettel lehet megoldani csak.
0: Köszönjük, Adorján, hogy segítettél ebben a témában eligazodni. Mi még beszélgettünk a gyermeknevelés témájában, és jó volt újra átvenni ezt a témát, újabb gondolatokat beleszőve, újabb homályos részeket letisztítva, és amennyiben jól érezted magad, akkor szívesen visszavállak még a stúdióba.
2: Köszönöm a meghívást, igyekszem eleget tenni neki.
0: Köszönöm önöknek, hogy végigkövették a mai beszélgetést. Gyermeknevelési gyakorlatokat vizsgáltunk át, de próbáltunk inkább a kiegyensúlyozottságnak az útján haladni, és azt meghatározni, hogy mi az, ami segít a gyereknevelésben. Ezen felül letisztáztunk fogalmakat, például azt, hogy mit jelent a gentle parenting, és próbáltunk egy olyan irányt találni, ami a nevelésben segíthet. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés, a vendég meghívottam, a témakörünk, szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, hiszen lesznek még hasonló tematikák. Mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föl.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a

maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Bibliai ABC.
1: Amikor tovább folytatjuk a Biblia alaptanításának tanulmányozását, ez alkalommal az 6. témakörhöz jutottunk el, és ebben a témakörben szeretnénk foglalkozni egy nem mindennapi dologgal, az pedig az ima. Mielőtt erre rátérünk, szeretném megemlíteni azt, hogy az életfunkcióhoz 4 alapvető dolog kell. A mozgás, a lélek lélegzése, vagyis a lélegzet, az ivás és az evés. Vajon melyike e 4 dolog közül, melyik az, amely nélkül leghosszabb ideig kibírjuk? Egyértelmű, hogy a mozgás. Életemben találkoztam egy emberrel, aki 20 évig ágyba fekvő beteg volt. Tehát nem mozgott, reggeltől estig és estétől reggelig ott feküdt. Utána a következő, az evés. Emberek 4, 5, 6 hétig is kibírják ennivaló nélkül, lehet, hogy még tovább is. Egyes emberek állítólag több mint 100 napig is kibírták, azonban ivás nélkül sokkal kevesebb, sokkal rövidebb ideig tudja az ember az életét fenntartani. Olvastam egy pilótáról, aki a II. Világháború alatt Szahara felett repült és elfogyott az üzemanyagja, kényszerleszállást hajtott végbe, és olyan távol volt mindentől, hogy nem mert sehová sem elindulni, ott maradt a repülőgép mellett, és naplót vezetett. 7. nap a naplójába ez volt beleírva, mindent odaadnák egy korty vízért. És ezután semmilyen írás nem maradt hátra. Lélegzetvétel nélkül pedig alig 1-2 percet, néhány percet vagyunk képesek élni. Ha összehasonlítsuk ezzel a 4 dologgal, mozgás, evés, ivás és lélegzetvétel, akkor a 4-hez, melyik 4-hez, a 4 közül melyikhez hasonlít az ima? Melyikkel tudnánk összeegyeztetni? Egyértelmű kifejezéseket találunk számos könyvben, hogy az ima az kulcs a hit kezében, az ima a lélek lélegzése, tehát a lélegzetvételhez hasonlítják általában az imát az emberek. Ami azt jelenti, hogy ameddig ki lehet bírni, ameddig élhet az ember levegő nélkül fizikai életet, addig tud élni az ember lelki életet ima nélkül. Ezzel azt akartam érzékeltetni mindannyiunk számára, hogy az ima a leglényegesebb, a legfontosabb. Mi táplálkozhatunk a Bibliával, olvashatjuk azt napról napra, ihatjuk az élet vizéből, ihatunk az élet vizéből, ahogy azt Jézus Krisztus mondta földi életében. Gyakorolhatjuk az isteni elveket, de mindez nem fog menni igazán, ha nem fogjuk imádkozni, ha nem fogjuk imádval kísérni, ha nem könyörgünk Istenhez napról napra áldásért, segítségért, ha nem adunk hálát. Az imának nagy több válfajával találkozunk a Szentírásban. Van könyörgés, van sóhajtás, van hálaadás, van kérelem, van Isten dicsérő ima, és is sorolhatnánk még tovább. Azonban mióta létezik ima? Mióta van szüksége az embernek az imára? Attól kezdve, ahogy bűnbe esett. A bűnbeesés előtt Ádámnak és Évának nem volt szüksége az imára. Miért? Mert Isten minden nap este felé eljött és felkereste őket, és személyesen beszélgettek Istennel, mind ahogy ember emberrel, és elmondhatták nekik mindazt, ami a szívükben volt, vagy pedig megköszönhették Isten segítségét, áldását, oltalmát, szeretetét, jóságát, és így tovább. Ezért ők személyesen beszélgettek. Ezért is nevezzük még az imát, hogy az ima nem más, mint beszélgetés Istennel. Miután ezt a néhány szót a bevezetőben elmondtuk, ami a leglényegesebb az imával kapcsolatban, most tegyük fel akkor az első kérdést. Kihez imádkozzunk? Úgy érzem, mielőtt bármit szólnánk az imával kapcsolatban, Ezt kell magunkban először tisztáznunk. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk Istenhez, imádkozzunk angyalokhoz, imádkozzunk szentekhez, imádkozzunk bárkihez, vagy bármihez, tárgyakhoz, képekhez, állatokhoz. Kihez imádkozzunk? Olyan sokat felsoroltam. Ezekből, amit felsoroltam, a Bibliában csak egy választ találunk. Nem kettőt, nem hármat. Csak kettőt. Isten egyértelműen elmondja, és Jézus Krisztus csodálatosan tanít bennünket földi életében. Amikor fellapozzuk a Szentírást, akkor ezt olvassuk Máté Evangélium a 6. részének a 6. versében. Imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Imádkozzunk az Istenhez. Tudnélik, senki nem méltó arra, hogy leboruljunk előtte, és imában forduljunk hozzá, vagy imádjuk őt. Egyedül csak a mindenható Isten előtt boruljunk le, és csak hozzá imádkozzunk, mert ő tud segíteni rajtunk akkor is, amikor már egyetlen egy ember sem segíthet rajtunk. Jézus Krisztus életéből szeretnék még egy példát venni. Máté evangélista jegyezte fel a 4. részben Jézus Krisztus megkísértését a keressége után a 40 napi bőjtnek a végén. Eljött a sátán, és 3 különböző kísértéssel kísértette meg, és a 3. kísértést említem meg ez alkalommal, amely így hangzik. Ismét vivő őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondaná néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondaná néki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Sátán felkínált Jézus Krisztusnak egy lehetőséget. Nem kell az emberiséget úgy megváltanod, hogy a Golgotán keresztül menjél és feláldozd életedet. Én ajánlok neked egy sokkal könnyebb utat. Nem kell neked meghalnod a kereszten. Nem kell elszenvedned az emberek gúnyát, szenvedést a Golgota keresztjére felfeszítve. Sokkal könnyebb lesz. Borulj le előttem. És amikor leborulva imádsz engem, én mindent neked fogok adni. Elfogadta-e Jézus Krisztus sátánnak ezen alattomos ajánlatát? Egyértelmű, hogy nem. És Jézus Krisztus itt határozottan kimondta azt, amikor olvasom újból ezeket a szavakat, ezt mondta a sátánnak, eredj el, sátán, mert megvan írva. Mi van megírva? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Kizárólag és egyedül csak kit szabad imádnunk? Az Urunkat, a mi Istenünket. Ahogy Jézus Krisztus személyesen elmondta, amikor imádkozol, imádkozz a te atyádhoz. Sőt, arról is beszél Jézus Krisztus, hogy kinek a nevében imádkozzunk. Amit kérünk, kinek a nevében kérjük. János evangéliumában a 14. rész, 13. versében Jézus Krisztus ezt mondja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Kinek a nevében könyörögjünk? Jézus Krisztus nevében. Miért? Mert ő az egyetlen közben járó. Rajta keresztül jövünk a mindenható Istenhez. És itt látjuk azt, hogy csak az Atyához, csak az Atyához imádkozzunk, és Jézus Krisztus nevében kérjük azt, amit kérünk. Gyönyörű példát hagyott Jézus Krisztus az imával kapcsolatban. Azonban szeretnék most felvetni még egy dolgot. Vajon betanult imát imádkozzunk, vagy szabad imát? Melyiket gyakorolta Jézus Krisztus? mindig ugyanazt az egy imát mondta, akkor is, amikor azt olvassuk, hogy az egész éjszakát imában töltötte, csak ismételgetett egy fejből betanult imát, vagy pedig ő szabadon imádkozott, könyörgött. Az egész Szentírásban sehol nem találjuk azt, hogy Jézus Krisztus kétszer elmondott volna egy és ugyanazon imát. Jézus Krisztus nem gyakorolta a betanult imát. Ez későbbi szüleménye az emberi rendeléseknek. Jézus Krisztus mindig és kizárólag szabad imát gyakorolt. Néhány imája Jézus Krisztusnak fel van jegyezve a Szentírásban. Megemlítek néhányat. Jézus Krisztus elmondta a mi atyánkot. Ez a leghosszabb, legismertebb ima. Azonban Jézus Krisztus imádkozott Lázár sírjánál, és annyit mondott mindössze: Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy Gecsemáné kertjében Jézus Krisztus azt mondta: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kereszten szintén így imádkozik: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mit figyelhettünk meg? Kedveseim, Jézus Krisztus, amikor csak imádkozott, kihez imádkozott? Az Atyához. Kövessük Jézus Krisztus példáját. Kövessük Jézus Krisztus tanítását, tanácsát. Mindig és kifejezetten, kizárólag az Atyához imádkozzunk. Ugye a mi Atyánk ki vagy a mennyekben. Jézus Krisztus tanít bennünket, hogyan imádkozzunk. De még egy dolgot szeretnék mindjárt megemlíteni, amikor Jézus Krisztus ima életéről ejtünk szót, ez pedig a következő. Vajon Jézus Krisztus gyakorolta-e a keresztvetést? Elmondta-e azt, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében? Amen. Jézus Krisztus ezt nem gyakorolta. Nem gyakorolták az első apostolok, Jézus Krisztus tanítványai, őskeresztények. Senki sem gyakorolta. Egyedül később emberi rendelés alapján jött be a keresztvetést. Mert ha már azt mondjuk, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor hány isteni személyhez imádkozunk? Mind a háromhoz? Jézus Krisztus úgy tanít bennünket, hogy az Atyához imádkozzunk, őhozzá könyörögjünk, neki adjunk hálát, neki köszönjük meg mindazt, amit elveszünk nap-nap után az ő szent kezéből. Miután ezeket a dolgokat láttuk, hogy mennyire lényegesek és mennyire fontosak, akkor még egy ide vonatkozó, nagyon fontos bibliai kitételt szeretnék említeni. Milyen lelkülettel imádkozzunk? Milyen lelkülettel könyörögjünk? Jóel próféta könyvében, a második részben, a 12. versben találjuk ezt a csodálatos, nem mindennapi tanácsot. Jóel próféta könyvében, a második rész, 12. versében, amikor a próféta által Isten a következő szavakat mondja: De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Hogyan térjünk Istenhez? Hogyan forduljunk Istenhez, amikor imádkozunk? Teljes szívvel, teljes lényünkkel. Úgy mondjuk az imát, mint nem embernek. Nem emberrel beszélgetünk, hanem Istennel. Hadd vessek fel egy kérdést. Vajon megválogatnánk a szavunkat, hogyha egy földi méltóság elé mennénk, hogy mit mondunk neki, de még mennyire? Ezért nem földi méltóság elé állunk akkor, amikor mi imában megszólítjuk a világegyetem alkotóját, teremtőjét, Istenét, ő hozzá könyörögünk, és ezt tegyük tisztelettudóan, őszinte Isten félelemmel, szeretettel, de itt azt mondja az ígében, hogy böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Tegyük azt, ahogy Isten tanácsol bennünket. Amikor ezt is láttuk, hogy mennyire őszinte szívvel, szeretettel, őszinte lelkülettel kell ezt nekünk megtennünk, amikor Isten elé járulunk, akkor vessünk fel még egy kérdést. Találunk-e a Bibliában utasítást arra vonatkozóan, hogy mikor imádkozzunk? Nagyon sok példa van erre. Az Ószövetségi Szentírásban is találunk, az Újszövetségi Szentírásban is. De egy néhány igét olvassuk el. Először az 55. Zsoltárt lapozzuk fel, és az 55. Zsoltárnak a 17. és 18. versében találunk egy nagyon szép tanácsot. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom. Ő meghallgatja az én szómat. Itt azt látjuk, a Zsoltáros azt mondja, háromszor imádkozott naponta. Azt mondja, hogy reggel, délben és este. Természetes, a Bibliában ezt találjuk feljegyezve, azonban Jézus Krisztusnál látjuk azt, hogy kora reggel is kiment imádkozni, egész éjszaka imádkozott, amikor enni akart, imádkozott, amikor indult valahova, imádkozott, amikor a kereszten volt, imádkozott. Van a Bibliában egy nem mindennapi kijelentés, szüntelenül imádkozzatok. De mit is jelent Istennek ez a tanácsa? Lelkületben, lelkünk mélyén mindig legyünk kapcsolatban Istennel. De itt a tanács található. Ezért jó magam is azt tudom mondani a Biblia alapján, hogy amikor reggel felkelünk, imádkozzunk Istenhez. Miért? Köszönjük meg, hogy megőrzött bennünket az elmúlt éjjel. Köszönjük meg, hogy pihenhettünk, új erőt adott. A reggeli imánkban tárjuk Isten elé a mi tervünket. Mondjuk el, hogy mi mindent szeretnénk, de napközben utasítson bennünket. Ha valahova indulunk, kérjük Isten áldását. Ha enni vagy akarunk, legyen az reggeli ebéd, vagy vacsora, vagy bármikor, ne felejtsünk el hálát adni Istennek az ételért, az erőért, az egészségért, hogy van mindennapi kenyerünk. Olyan szép olvasni a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorán is vette a kenyeret, és hálákat adott, tehát imádkozott, mielőtt megtörte volna, és szétosztotta volna a tanítványoknak. Kövessük Jézus Krisztust ebben. Természetes, amikor napközben is eszünkbe jut, szükségét érezzük, hogy felkeressük azt, akit szeretünk, vagy este adjunk hálát Istennek, a gondviselésért, a segítségét, a fizikai és lelki erőkét, hogy kitartást adott a kísértésben, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és adjon egy békés, nyugodalmas jó éjszakát. Kérjük Isten segítségét, de ne felejtsünk el hálát adni. Itt, ahogy látjuk ebben az esetben is. Nem tudom, mit tennénk akkor, ha megtiltanák, hogy imádkozzunk. Ha azt mondaná hatóság vagy bárki, hogy neked többé nem szabad imádkoznod, vajon abba hagynánk az imát? De hogy hagynánk abba? Sőt, akkor, amikor tiltanak bennünket, hogy nem szabad imádkozni, akkor van legnagyobb szükségünk az imára. Van egy gyönyörű példa, feljegyezve, Dániel próféta, mint fogoly került Babilonba, Isten csodát tett, megmagyarázta Nabukodonozor királynak az álmát, és ezért a király udvarba került ő is társai. Azonban ez a király meghalt, jött a következő birodalom, a Méd és Perzsa birodalom. Ott is felelős tisztséget töltött be, harmadik ember, vagyis második ember volt a király után. Megirigyelték és bevádolták a király előtt, és azt mondták a királynak, írj egy rendeletet, hogy 30 napig senkihez nem szabad imádkozni, senkinek, csak egyedül te hozzá, tehát emberhez, királyhoz. Ez a rendelet Dániel próféta ellen irányult. És amikor a rendeletre rányomta pecsétgyűrűjét a király, érvényes volt, és attól a naptól kezdve 30 napig senkihez sem volt szabad imádkozni. Mit tett Dániel? Vajon betartotta a király tilalmát? Dehogy tartotta be. Hisz akkor, amikor élete is veszélyben volt, élete kockán forgott, Akkor volt a legnagyobb szüksége az imára, és mi ezt olvassuk Dániel próféta könyvének 6. részében, a 10. versben. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdre esett, könyörgött, dicséretet tett ő az Isten előtt, amiként azelőtt is cselekedte. Mit tett? Imádkozott, könyörgött Istenhez, kérte Isten segítségét, kérte Isten áldását. Hát hogy ne kérte volna? Hát most annál inkább szüksége van. Rajta kapták, az ajtót se zárta be, az ablak nyitva volt. Berontottak ellenségei, imán kapták őt, bevádolták a király előtt, az oroszlánok vermébe dobták érte. Király nagyon szerette Dánielt és sajnálta. Egész éjszaka nem aludt, kora reggel odament az oroszlánok verméhez is, azt kérdezte, hogy meg tudott-e a te Istened téged őrizni, aki ezt szüntelenül imádkoztál, Dániel? És Dániel azt válaszolta, elküldte az én Istenem az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem. A Bibliában nagyon sok ima tapasztalat van leírva. Istent szerető emberek, és Istenbe hívő emberek mindig imában keresték fel a mindenható Istent. Kedveseim, ha mi valakit szeretünk, akkor van időnk beszélgetni vele. Gondoljunk egy szerelmes párra, gondoljunk arra, amikor jegyben jártunk. Mennyi időt tudtunk elbeszélgetni szívünk választottjával? Találkoztunk, és 5 perc után azt mondtuk, hogy ne haragudj, nekem sok munkám van, én nem érek rá több időt tölteni vele, veled nekem mennem kell. Így tettünk? Dehogy tettünk így. Nem is vettük észre, órák múltak el, 2, 3, 4, néha 5, 6. És csak megrőkönyödve vettük tudomásul, hogy már 6 óra hosszát együtt töltöttünk, beszélgettünk, és nem is vettük észre, hogy ennyi idő elmúlt. Ha mi szeretjük az Istent, akkor lesz időnk imában beszélgetni Istennel. Vagyis abból tudjuk megállapítani, hogy mennyire szeretjük a jó Istent, hogy mennyit beszélgetünk vele, mennyit imádkozunk, mennyit töltünk el imában. Jézus Krisztus is ezt tette. Máté evangéliumában után következik Márk, és Márk evangéliumának az első részében, 35. versben olvassuk ezt a nem mindennapi kijelentést Jézus Krisztus ima életéről. Kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozott. Kora reggel, késő este, egész éjszaka, napközben visszavonult a természetbe, hogy elcsendesedhessen, és együtt lehessen, együtt tölthesse az időt az ő atyával, hogy megbeszélhessék azt, amire neki szüksége van. Azonban minden őszinte ember minden időn keresztül az ima embere volt. Ezt olvassuk apostolok cselekedetében, a 10. rész 2. versében, hogy egy pogány ember, aki istenfélő volt, ő is imádkozott. És Isten az őszinte imára válaszol. Így olvassuk apostolok cselekedete 10. részének 2. verséből. Vala pedig Cézáriában egy Kornélius nevű férfiú százados, az úgynevezett itáliai seregből, jámbor és istenfélő, egész háza népével egybe, ki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelenül könyörög Istennek. És a következő vers, és látásban világosan napnak, mint egy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala beméne ő hozzá, és mondani ki, Kornélius. Ez egy pogány ember volt, akinek a szívét érintette a Szentlélek Isten, és arra késztette, hogy imádkozzon Istenhez. Könyörögjön, kérje Isten segítségét, Isten áldását, és ő megtapasztalta imáinak meghallgatását. És itt azt olvassuk, hogy egy jámbor, istenfélő egész háza népével a feleségét, gyermekeit, rokonait is erre tanította, és szüntelenül imádkozott Istenhez. És egyik alkalommal kikereste fel, Isten egy angyalt küldött el, hogy beszéljen vele. Látta ennek az embernek a szíve őszinteségét. Ez az ember nem formális imát mondott el, nem csak mondott valamit azért, hogy mondjon valamit. Ez az ember szíve mélyéből könyörgött Istenhez, és hálát adott neki, hogy imáit meghallgatta és megsegíti az ő életét és családját. Itt látjuk, hogy őszinte Isten hívő emberek mindig imában keresték fel az Istent. Itt látjuk azt, hogy mennyire lényeges, ugye abból indultunk ki, hogy az ima ugyanolyan fontos, mint a lélegzetvétel. Ahogy a fizikai élet lehetetlen levegővétel nélkül, ugyanúgy a lelki élet lehetetlen ima nélkül. És láttuk azt is, hogy szabadon imádkozzunk. Saját szavunkkal mondjuk el azt, ami szívünkben van. Egy tapasztalatot hadd mondjak el. Egyik alkalommal meglátogattam egy családot. Nagyon jó, komoly, őszinte katolikus család volt. És elkezdtünk beszélgetni az imáról. És kérdeztem, hogy betanult imát mondanak el, vagy szabad imát. És a családfő, a férj nyomban válaszolt, én csak szabad imát mondok Istenhez. Saját szavaimmal imádkozom. Meglepődtem, mert tudom, hogy ez általában nem igen gyakorlat. És kérdeztem, hogy mióta? Ó, én már nagyon régóta szabad imát imádkozom. Hogy? Ki tanította meg? Kérdeztem. És akkor elmondta a történetet. Egyetlen egy gyermekük volt még akkor, 4 éves. Magas lázban szenvedett, megbetegedett. Annyira súlyos beteg volt, és olyan magas volt a láz, 41 fok körül, vagy talán valamennyivel még feljebb. Orvost hívtak, és amikor az orvos kijött, megvizsgálta, azt mondta, amikor kijött a beteg szobából, hogy azt tudom mondani, Ferenc bátyám, hogy menjen azonnal, és vásárolja még ma meg a temetkezéshez szükséges holmit, mert a fia nem fogja megérni a reggelt. És kár is volna, hogyha megmaradna, mert a láz miatt már annyira megkárosodott az agy, hogy nem lenne normális. Az apát és az anyát lesújtotta az orvos kijelentése. Kikísérték az orvost, bejöttek, és az édesapa odaborult a fia, a kedves fia ágyához, és azonnal megtanult saját szavaival imádkozni. És könyörgött, és elmondta, hogy Istenem, ne vedd el tőlem ezt a gyermeket. Ez az egyetlen gyermekem. Te gyógyítsd meg. Te mindenható vagy. Számodra semmi sem lehetetlen. És az ő saját szíve vágyát mondta el szavakba öntve Istennek. És amikor befejezte az imát, körülbelül egy óra múlva, kisfia azt mondta, édesapám, éhes vagyok. A fia felépült, és hogy nem történt agykárosodás a láztól, bizonyíték az, hogy a fia elvégezte az orvosi egyetemet, és ma is orvos. Könyörögjünk Istenhez. Jézus erre gyönyörű példát adott. És szeretném, ha Jézus Krisztus szavait elemeznénk egy rövid időn. Sokan a mi atyánkot nagyon gyakran imádkozzák. Van, aki naponta elmondja 10-szer, 20-szor. Azonban, amikor a mi atyánkról esik szó, akkor kedveseim, azt szeretném hangsúlyozni, a mi atyánkot nem csak imádkozni kell, a mi atyánk szerint élni kell. A mi atyánkba Jézus Krisztus beleötvözte a mennyek országának elveit, és elmondta nekünk a mi atyánkban, hogy nekünk milyen kell, hogy legyen az Isten és az ember iránti viszonyunk. Szeretném olvasni és röviden átgondolni a mi atyánkot, ahogyan találjuk feljegyezve Máté evangélium a 6. részének a 9-től a 13. terjedő versekben. Szeretném, hogyha minden szóra nagyon odafigyelnénk. Így hangzik: ti azért így imádkozzatok. Jézus Krisztus sehol nem mondta azt, hogy ti ezt imádkozzátok. Ti a mi atyánkot imádkozzátok. Azt mondta, ti azért így imádkozzatok. Hát először is mit jelent az, hogy így imádkozzatok? A mi atyánkban 7 kérelmet találunk. Vagyis a mi atyánk 7 kérelemből áll. A 7 kérelemből 6 lelki tartalmú kérelem és 1 testi tartalmú kérelem. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Imádkozzatok többet a lelki szükségleteitekért, mint a testi szükségleteitekért. Vajon így imádkozunk-e? És amikor ezt elmondja, hogy ti azért így imádkozzatok, akkor a mi atyánk első szava: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, mindjárt az első kérelem. Maradjunk először annál, hogy mi atyánk. Ki is mondta el először a mi atyánkot? Jézus Krisztus. És ő nem azt mondta, hogy a ti atyátok, vagy nem azt mondta, hogy az én atyám, hanem Jézus Krisztus, ami drága jó megváltunk, azt mondja, hogy a mi atyánk, és azok, akiknek egy atyuk van, azok milyen rokoni kapcsolatban vannak egymással? Azok testvérek. És ki mondta el a mi atyánkot először? Jézus. És azt mondta, mi atyánk, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és mi testvérek vagyunk. Én nem tudom, kedveseim, milyen tudat, milyen érzés hat át bennünket, amikor most megértettük a mi atyánk imából, ezekből az első szavakból azt, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk. Jézus, aki ott van fenn a mennyben, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között, az nekünk testvérünk. Nem is csoda, hogy azt arra tanít bennünket Jézus Krisztus, hogy mi szabadon járuljunk az Isten kegyelmi királyi székéhez. De nézzük a kérelmeket. Szenteltessék meg a te neved. Ez az első kérelem. De a nagy kérdés, de ki által? Ki által szenteljük meg a mindenható Istennek a nevét? Ki szentelje meg más szóval? Az angyalok? Más bolygók lakói? Vagy mi, akik imádkozzuk? Nekünk kell megszentelni. De hogyan tudjuk mi, bűnös, gyarló emberek, megszentelni a mindenható Istennek a nevét? Ugye a név jellemet jelent. Amikor Péter megtért és elfogadta Jézus Krisztust, akkor Jézus Krisztus nem Péternek nevezi, hanem Simonnak. Annyit jelent, hogy meghallgattatott. Igaz, hogy Péternek az eredeti neve is Simon volt, de mivel ingadozó volt, ezért Simonról Péterre változtatta a nevét, ami annyit jelent, hogy gurulló kő, vagy kődarab, vagy kabics. Ingatag ember volt egész a megtéréséig, és Jézus Krisztus azt mondta, nem vagy méltó arra, hogy a te neved Simon legyen, mert te ingatag ember vagy. A te jellemedhez csak a Péter név illik, ami azt jelenti, hogy ingatag, vagy kődarab, vagy kavics, vagy guruló kő. Hogyan tudom én megszentelni a mindenható Istennek a nevét, ha nem csak imádkozom a mi atyánkot, hanem betartom azokat az elveket, amelyeket Jézus Krisztus a mi atyánkban elmondott, és tanít bennünket, hogy mi ne csak szájjal mondjuk el például ezt is, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem azt éljük, gyakoroljuk. Hogyan? Úgy, hogy a Szentírás tanítása legyen hitünk egyetlen mércéje, hogy mi ne hozzunk szégyent az Istennek a nevére. A második kérelem, jöjjön el a te országod. Ha valakit meghívunk magunkhoz vendégségbe, akkor mi arra készülni szoktunk. Itt is jöjjön el a te országod, mi ezért imádkozunk, Istenem, jöjjön el a te országod minél előbb. Jézusom, jöjjél vissza minél hamarabb, te megígérted, hogy te eljössz másodszor az egek felhőjében, amikor ítélni fogsz eleveneket és holtakat. Mi készülünk arra a napra, kedveseim, vajon készülünk? Vagy csak mondjuk Jézus Krisztusnak, hogy jöjjön el a te országod, de mi még gondolni se gondolunk arra, hogy az életünket összhangba hozzuk azokkal a mennyei elvekkel, amelyek a mi atyánkban és a Szentírásban találhatók. Vegyünk egy példát. Összetalálkozunk az utcán rég nem látott ismerősökkel, mert külföldön dolgoznak és nyári szabadságra hazajöttek, itthon vagytok, igen, melyik este fogtok eljönni, nagyon szeretnénk veletek beszélgetni, megbeszéljük azt, hogy csütörtök este 6 órakor várunk benneteket, nagyon örülünk, szervusztok, akkor csütörtökön 6 órakor találkozunk, elköszönünk egymástól, és akkor eljön a csütörtök este, és mi 17:30-kor bezárjuk a kaput, vagy a lakásunk ajtaját, és elmegyünk otthonról. És azok, akiket mi annyira hívtunk, megérkeznek, és zártartót találnak. Nem megtörténhet ez velünk közöttünk és Jézus Krisztus között is. Mi a mi atyánkban elmondjuk, jöjjön el a te országod. Mi hívunk téged, jöjjél el minél hamarabb. De mi még gondolni se gondolunk arra, vagy néha-néha gondolunk arra, hogy mi készülni szeretnénk a vele való találkozásra. Hogy mi félreteszünk minden bűn, minden akadályt, mi jellemben törekszünk egy cél felé, hogy a mi életünk, a mi jellemünk, a mi hitgyakorlatunk hasonló legyen Jézuséhoz. Napról napra hasonlóbb legyen. Ezt jelenti mondani, jöjjön el a te országod. A harmadik kérelemben ott van a lényeg, legyen meg a te akaratod. Hát az első nagy kérdés, hogy hol található az Isten akarata? A Szentírásban. Kedveseim, gyakoroljuk mi azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban Isten nekünk elmond. Vajon a mi hitünknek egyetlen alapja, mércéje a Szentírás? Vagy megengedjük magunknak azt, hogy bizonyos dolgokat igen elismerünk a Szentírásból, és el is hiszük, és azt mondjuk, hogy úgy is van. De egy kis egyházi rendeletet, egy kis szent hagyományt, egy kis népszokást is beötvözhetünk a mi vallásos életünkbe? Vagy csak egyedül azt, amit Isten a Szentírásban mond? Mert amikor kimondjuk azt, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Fenn a mennyben az Istenhez hű maradt angyalok tökéletesen teljesítik az Isten akaratát. És mondják, kinek kell ugyanúgy teljesíteni az Isten akaratát itt a földön? Az, aki imádkozza a mi atyánkot. Ezért mondtam el, amikor rátértünk a mi atyánk tanulmányozására, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell. Mert könnyű elmondani ezeket az elveket, életelveket. De Jézus Krisztus nem azért tanít bennünket a mi atyánkban ezekre az életelvekre, hogy mondjuk, hanem hogy betöltsük, megvalósítsuk, éljünk azt szerint. Mert Jézus Krisztus, amikor tanította a zsidókat földi szolgálata alatt, Máté evangélista jegyezte fel, és itt azt találjuk feljegyezve, hogy Jézus Krisztusnak nagyon fájt egy dolog, és a zsidóknak elmondta, és azt mondja nagyon kemény szavakkal, Máté evangélium a 15. részének a 7. versétől, képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzá, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mit mond Jézus Krisztus? Sajnos nem csak a zsidók voltak ilyen lelkiállapotban, nagyon sok keresztény ember is, hogy szájjal közelget Istenhez. Mondja a mi atyánkot, szenteltessék meg a te neved, de rá se gondol arra, hogy kövesse Jézus Krisztust. Jöjjön el a te országod, de nem készül Jézus Krisztus eljövetele. Legyen meg a te akaratod, de én cselekedjem az Isten akaratát. Erre nem vagyok hajlandó. Mondani könnyebb. De mondják, mit ér az, hogyha csak mondjuk, de nem teljesítsük? Mennyire volna megelégedve a férj vagy a feleség, vagy a szülő, vagy a gyermek, ha azt mondanák egymásnak, hogy szeretlek, de az élete egész másról tanúskodna. Jézus mondja, ez a nép szájával közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. És miután az első három kérelemmel foglalkoztunk, most nézzük meg a negyediket. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hát kedveseim, mire gondolunk mi akkor, amikor kimondjuk ezt a kérést? Melyik kenyérre? Ugye, hogy rendszerint csak a fizikai kenyérre. Azonban Jézus Krisztus tanít bennünket arra, hogy a mi balanszunkhoz, ami kiegyensúlyozott lelkületünkhöz, a mi lelki világunkhoz, ahhoz, hogy mi egy stabil, kiegyensúlyozott emberek legyünk a Földön, nem elegendő csak a fizikai kenyér. Így találjuk feljegyezve Máté evangéliumában az első kísértés leírása keretén belül a negyedik részben. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. Nem szokatlan ez a kijelentés, amikor Sátán odajött, hogy megkísértse Jézus Krisztust. Jézus Krisztus elmondta neki azt, hogy az embernél a kiegyensúlyozott élethez mind a két kenyérre szükség van, a testire és a lelkire is. És amikor itt a mi atyánkban azt olvassuk, hogy add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket, akkor nem csak a fizikai kenyérről van szó, hanem a lelki kenyérről is. Mert nekünk mind a kettőre szükségünk van. És elmondja ebben a kérelemben azt is, hogy milyen időközönként. Nem hetente vagy havonta egyszer. Minden nap olvassuk a Szentírást. Szenteljünk időt. Azt olvassuk a Szentírásban, Apostolok cselekedete 17. rész 11. versében, hogy azok a keresztények nemesebbek voltak, akik naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Milyen időközönként? Naponként. Naponta keresték, kutatták, tanulmányozták a Szentírást, hogy megértsék az Isten akaratát, és hogy cselekedjék. Tehát amikor kimondjuk, hogy add meg nékünk a mindennapi kenyerünket, akkor egyértelműen a testi és a lelki kenyérről is szó van. Azonban itt eddig négy kérelmet beszéltünk meg, és ezután következik az ötödik. És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mielőtt tárgyaljuk ezt a kérelmet, hadd mondjak el egy tapasztalatot. Egyik faluban sorozatot tartottam, és egyik este beszéltem a mi atyánkról. Körülbelül egy hét múlva meglátogattam egy családot, és azt mondta a feleség, jaj nekem, Faragó, akkora gondot okozott, hogy alig tudtam megoldani. És kérdeztem, hogy mi a probléma. Hát amikor a mi atyánkról beszélt, akkor három napig nem mertem elmondani a mi atyánkot. És kérdeztem, hogy miért? Ki tiltotta meg? Nem tiltotta meg senki, csak már 5 éve nem beszélek a szomszédasszonyommal. És a mi atyámból megértettem azt, hogy Isten csak úgy és csak akkor fogja megbocsátani az én bűnömet, hogyha én elmegyek és kibékülök a szomszédasszonyommal. De erre nem voltam kész, nem voltam hajlandó. Első nap még valahogy eltelt, hogy nem imádkoztam a mi atyánkot. Második nap már ideges voltam, és kezdtem kiabálni a férjemre, és azt mondta a férjem, tudod mit, rám ne kiabálj. Menj el a szomszédasszonyhoz, békülj ki vele, és imádkozz a mi atyánkot, ahányszor akarod. De nem volt lelki erőm. Harmadik nap végül összeszedtem magamat. Elmentem, és amikor benyitottam a konyha ajtón, ahol volt a szomszédasszonyom, akivel már 5 éve nem beszéltem, nekem is földbe gyökerezett a lábam, de az övé is. Hadsarokra tárta ki szemét, és nézett rám, mi történt most velem, hogy eljöttem hozzá. És én azt mondtam neki, szomszédasszony, bocsásson meg nekem. Én vagyok mindennek az oka, és annak is, hogy 5 éve már nem beszélünk. Ő elindult felém, én feléje, és egymás nyakába borulva sírtunk, hogy ilyen buták voltunk, hogy 5 éve hallgattunk. Igen, Isten azt mondja el, ő nekünk csak akkor tudja megbocsátani a mi vétkeinket, ha mi is készek vagyunk megbocsátani. Mi ennek az ellenkezője? Ha én nem vagyok hajlandó megbocsátani fele barátomnak azt, ahogy megsértett engemet, akkor Istentől sem kapok bocsánatot. Hiába mondom a mi atyánkat, akár 100-szor is naponta, sőt, még átkot kérek magamra, mert azt mondom, hogy Istenem, ahogy én nem vagyok hajlandó megbocsátani másiknak a bűnöt, akkor te se bocsásd meg az én bűnemet. Nagyon különös megfigyelni, hogy Jézus Krisztus a 7 kérelem közül csak ezt az egyet ismételte meg és magyarázta meg részletesen, mégpedig nyomban a mi atyánk befejezése után, itt Máté Evangélium a 6. részének 14 és 15. versében. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeik, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mit szeretnénk, kedveseim? Azt, hogy megbocsássa Isten a mi vétkünket, vagy nem? Kitől függ, hogy Isten megbocsátja a vétkünket, vagy nem? Tőlünk. Ha mi kész vagyunk megbocsátani fele barátainknak az ő vétküket, hogy ők megsértettek bennünket, akkor ő is kész lesz nekünk megbocsátani. Azonban Jézus Krisztus megy tovább, és a következő kérelem, a 6. kérelem így hangzik, és ne védj minket kísértetbe. Istenem, segíts meg nekem csak oda menni, ahova te is elkísérsz. Add, hogy odafigyeljek lelked vezetésére, hogy én ne menjek olyan helyre, ahol te már nem oltalmazhatsz. Ne menjek ki a te oltalmat sugarának hatása köréből. Segíts meg, Istenem, hogy én megtanuljak veled élni, megtanulnak veled járni, tégedet követni, és akaratod szerint cselekedni. És hogyha te ebben segítesz, Istenem, és én arra kérlek, hogy segíts meg ebben, hogy megtörténjen az, amiért lényegében az ima el van mondva, az a 7. kérlem, de szabadíts meg minket a gonosztól. Kedveseim, senki más nem tud segíteni és felvértezni bennünket mennyei erővel, hogy ellenálljunk Sátán kísértéseinek Istenen kívül. De csak akkor tud erőt biztosítani számunkra, hogyha mi hűségesen teljesítsük az első 6-ot. Ha mi készek vagyunk szent nevét megszentelni, ha mi készülünk a vele való találkozásra, jöjjön el a te országod, ha mi cselekesszük azt, amit a 3. kérelemben mondunk, az pedig, hogy legyen meg a te akaratod miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ha mi kérjük, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket, de nem csak a fizikai kenyeret fogyasszuk el, hanem a lelki kenyeret is. És ha mi készek vagyunk megbocsátani fele barátunknak, ő is megbocsát. És ha mi nem megyünk olyan helyre, ahol ő nem tud megoltalmazni bennünket, mert ő nem kísér el, mert mi önként tesszük ki magunkat sátánnak, hogy ő kísértsen és csábítson a bűnre, az Isten akarata ellenére. De hogyha mi ezt teljesítsük, ezt az első hat kérelmet, akkor teljesíti ő is ezt a mi utolsó kérelmünket, hogy szabadíts meg minket. Szabadíts meg a bűntől, szabadíts meg a rossz szokástól, és taníts meg, hogy mi helyesen éljünk. Miután láttuk a mi atyánknak ezt a rövid elemzését, akkor még egy kérdést szeretnék feltenni, és erre a kérdéskörben néhány nagyon fontos dolgot meg fog beszélni, az ima meghallgatatásának a feltételeiről. Mert Isten tanít bennünket arra, hogy mi imádkozzunk hozzá. Láttuk azt, hogy hogyan imádkozzunk. Láttuk a mi atyánkban, hogy mi nekünk élnünk kell a mi atyánk szerint, nem csak imádkozni. Azonban Isten a Szentírásban megadta az ima meghallgatatás feltételeit is. És most nézzünk meg néhány feltételét a meghallgatásnak. Először is a lelkület nagyon lényeges. Jézus elmondott egy példázatot, hogy két imádkozó ment fel a templomba. Lukács evangéliumának a 18. részében találjuk feljegyezve ezt a példázatot. Felment egy vámszedő imádkozni a templomba, és felment egy farizeus. És a farizeus előre ment, és eldicsekedte Istennek, hogy milyen jó. Én böjtölök kétszer egy héten, én dézsmát adok mindenből, és én nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott hátul, aki még a szemét sem meri felemelni. Eldicsekedte imában, hogy ő milyen jó Isten követő ember. A vámszedő pedig hátul állt, meghajtott testtel, mellét verte, és azt mondta, Istenem, bocsáss meg nekem bűnösnek. És amikor Jézus Krisztus elmondta hallgatóinak ezt a történetet, akkor feltett nekik egy kérdést. Mit gondoltok, hogy e két ember közül melyik ment alá meg?

Tele a hit. Ne szokásból imádkozzunk. Ne azért imádkozunk, mert megtanítottak szüleink imádkozni. Vagy ne azért imádkozunk, mert a másik ember is imádkozik. A hitnek az ima meghallgattatásában döntő szerepe van. Így olvassuk Jakab levelében az első rész 5-től a 8-ig terjedő verseket. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És aki mindeneknek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedjen. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és idestova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű a minden útjában álhatatlan ember. Mire van szükségünk? Hitre. Hinnünk kell azt, amit Isten a Szentírásban mond. Ahogy a mi atyánkból láttuk, a harmadik feltétel, valljuk meg bűneinket, és kérjünk Istentől erőt, hogy hagyjuk el, hogy győzedelmeskedhessünk. Amikor fellapozzuk Krónika második könyvét, Krónika második könyvének a 7. részében, egy szövegben, egy helyen csodálatos tanácsokat találunk. Itt találjuk szintén az ima meghallgatatásának néhány feltételét. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Egy helyen tessenek megfigyelni, hogy milyen csodálatos, milyen szokatlan, milyen nem hétköznapi, nem mindennapi feltételekkel találkozunk. És megalázza magát az én népem. Igen, Isten elé megtört szívvel jöjjünk, bűnbánó szívvel. És utána azt mondja, hogy az én népem, aki az én nevemről neveztetik, az könyörög. Mikor szokott egy ember könyörögni? Nagyon sok ember az imád dicsekedésre használja, mint a farizeus is, amit az imént említettünk. Itt azt mondja, hogy az ember, aki megalázza magát, az könyörög. De az előbb feltettem a kérdést, mikor szokott egy ember könyörögni? Amikor bajban van. Amikor kilátástalan a helyzete. Amikor nincs megoldás. És kedveseim, nekünk senki más nem bocsáthassa meg a bűnünket, csak egyedül az Isten. És ha mi őhozzá őszinte szívvel jövünk, megtört szívvel, akkor mi könyörögve kérjük, és Istennek segíts meg, bocsásd meg bűnömet. Ezt fogjuk neki mondani, őszinte szívvel. A harmadik feltétel, és keresi az én arcomat. Mit jelent ez? Gyermek voltam. És amikor vendégeket vártunk, akkor édesanyám azt mondta, hogy jó kisfiú legyél. De hát mikor legjobb csíntalannak lenni? Mint akkor, amikor vendégek vannak. És természetes, én is az voltam. És édesanyám néz rám tekintetével, és int összehúzott homlokkal, hogy jó legyél, és én fordítom a fejemet, mintha nem is látnám. Hányszor tanácsol bennünket Isten a Szentírásban, és mi a fülünk botját sem mozdítjuk. Mi megyünk tovább, rójuk a mi életünket. Ne tegyük ezt. Ez ima meghallgatatás feltétele. Keresi az én arcomat. Mi nézzük rá. És a negyedik, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Kérjük Istent napról napra, és meg fogjuk tapasztalni, Isten segít nekünk győzedelmeskedni a mi hibáink és bűneink felett. És kedveseim, végül is, amikor az imáról beszélünk és imáról tanulunk, nekünk egy közben járunk van Jézus Krisztus. Ne keressünk ő mellette, a mi megváltó Jézus Krisztusunk mellett,
más közben járókat

Mert nincsen. Csak emberek tanítanak bennünket, hogy létezik más közben járó. Mi rajta keresztül, Jézus Krisztuson keresztül egyenesen járuljunk az Atyához. Ezeket a nagyon bátorító szavakat szeretném olvasni befejezésül a Szentírásból, Zsidókhoz írt levél 4. rész 16. versében. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Nyugodt szívvel, szabadon. Miért? Mert Jézus Krisztus a közben járunk, és ő a mi testvérünk, tanít bennünket a mi atyánkban. És ő megért bennünket. Így olvassuk a 15. verset. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértett mindenben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Kedveseim, Jézus Krisztus végigjárta előttünk már azt az utat, amelyre bennünket hív. Ő megérti a mi gondunkat, a mi problémáinkat. Jöjjünk hozzá. Bármikor úgy érezzük lelkünk mélyén, hogy most odafordulok Istenemhez, hálát adok, vagy könyörgök, vagy dicsérem az ő szent nevét. Ne felejtsük el. Imádkozzunk mindenhol, mindenkor, függetlenül, hogy hol vagyunk. Segítsen ebben meg a mindenható Isten, hogy ezt megtanuljuk.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Zsoltár. Az éneklő mesternek az altasétra Aszáf Zsoltára ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztal.
1: Találkozás Jézussal.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szívhez szóló előadásokat, beszámolókat hallottunk Jézusról, aki szeret minket. Nem tudom, milyen érzések fogalmazottak meg bennünk, hogy jó egy ilyen lényt ismerni? Jó egy ilyen lénynek a közelében lenni? És szeretnénk-e nem csak 10-20-30 évig élvezni az ő közelségét, hanem az örökkévalóságon keresztül? A tanítványok 3-3,5 éven keresztül voltak Jézussal, és amikor Jézus azt mondta, hogy én most elmegyek, akkor nagyon szomorúak lettek. És Jézus azt mondta, hogy én visszajövök érettetek. Visszajövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ezek után, az ígéretek után a tanítványokat foglalkoztatta az, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. De hogyan lesznek ezek az események? Nem tudom, hogy önöket foglalkoztatja ez a kérdés, Jézus visszajövetele, a világ vége. Foglalkoztat-e bennünket? Örömmel tölt el, vagy félelemmel tölt el az, hogy Jézus visszajön érettünk? Hát ha Jézus a mi barátunk, akkor biztos, hogy örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, ha már most ezen a földön örülünk annak, hogy ő a közelünkben lehet, sok-sok áldásaiban részesülhetünk, akkor mennyivel inkább annak, hogy majd az örökkévalóságon keresztül is egy ilyen szerető személy közelében lehetünk. De Jézus elmondta azt, hogy néhány dolognak meg kell történni előtte. Jézushoz jöttek a tanítványok, amikor Jézus az olajfák hegyén volt, és megkérdezték Jézust, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, és ezt mondta, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ha körülnézünk a vallásos világban, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok önjelölt próféta van. Nagyon sokan vallják azt, hogy Jézus nevében jönnek, hogy Jézus küldte őket, ezeket az embereket. És Jézus azt mondta, hogy ez az ő eljövetelének az egyik jele, hogyha vallásos világban önjelölt messiások, önjelölt próféták lesznek. Ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor nagyon-nagyon sok könyvet találunk, olyan könyveket, amelyek az okkultizmussal foglalkoznak. És ez is bizonyítja azt, hogy a mi időnkben sok hamis próféta támad. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. Íme eleve megmondtam néktek. Találkoztunk már ilyen csodatevőkkel? Hallottunk már? Tévében láttuk, rádióban hallottunk róluk, vagy a városunkba eljöttek, és azt mondták, hogy ők csodákra képesek, csodákat tesznek Jézus nevében. Jézus azt mondta, hogy akkor, amikor ezek a hamis próféták megszaporodnak, sokan lesznek, ez annak a jele, hogy ő hamar vissza fog jönni érettünk. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Hallottam egy hírt, hogy Jézus eljött egy angliai öreg otthonba, és ott meggyógyította a betegeket. Egy 80 éves mama olyan egészséges lett, mint hogy a 18 éves lenne. És megkérdezték a pápát, hogy mivel magyarázható, és azt mondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. És igaza volt, mert a Biblia is elmondta, hogy egyre több ilyen jelenség lesz. Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív jellel látjuk el ezeket a jelenségeket. És Jézus utána elmondott olyan eseményeket, amelyeknek be kell következniük, amelyek szintén az ő eljövetelének a jeleire utalnak. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Arra gondoltam, amikor készültem erre az előadásra, hogy igazából meg sem kell tartanom, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanezt látjuk. Csupán néhány olyan dolgot szeretnék ebben a 15 percben felsorolni, amit Jézus is elmondott az ő visszajövetelének a jeleiről, és egy kicsit visszazökkenünk majd abba a valóságba, ami tényleg van, és látni fogjuk azt, hogy a mi világunk az nem egy jó hely, nem egy megfelelő hely ami számunkra. Isten egy sokkal-sokkal jobbat készített nekünk. De még ez nem itt a vég, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallunk, mondja Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Jézus azt mondta, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről. Hát ezeket a
Híreket halljuk és látjuk nap mint nap, amint nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. A Jelenések könyvében még egy pontosabb, még egy közelebbi jelt is látunk. Jelenések könyve 11. fejezet 18. verse. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak. És a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Mit mondott Jézus, mikor fog visszajönni? Akkor, amikor az ember képes lesz arra, hogy elpusztítsa a saját környezetét, elpusztítsa a földet. Kérdés ez számunkra, hogy ma megteheti az ember? És Jézus azt mondta, hogy ő vissza fog jönni, mielőtt az ember ezt megtenné. Észak-Amerika térképét láthatjuk itt, és veszélyes atom hulladék lerakatoknak a pontjait láthatjuk ezen a térképen. Szinte alig van olyan hely, amelyik már tiszta. Hasonló szemét dombokat, szemét lerakatokat láthatunk bármere az egész földünkön, mert az ember eljutott abba az állapotba, hogy képes elpusztítani önmagát és a környezetét. A Biblia beszél az utolsó időben a nyugtalanságról, a félelemről és az űrzavarról. Vajon látható ez a mi társadalmunkban? Tapasztalhatjuk-e a félelmet? Jézus azt mondta, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön pogányok szorongása kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Amikor ezeket az igéket olvastam, és főleg ahogyan a Máté evangéliumában olvashatjuk, Máté evangéliumában Jézus azt mondja, hogy ti azonban ne féljetek. Mi fogja jellemezni az emberiséget az utolsó időben? A félelem, a rettegés, a zaklatottság. És mit tesznek azok, akik Isten mellett keresik az oltalmat? Jézus azt mondta, hogy ők pedig nem félnek. Azt mondtam, hogy igazán érdemes kereszténynek lenni. Miközben az emberek annyira félnek, hogy elhalnak a félelem miatt, én, mint keresztény, bátorságban, biztonságban lehetek Jézus oldalán. Vajon mitől félnek a leginkább az emberek? Egy felmérés az Európai Unióban azt méri, hogy mitől félnek a leginkább az emberek. 73% a legtöbb a háborútól fél. Jézus azt mondta, hogy lesznek háborúk, hallunk háborúkról, háborúk híreiről, és az emberek nagy többsége ettől fél. Hát egy néhány képet megnézzünk arról, amit Jézus is mondott a terrorizmusról, a háborúkról, ahogy nemzet támad nemzet ellen. Ismerősek ezek a képek, és ismerős az a félelem is, amiről Jézus beszélt. Ha ezt az utolsó képet megnézzük, amit most eltakart a másik kép, vagy akár ezeket a képeket is, ahogy az emberek tényleg megrettentek akkor, amikor ezek a dolgok történtek. Egy jó ideig kevesebben szálltak fel repülőre, kevesebb féltek ráhajtani egy hídra, féltek felbontani bizonyos borítékokat. Ez a félelem jellemzi a mi világunkat, a mi földünket. Ezek a képek lehet, hogy már régiek, már tudnánk újabbakat is mutatni, mert egyre gyarapodnak, egyre szaporodnak. Itt egy térképet láthatunk azokról az országokról, amelyekben a terrorizmus melegágya található. Elég sok ilyen hely van, és azt látjuk, hogy a Földnek egy bizonyos területére koncentrálódik. A Biblia beszél arról is, hogy a tudás megnövekedik az utolsó időben. Dániel próféta beszél erről. Sok teológus úgy gondolja, hogy ez a tudás inkább a Biblia ismeretére vonatkozik, hogy sokan fogják majd a Bibliát tanulmányozni, a proféciákat tanulmányozni, de így hangzik ez az ige, te pedig Dániel zárt be beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Egyesek azt mondják, hogy a világ összes tudásának a 80%-a az utóbbi évtizedben jött előtérbe, és hogy a világ tudósainak, akik valaha a Földön éltek, 90%-a ma is él. Dániel azt mondta, hogy megnövekszik majd a tudás. A Biblia beszél a gúnyolodokról, vallási gúnyolodokról és szkeptikusokról, akik elfordulnak a Biblia igazságától. Az utolsó időben csúfolodok támadnak, mondja Jézus Péter apostolon keresztül. Timóteusi levélben pedig ezt olvassuk, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket,
de a mesékhez odafordulnak. És tényleg ezt látjuk, ha a Biblia 100%-ig igaz, akkor miért nem ezt forgatják az emberek? Miért kell a Da Vinci kód, miért kell a Judás evangélium, vagy más hasonló könyvek? Miért nem a biztos forráshoz fordulnak az emberek? Azért, mert elfordulnak az igaz tudománytól. Nem nehéz manapság gúnyolódokat találni, ahogy ezt a jövendőlés is elmondja. Még vallásos vezetők is tagadják a teremtés tényét, tagadják az özönvíz tényét. Krisztus második eljövetelében nagyon-nagyon kevesen hisznek még a keresztények közül is. Aztán beszél a Biblia az erkölcsi romlásról, a lelki hanyatlásról. Ezt az ígét már említettem, amikor arra kértem önöket, hogy próbáljuk meg, hogy egy napilapban, egy újságban megnézzük azt, hogy mennyi jel található meg ezek közül. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulok, vakmerők, felfualkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld, mondja a Biblia. Azt mondja, hogy nem csak a világban találhatók ilyen emberek, hanem az egyházban is, akiknél megvan a kegyességnek a látszata. Akik egy állarcot vesznek fel, és azt mondják magukról, hogy ők keresztények. A Biblia azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell kerülni. Élhajhászat. Az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői. A világ megörül az élvezetekért. Nagyvárosainkban az embereknek csak egy kis hányada jár templomba, de milliók mennek a szórakozó helyekre. Megnézzük azt, hogy mennyit költenek az emberek a szórakozásra, és mennyit költenek Istenre. Mennyi időt fordítanak a szórakozásra, és mennyi időt fordítanak Istenre. Ez mind-mind azt mondja, hogy beteljesedik az, amit Isten megjövendőlt az utolsó időkről. Növekvő törvénytelenség, véres bűncselekmények és erőszak. A gonoszság megsokasodik, mondja a Biblia. Timoteusi levélben pedig ezt olvassuk. A gonosz emberek és ámítok pedig még tovább mennek a rosszban. Ez egy új fordítás szerint. Tehát azt olvassuk, hogy a gonoszok még gonoszabbak lesznek. Valaki elmondta nekem, hogy a kallozok már itt vannak a Dunán is, és kirabolják a dunai hajókat, és azt mondom, hogy tényleg? És azt kérdezte, hogy hol nincsenek ma gonosz emberek? Hát a Dunán is ott vannak a gonosz emberek, itt vannak a mi országunkban is. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal, mondja Ezékiel próféta. Biblia beszél pusztító földrengésekről, viharokról és éhségekről. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek, és dökhalálok, és rettegtetések, és nagy jelek lesznek az égből. Tehát a Biblia beszél az éhségről. Amikor készültem erre az alkalomra, nagy kihívást jelentett számomra, hogy ezekről a jelekről 15 percben beszélni. De azt mondtam, ha Jézus tudott, és ha elolvassuk Máté 24-et, még 10 percben se. 10 percre sincs szükségünk, hogy elmondjuk. Laci megkérdezte, hogy fogok-e beszélni a Föld jelenlegi állapotáról? Hát néhány dián volt, amit tőle kaptam. És azokat is betettem, hogy még rövidebb legyen az előadás. Tehát ezek a diák Lászlótól származnak. Ezek szerint az Európai Unióban több támogatást kapnak a tehenek, mint Afrikában az éhezők. A világon minden ötödik ember napi $1 kevesebből él. Indiában 44 millió gyermeket dolgoztatnak. Tehenek $2 kapnak naponta, és az emberek egy része, egy ötöde kevesebb, mint feléből élnek meg, mint az Európai Unióban a tehenek. Több ember ismeri a McDonald's logóját, mint Krisztus keresztjét. 800 millió ember naponta éhesen marad. Több ember hal meg évente öngyilkosságban, mint fegyveres konfliktusban. Afrikában 30 millió HIV pozitív van. Világszerte 300 ezer gyermekkatona szolgál. Lehet, hogy láttuk már a tévében, a különböző afrikai országokban gyermekek katonaként szolgálnak, és kegyetlenül tudnak ölni. Napjainkban 27 millió rabszolga dolgozik világszerte. Szerintem sokkal több. Magyarországon is nagyon sok a rabszolga. Azok tudják, akik munkát keresnek. Földrengés.
Sokan azt mondják, hogy mindig is voltak földrengések. De nézzünk meg egy statisztikát, és ez a statisztika csak egészen az 1978-as évekig mutatja a különböző adatokat. A 9. században egy nagyobb földrengés volt, ami a 6-os erejű földrengésnél nagyobb. A 9. századtól a 16. századig egyetlen egy földrengés sem. A 17. században sem volt ilyen földrengés, a 18-ban volt kettő, de ezek közül az egyik egy bibliai jövendőlésnek a teljesedése. A 19. században egy ilyen nagyobb földrengés volt, a 20. század első háromnegyedében, tehát egészen 1975-ig 9 földrengés, és mit gondolunk, 1975 és 78 között 3 év alatt mennyi volt? 10. 3 év alatt 10 nagy földrengés. Ha megnézzük ezt a statisztikát, és ha valaki azt mondja, hogy mindig is voltak földrengések, akkor látjuk azt, hogy nincsen igaza, mert az utolsó időben sokkal több a földrengés. Aztán a Katrina hurrikán, a cunami, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek nemrégen történtek és ismerősek a mi számunkra. Talán már annyira fel sem figyeltünk az utóbbi 2 hétben történt cunami áldozataira, amikor néhány százan meghaltak. Globális felmelegedés hatalmas problémát okoz, és ez a kép is Lászlótól származik, egy professzor nyilatkozta egy német tévéműsorban. Ha így folytatódik a globális felmelegedés, Földünk hamarosan a Vénusz sorsára juthat, és további felmelegedés hatására a levegőben kerül a tengerben levő széndioxid. A napsugarak hatására melegedni kezd, és forró gőzzé alakul. Ekkor pedig Földünk a Vénusz sorsára juthat, 250 fokra is melegedhet a levegő, és savas esők is hullhatnak. Ezt a diát ki is szedtem, és mondtam Lászlónak, hogy én nem teszem be, mert én túl soknak találom ezt a 250 Celsius fokot, és azt mondta, hogy ő az internetről vette ezeket az adatokat. Nem tudom, mennyire tudjuk elhinni ezt a vész jósló adatot, de azt utána visszaraktam ezt a diát, és úgy gondoltam, hogy elmondom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. A cunami. Egy néhány megdöbbentő képet szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy olyan lesz az utolsó időben, mint Noé napjaiban volt, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Egész addig, amíg jött az özönvíz, és el nem ragadta őket. Hát ez történt a cunami katasztrófa alatt is. Nézzük ezeket a képeket, de főleg azt, hogy hogyan viselkedtek az emberek. Azt mondja a Biblia, nem vettek észre semmit. Ott álltak, amíg el nem ragadta őket az ár. Fényképeztek, aztán megtaláltak fényképezőgépeket, és onnan vannak most már fényképeink, ahol láthatjuk ezeket a képeket. Nem mozdultak el onnan, addig nézték, amíg elragadta őket a hatalmas hullám. Nézzük meg, ott jönnek a hatalmas hullámok, és az emberek ott állnak, és nézik, hogy mi történik. Fényképeznek, filmeznek egészen az utolsó pillanatokig. Aztán elkezdenek menekülni, de akkor már nagyon-nagyon késő. És pontosan nem emlékszek arra, hogy mennyi volt a cunami áldozatainak a száma. Nem tudom, valaki tudja, emlékszik-e rá. Nem azért haltak meg, mert nem tudtak volna elmenekülni, mert nem is akartak, látni akarták ezt az egészet. Az esernyőt már nem sokat segít, akik esernyőkben bíztak. Aztán beszéltünk már a földrengésekről, a pakisztáni földrengésről van néhány kép. Odafordulás a spiritizmushoz, erről is szóltunk már. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket és csodákat tesznek. Nagyon-nagyon sokan bíznak az ilyen spiritisztákban. Úgy tudom, hogy az amerikai elnököknek is, nem tudom mostanáig, de a korábbinak ilyen spiritista tanácsadója volt, és addig nem hozott meg egyetlen nagyobb döntést sem, amíg nem tanácskozott a spiritista tanácsadójával. És ők azok, akik a világ sorsa felett döntenek. A Biblia azt mondja, hogy odafordulnak ezekhez, a hitető lelkekhez. Milyen veszélyre hívja fel Jézus a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Jézus azt mondta, hogy legyünk készen. Cunami áldozatai nem voltak készen ezekre az eseményekre.
De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobcodásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mi akadályoz bennünket abban, hogy készen legyünk? Hát néhány dolog, amit már említettünk, az élhajhászat, mondtuk, hogy az utolsó időnek a jele, és azt mondja, hogy ne nehezedjék meg a mi szívünk dobzodás miatt. Részegség miatt, mert az alkohol elveszi a józan ítélő képességünket, nem tudunk felkészülni arra, hogy Jézus eljövetelét várjuk. És azt mondja, hogy az élet gondjainak miatta. Vajon nem teszi ezt az ördög manapság velünk, hogy annyi gondot ad az életben, hogy tudjunk odafigyelni Istenre? Annyit kell dolgozzunk, hogy eltartjuk a családunkat, hogy ne jusson időnk odafigyelni Istenre. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor ezek meg ne történjenek veletek, és váratlanul reátok ne jöjjön ez a nap. Amiképpen a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Lukács evangéliumában hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Eképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek fia megjelenik. Aképpen lesz, mint Noé napjaiban. Nem vettek észre az emberek semmit. Vajon észrevehettek volna valamit? Volt, amit észrevegyenek? A Biblia azt mondja, addig nem is esett eső, hát ebből a szempontból lehet, hogy nem volt, amit észrevenni. De ott volt a bárka, és ott voltak az állatok. Hetessével és párjában bementek a bárkába, úgyhogy senki nem hajtotta őket. És azt mondja a Biblia, hogy ennek ellenére az emberek nem vettek észre semmit. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó napokban ugyanígy lesz. Ott lesznek a jelek, és mit tesznek az emberek? Nem vesznek észre semmit. Van egy közmondás, ami azt mondja, hogy minden csoda 3 napig tart. Jön egy hatalmas katasztrófa, az emberek úgy megdermednek, megijednek, és amikor eltelik néhány nap, akkor utána úgy gondoljuk, hogy ez a természetes, így folyik a mi életünk, és már elfeledkezünk arról, hogy ezek mind-mind Jézus eljövetelének a jelei, és Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek készen, mert amely napon nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. A fügefáról vegyetek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Felsoroltunk néhány eseményt, néhány jelet, és Jézus azt mondta, hogy amikor ezeket látjuk, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nem tudom, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az, amit itt hallottunk. Félelmet keltett bennünk? Vagy örömet, hogy jön Jézus érettünk? Az angol Bibliában azt mondja, hogy ez olyan, mint a szülési fájdalomnak a kezdete. Mire gondol egy asszony, amikor az ő gyermekét várja? Fájdalmon jár az esze, azon gondolkodik? Emlékszem, amikor a gyerekeinket vártuk, megvettük a babakocsit, megvettük a kiságyat, a kisingeket, szépen a feleségem kivasalta, oda tette, a tisztálkodó eszközöket is mind szépen elrakta. Soha nem beszélt arról, hogy ő félne azoktól a fájdalmaktól, amelyek bekövetkeznek. Miért? Mert ő nem a fájdalmat várta, hanem a szemét, a gyermeket. Volt neve, tudtuk, hogy kit várunk, és őt vártunk. Ha valaki az eseményeket várja, akkor félhet. Mert felsorol a Biblia sok olyan eseményt, ami félelmet kelt bennünk. De mi nem ezeket az eseményeket várjuk. És nem azért mondtam el ezeket az eseményeket, hogy féljünk ezektől az eseményektől. Ezek az események jelzik azt, hogy jön valaki. Ki ez a valaki? A mi barátunk, a mi megváltónk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az ő életét adta érettünk. És készített számunkra egy olyan otthont, amiről a Biblia azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem gondolt. Készített egy új földet, ahol nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, nem lesz könyhullatás, csak örökké tartó boldogság. Ha tudnák ezt az emberek, akkor nagyon készülnének erre. Az én kívánságom az, hogy készüljünk fel erre az alkalomra, legyünk készen, mert csak az találkozhat ott fent, aki találkozik itt. És ezért hívunk mindenkit arra, hogy fogadjuk el Jézusnak az ajánlatát, aki találkozni szeretne velünk az ő kegyelméből. Amen.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon,

hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy

0: reggel a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.
1: Ige morzsa.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványait szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konko és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konko és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkóiról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott, az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából, vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából, hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek, Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből, így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éveig tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük, addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírással. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van. Tehát a Bibliára kell építeni hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az új szövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, Ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az ószövetségi szentírást, sok esetben csak az újszövetségi szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az ószövetségi szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az újszövetségi szentírásból, az ószövetségi szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében és szülfiat s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőr is kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtése előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szentsátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szentsátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szentsátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárányáldozat, a főpap, a víz, a 7-ágú gyertyatartó és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókozi levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú, és így értsük meg az ószövetségi szentírásból az újszövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el, Jézus a Teremtő Isten. Ezt megint az újszövetségi szentírásból értjük meg, például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét, ha idézzük, csak a második verset hozom, ki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes 2. könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlásában vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az Ószövetségi Szentírásból szeretném ezt a néhány igét, amit előttünk van, elolvasni, Ézsaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez, csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elviszlek 70 évig, és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben, jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében, a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni. Amikor Jézus Krisztus feltámadt, vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól? És azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó, és ma harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangélium 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangélium 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságokat. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a második rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanon úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől kozva létezik. Én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az Ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a Teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a Teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkáját, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ezért joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János evangéliuma 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt. Kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az újszövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az újszövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán, a törvény a testre töltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a Szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk, a szombatiskolai tanulmányban sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázatai című könyvből hozom, tehát a törvény a testre töltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert ki adta az evangéliumot? Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És ki adta a törvényt? Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér. Az evangélium pedig a törvény illatos virága is gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után. Amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mádosod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? A Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szól az ószövetségi szentírásra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének a kinyilatkoztatása. És a harmadik, mindkettő olyan igazságokat mutat be. Mi az, hogy mindkettő? Az ószövetségi szentírás is, és az újszövetségi szentírás is. Olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. Ezért az óból mindig újat hozzunk elő. Ez Istennek a célja. És még egy elv, a Szentírás kikutathatatlan forrás. Azért írtam és fogalmaztam így meg, amit olvasni fogok tovább, mert nekem is ez a személyes tapasztalatom. Egy ember élet nem elegendő a Szentírás megértéséhez. Vagyis, hogy mindent megértsünk a Szentírásból. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos rövid imája, Máté evangéliuma 11. rész 25. versében, hálákat adok néked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van elintárva. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az Atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. Van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvény 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János evangélium a 7. részében, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy húgi született. De született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy nyárulj ehhez az emberhez, és magyarázd meg neki, amit olvast. Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kínszenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Megállítja a szekeret, és leszállnak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik is, és megkereszteli őt. Miben tündökölt a régi igazság? Új fényben. Miért? mert Filip megmagyarázta azt, hogy az, akiről Ésaiás próféta szól, az nem Ésaiás prófétára vonatkozik, hanem Jézus Krisztusra. Minél mélyebben értjük Isten üzenetét jellemünk, annál hasonlóbb lesz Jézushoz. Kedves testvéreim, ezt az mondatot szeretném majd fordítva is elmondani. Minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanyja, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruhára beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az bizonyítja, hogy jellemünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét, hogy az óból újat hozzunk elő, és befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel is, azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghalírtunk a Golgotai kereszten, mi olyan messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át a hű gazda, Jézus Krisztus, régi és új kincseket hoz elő kincses tárából. Én szeretnék ott lenni Jézussal, hiszen mindannyian szeretnénk. Készek vagyunk elfogadni a Szentírásból a most megértett új igazságokat is. Erre adjuk meg mindannyian magunknak a választ. Én magamnak meg tudom adni, én kész vagyok. Kész vagyok minden új igazságot elfogadni, mert szeretem Jézust. És azért nem nehéz Jézust követni, mert szeretem Jézust. Segítsen bennünket a mindenható Isten abban, hogy szeretetből mindenben kövessük Jézus Krisztust az ő kegyelmétől. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Szeretettel köszöntöm,
1: a kedves hallgatóinkat, a reménység rádióhallgatókat,
0: a Speranza reménységben a Lámpatár adását hallgathatják, ami a Speranza reménységtévés stúdiójában is, akik az interneten keresztül követnek ma bennünket. Amikor gyermeket nevelünk, nem csak szabályokat tanítunk, hanem jellemet formálunk. Nem csak viselkedést alakítunk, hanem egy belső világot érintünk. De hogyan lehet jól nevelni egy olyan korban, ahol mindenki mást mond, mindenki mást gondol? Ahol egyszerre halljuk azt, hogy legyünk következetesek, és azt is, hogy legyünk minél megértőbbek a gyermekeinkkel. Ma gyermeknevelési gyakorlat.

0: gondolatokról beszélgetünk, hagyományról is, de modern pszichológiáról, fegyelemről, érzelmi intelligenciáról, határokról és kapcsolódásról. Mit jelent ma a fegyelem, hol húzódik a különbség, a határ, a büntetés és a tanítás között, és mit tanul meg egy gyermek Istenről abból, ahogyan a szülei vele bánnak. Vendégemben a témában Barabás Adorján lelkipásztor, akivel közösen keresem azokat az alapelveket, amelyek túlmutatnak a nevelési trendeken, módszereken, és segítenek egy belső iránytűt adni gyermekeinknek. Tartsanak velünk ebben a beszélgetésben és ebben a témában. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újból itt vagy.
1: Köszönöm a meghívást, kedves Renáta, és ad üdvözöljem én is jó kedvel és szeretettel a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Ma a gyermeknevelési gyakorlatokat próbálunk feleleveníteni, elővenni, elemezni, gondolkodni rajtuk, és eldönteni, hogy ezek közül Isten igéjében miben találunk támaszt, mi az, ami nem segít, ami csak modern pszichológia, és hol van az egyensúly. És ennek értelmében az első kérdésem a következő. Miben más ma nevelni, mint egy-két generációval ezelőtt? Van egy különbség a generációk között nevelési szemszögből?
1: Érdekes a kérdés, és a válasz, amelyet adnék, az kettős. Gyakorlatilag az emberi szükségletek alapvetően a nevelés szempontjából nem változtak. A környezet változott, és sokszor a nevelést kénytelen a szülő a környezethez idomítani. Mi az, ami ma más? Ma a gyermekeink sokkal több információval rendelkeznek, és sokkal hamarabb hozzájutnak az információhoz, mint például az én generációm, vagy ha beszélünk a szülők, nagyszülők, vagy akár dédszülők generációjáról. Hogyha visszamegyünk 100-150 évet, az információ halmaz és az ahhoz való eljutás összehasonlíthatatlanul gyorsabb ma, és könnyebb is ma, mint régebb volt. Ugyanakkor változott egy picit a helyzet, ami a jogok és a felelősségek ismeretét illeti. Azt találom, hogy a mai gyerekek, fiatalok hamarabb hozzájutnak ahhoz az információhoz, hogy melyek a jogaik, de mellőződnek azok az információk, amelyek a felelősségekről beszélnek. Tehát van egy bizonyos kibillenés ebből az egyensúlyból, emiatt a szülő is körültekintőbb kell legyen, talán mondhatnám azt, hogy bizonyos szempontból nehezebb a nevelés, más szempontból pedig nem. És mire gondolok itt? Abban az esetben, hogyha a szülő keveset van a gyerekkel, az értékeket átadni sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, sokkal megfontoltabb kell legyen, és a szülő és tervezett, összpontosította a nevelés. Miért? Vegyük egy picit figyelembe a gyerek programját manapság. Ha dolgozik mindkét szülő, akkor a gyerek valószínűleg hosszított vagy hosszabbított programban van az óvodában, az elemi iskolában, és így tovább. Később aztán hazaérkezik, ha nem jár délután továbbképzésekre, meditációkra, ahogy nevezni szoktuk. Ezért az idő, amelyet a szülő eltölthet a gyerekével, nagyon rövid. És nézzük át egy picikét, 4-5 után hazaérkezel, te fáradt, a gyerek fáradt. Azaz te fáradt, vagy a gyerek is fáradt. És a két fáradtság összeadódik. Na de hazaérkeztél, nem lazítasz és ülsz le a fotelbe, olvasol vagy nézel valamit. Mi történik? Annak a házi munkák, teendők, lehet haza sem érsz, mert be kell vásárolni, vagy talán hosszasan ülsz az autódban, hazafele vezető úton, dugókban. A gyerek hazaérkezik, nem foghat neki játszani, bár gyerek, kivéve az óvodásokat, neki kell fogni tanulni. Ezért az együtt eltöltött idő rövid, kettő, nagyon nehezen válik minőségivé, úgyhogy nagyon nehezen tudsz összpontosítani konkrétan a szülői feladatra, nevelés szempontjából, nem a házi feladat és a házi teendők elvégzése szempontjából. Ezért mondanám azt, hogy a mai nevelés nagyobb kihívással néz szembe, mint a régebbiek. Sokkal nagyobb az anyagmennyiség, sokkal nagyobb a feladatmennyiség, sokkal nagyobb a figyelem elterelő tényezőknek a tömkelege. És akkor, hogyha szabad ideje van a gyereknek, valószínűleg nem jön a szülő mellé segíteni, hanem leül és valamit játszik a telefonján, a tableten, a számítógépen. Ezért kihívás. Legfőképpen a szülőnek felismerni azt, hogy melyek a szükséges dolgok, egyensúlyban nevelje a gyerekét, talán ne ölje meg a gyerekét azzal, hogy mindenből jelest vár tőle, hanem összpontosít arra, hogy amiben jó a gyerek, abban legyen igazán jó, és tudja kifejlődni magát, a többiben pedig legyen kellő általános műveltsége, de adja hát az értékeket, mert sajnos azt találom, hogy egyre jobban idegen a szülő a gyerektől.
0: Szülőként és lelkipásztorként érzed-e azt, hogy gyakran a szülők elvesznek a nevelési tanácsok között? És hogyha igen, miért? Hogyha nem, akkor hogyan lehetne ezt megmagyarázni, ha felmerül ez a kérdés?
1: Nagyon, nagyon érdekes a kérdés, és érdemes ezzel foglalkozni. Most azok a szülők, akik tényleg érdekeltek, utána járnak, többféle nevelési típus van, többféle irányzattal találkozhat a szülő. Minden esetre bármelyik nevelésről is beszélnénk, a kiegyensúlyozottság a legfontosabb. Hogyha ajánlhatnék egy szakembert, akinek a nevelése tetszik, az akkor Kék Huzmák könyveit tudom ajánlani. Ennél többet nem mondok, mert ez itt nem a reklám helye, de a könyvei megtalálhatóak az interneten. Azt találtam, hogy nagyon ügyesen megtalálja az egyensúlyt a fegyelmezés szigora és az Istentől kapott szeretet között. És akkor, amikor ez az egyensúly megvan, akkor vagyunk a legsikeresebbek a nevelésben. Hogyan lehet nem elvesztődni az útvesztőkben? Elsősorban a szülő próbálja meg racionálisan gondolni a nevelésre, nem pedig elfogultan. Ez borzasztóan nehéz, azért, mert mindnyáján szeretjük a gyerekeinket, a legjobbat akarjuk, és a legjobb szándékunkat alkalmazva is arra jövünk rá, hogy eltelt a gyerek nevelés ideje, és sok mindent sajnálunk. A Szentíráshoz térnék, a Példabeszédek könyve 22. fejezetéhez, a 6. vers. Ez egy nagyon-nagyon ismert szakasz, amely azt mondja az új protestáns fordítás szerint, olvasom, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Most hajlamosak vagyunk átcsusszanni e fölött az igevers fölött, mert nagyon jól ismerjük. De van itt egy nagyon fontos tényező. Neveld a gyereket a neki megfelelő módon, ahogy neki a legjobban szüksége van rá. Ahhoz, hogy az ember, mint szülő, nagyszülő ne tévedjen el a nevelési tanácsok útvesztőiben, ahhoz nagyon-nagyon fontos az, hogy tegyen félre időt, és figyelje meg a gyerekét, tanulmányozza a gyerekét, elemezze, hogy mire, hogyan reagál. Ehhez összpontosításra van szükség, és arra, hogy a hétköznapi teendők a mindennapi gondokból egy picit tegyünk félre, és figyeljük meg a gyereket. Mi az, amire kíváncsi? Mi az, ami érdekli? Mi az, ami után vonzódik? Melyek azok a tényezők, amelyekben nagyon ügyes, és nem érdekli? És melyek azok a tényezők, amelyekben nem annyira ügyes a gyerek, de borzasztóan érdekli őt? Ezt a szülő kell megfigyelje. Ezért a nevelés a gyerek szükségletei szerint kell történjen. Szoktam azt mondani, hogy 3 gyerekünk van, de 4féleképpen kell nevelni. És most már nagyobb bacskák néha szóvá teszik, hogy másféleképpen, nem teljesen másféleképpen, csak néha árnyalatban, meg hozzáállásban eltérően kezeljük őket. És most már elég nagyok ahhoz, hogy ránk kérdeznek, hogy miért van ez. És ilyenkor leülök vele, és elmondom, nézd, ha veled teszem ezt, te általában így reagálsz. Ha a testvéreddel teszem, belőle ezt az eredményt váltja ki. És így megérti ő is, hogy nem viszonyulhatok egyformán, nem azért, mert nem szeretem őket egyformán, hanem azért, mert nem hat. A fegyelmezés terén is van olyan gyerek, akire csak egy enyhe szigorral ránézel, vagy csak elhallgatsz és megállsz mellette, a gyerek minden bűnét megbánta. Ahogy viccesen mondani szoktam, a másikat hajthatod bottal, és akkor is kiviszi, amit tenni akar, mert másik fajta a természete. Ezért a szülőnek tudni kell megfigyelni a gyereket. És minden gyereknek van megoldása. A legtöbb csintalan gyereknek, mert valószínűleg ők képezik a szülők rémálmát, a legtöbb csintalan gyereknek csak arra van szüksége, hogy a szülő mellette legyen. A legnagyobb szüksége, mert kétféle csintalan gyerek van. Az, akinek esze is van mellette, abból nagyszerű emberek lesznek, akik tesznek is a társadalomért, a kíváncsiságuk mögött van agykapacitás is, és akkor van a másik, akinek nincs szegénynek esze, de minden rosszra kapható, az ilyenekre kell ügyelni, mert ezek szoktak olyan helyre is jutni, nem ám mindenki, ahol az embert rácsok mögé helyezik. De amúgy az okos csintalan is, meg a nyugodt ember is juthat ide, viszont ne ijedjünk meg a csintalanságtól, ettől erre akartam hivatkozni, hanem aknázzuk ki.
0: És hogyan? Inkább gyereknevelési módszerek után olvassunk, vagy arra koncentráljunk, hogy elvek alapján neveljük gyermekeinket, van-e egy jó út, vagy mindkettő jó, igazából a gyermekünkhez szabva kell kiválasszuk azt, ami jobb számára?
1: Jó rész megadtad a választ. Három tényezőre kell odafigyelni. Az egyik az, hogy az elvrendszer. Természetesen, amelyről beszélgetünk, az elvek nélkül nincs mit átadni a gyereknek. Esetleg szokásokat, meg típusokat, csablonokat. Tehát legyenek jó meghatározott elvek. Kettő, nézzük meg a szabályrendszereket, tehát hogy hogyan tudjuk megközelíteni a gyereket. És három, pedig ez a legfontosabb, hiába ismerem az első kettőt, ha nem ismerem a gyereket. De ennél van egy még fontosabb tényező, amelyik a negyedik. A szülő hajlamos azt hinni, hogy a gyerek azt teszi, amit a szülő kér. De valójában a gyerek azt teszi, amit a szülő tesz. Úgy beszél, ahogy a szülő beszél. Éppen a hétvégén volt egy előadásom, és arról beszéltem, hogy mi szülők nem összpontosítunk arra, hogy mit teszünk, pedig az a nevelés jó része, az a legfontosabb része a nevelésnek, a gyerek másolással tanul. Aztán később dacolással próbál jobb lenni, mint mi, de az alapokat aszerint helyezi le, ahogyan mi élünk és járunk. Saját kifejezéseinket megtaláljuk a gyermekek szájában. A saját gesztusainkat, a mimikánkat megtaláljuk, lehet ezek fognak a legjobban bosszantani. Érdekességképpen szoktam mondani, hogy a gyerek, ha például Hargita megyei vagy Csángó gyerek, sosem fogjuk azon kapni, hogy mezőségi tájszólással beszél. Miért? Azért, mert mi odahaza azt a tájszólást használtuk. Hogyha mi röviden ejtjük ki a mással hangzókat, a gyerekek is, a hosszú mással hangzókat a gyerekeink is így fogják tenni. Ha pedig úgy ejtjük, ahogy olvassuk, a gyerek is arra fog törekedni. Ha mi elragadjuk, megesszük a szó végét, ő is meg fogja enni. Minket bosszantani fog ez, de nem gondolunk bele abba, hogy ő gyakorlatilag azt teszi, amit nálunk látott. Tehát ez a négy tényező. Egy, legyek én egy jó példa. Kettő, ismerjem az elveket. Három, tanuljak a módszerekről, de a legfontosabb, az első és az utolsó. Legyek én a helyemen, és az utolsó, amelyet nem feltétlenül sorrendben, de ahogy említettem, ismerjem meg a gyerekemet.
0: A szüleink hogyan neveltek bennünket? A nevelési módszerükben látsz tudatosságot, vagy nem feltétlenül? És azokban a módszerekben, amiket ők alkalmaztak, voltak gyengeségek, erősségek, mi az, amit használnál szülőként, mi az, amit nem igazán tanácsolsz használatra?
1: Most a te szüleidet nem ismerem, úgyhogy nem tudom, hogy
0: így általánosságban
1: hogyan,
0: éve volt.
1: Természetesen humor kedvéért. A szülőknek mindig az a problémájuk, hogy senki sem tanítja őket a nevelésre. Ezért próbálgatják. Az én szüleimtől elmondhatom, hogy mindig törődéssel elegyített szeretetet kaptam. És volt, amikor ez a szeretet és a törődés a megfelelő módon, nekem megfelelő, ugye a gyereknek megfelelő módon jutott el hozzám, volt, amikor nem. Az arányok azok családonként változnak. Általában a szülők nagyszülők korukra kezdenek igazán érteni a neveléshez. Ez engem is érint, a többi szülőt is érinti, az én szüleimet is, meg a többi nagyszülőt is úgy érinti, hogy addigra már elég sok minden letisztul, és visszanéz az ember, és azt mondja, hát azt tehettem volna így, meg amúgy, és az ember bölcsességre jut, ahogy az idő telik. Azt tudom mondani, hogy a mi generációnk nevelésért azért nem álltak vigyázba a szülők. Nem volt azért ilyen nagy feszültség, mint ma, nem volt ekkora a társadalmi nyomás, nem volt ekkora a jogi nyomás. Tehát ha minket megsapkáztak, elfelejtettük. A mai gyereket, ha megsapkázod, lehet, hogy nehezen megválaszolandó kérdések elé leszel állítva a hatóságok részéről. Jó, egy picikét eltúlozva. Nem vagyok a híve az agressziónak, se családon belül, se családon kívül. Ugyanakkor el lehet azt mondani, hogy a puhány nevelés ugyanolyan rosszat tesz a gyereknek, amikor mindent szabad, amikor nincsenek elvek, nincsenek korlátok, nincsenek határok, vagy vannak, de nincs, aki számon kérje. Tehát megvan a korlát, el van mondva, de nincs ott a szülő, aki számon kérje, és azt kérdezze, hogy fiam, lányom, ebből, amit megegyeztünk, mit sikerült megvalósítani. Tehát mind a két nevelési módszer bajos és rossz eredményhez vezet. Úgy az agresszív, nem ajánlom egyáltalán senkinek sem, nem is támogatom, mint a puhány, gerinctelen, ezt sem ajánlom senkinek, és nem is támogatom, legyen egy kiegyensúlyozott, egy elv rendszeren alapuló nevelés, de a szülő keresse meg a módszert is arra, hogy hogyan tudja a megfelelő keretek között kellő szigorral és kellő szeretettel átadni a gyereknek, elsősorban viselkedés árán, majd pedig a szavakkal.
0: Talán egy kicsit később foglalkozunk ezzel a puhány nevelési módszerrel, vagy gondolom, hogy erre utalsz a gentle parentingre, de mielőtt beszélnénk erről, letisztázhatnánk néhány fogalmat a fegyelem kontextusában. Mit jelent ma a fegyelem? Van-e különbség a büntetés, a következmény és a tanítás között, és lehetett valamit szabni, határokat szabni szigor nélkül? Talán ezeket a kérdéseket válaszoljuk meg előbb.
1: Most ez attól függ, hogy számos kérdést feltettél egyben, ha valamelyikre a válasz kimarad, légy szíves.
0: Visszatérek rá.
1: Figyelmeztes, igen. Kezdeném azzal, hogy a fegyelem meghatározása, vagy a fegyelemhez való hozzáállás eltérő lehet. Egyesek számára a fegyelem akkor van, amikor tetlegesen bántalmazod a gyereket, vagy tetlegesen fenyíted. Azt mondanám, hogy ez nem kötelező része a fegyelemnek. Sőt, a fegyelem már akkor megadatik a gyermeknek, amikor én fegyelmezetten viselkedem. Adok egy egyszerű példát. Ha gyerektől elvárom, hogy ne járjon be cipővel, vagy hogy ne rúgja le, meg szórja szét a holmiát a házban, de én, mint szülő, beérkezek cipősen, lerúgom a cipőmet, az oknimat, meg az általam használt tárgyakat akármerre megtalálni a házban, nekem, mint szülőnek nincs jogom megkövetelni a gyerektől. Tehát a fegyelem elsősorban akkor jelenik meg, amikor én gyakorlom. Ez az első. Kettő. Gyakorta azt látom, hogy a szülők elvárnak bizonyos dolgokat a gyerekektől, amelyekre nem tanították meg őket. Valamiért több szülőnek az a benyomása van, hogy a gyerek kell tudjon dolgokat hivatalból, csak abból, hogy ő látta. Igaz, hogy a gyerek példa után, vagy példa útján tanul, de nem biztos, hogy a gyermeknek azonos hajlamai vannak. Tegyük fel, én szülő, egy rendezett, rendszerető szülő vagyok, a gyermekem pedig nem ilyen. És azt mondanám, hogy hát mi az? Azt mondtad az imént, hogy a gyerek példából tanul. Miért nem rendezett a gyerek is? Na most sajnos a bűnvilágában el kell mondani, hogy a gyerek hamarabb eltanulja a rossz példát, mint a jót. A legtöbb szülő nem tanítja trágár szavakra a gyerekét. Mégis hazahoz a gyerekünk néhányat, és azt mondják, hát ezt nem tőlem tanulta, és szégyenkezünk emiatt. Igen, mert a rossz példa könnyebben ragad. Ezért fontos az, hogy a jó példához összpontosítsunk. A fegyelem tehát elsősorban példa, másodszorban elmagyarázott fegyelem. És a gyereket fogod, és elmondod, hogy nézd, kisfiam, kislányom, nálunk az a rendszer, hogy amikor te be a házba, cipőt le, föl a polcra, be a szekrénybe, kabátot nem a földre, hanem föl a fogasra, a ruháidat, mikor hazajöttél, átöltözöl, nem eszed le a kimenő ruhádat, hanem leveted otthonira, a kimenő ruháddal, ha szennyes, szennyesbe, ha nem, akkor visszateszed a helyére. Megjött a táskád, nem a folyosó közepén kell kikössön, hanem megfogod és beteszed, elrakod belőle a holmit, kipakolod, és így tovább. A gyereknek ezt meg kell mutatni. Ugyanígy el kell mondani azt, hogyha eszel, fiam, nem fölállsz, és úgy hagyod a széket, meg ott hagyod a tányérot, hanem mindenkinek joga és kötelessége, hogy rendezze el a dolgokat maga után. Na most ez szigor és fegyelem. De hogyan? Úgyhogy megadok egy rendszert, és utána megkövetelem a rendszert. De megkövetelem mindig. És itt van, ahol a legtöbbet hibáznak a szülők, vagy hibázunk mi, mint szülők, hogy nem mindig követelem meg. Ha jó napjaim vannak, vagy ha elfoglalt vagyok, nem tudok figyelni a gyerekre. Pedig a szülőnek a kötelessége úgy figyelni a gyerek nevelésre, mint ahogy figyel a közlekedésre akkor, amikor autózik. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy-egy táblát ne nézzünk meg, egy-egy utasításra ne figyeljünk, mert a rendőr biztos számon fogja kérni. És így vagyunk oda-haza is. Nagyon fontos az, hogy a gyereket a maga módján neveljük. Van olyan gyerek, akinek sosem kell ezt mondani, ezt elmondani. Van olyan gyerek, aki észrevesz, hogy a cipők össze-vissza vannak, és kiskorában, 2-3 éves korában azt látjuk, hogy ő rakosgatja el őket. Azért, mert ilyen a természete. A másikat meg kell tanítani. Ugye, meg kell tanítani a gyereket köszönni. Van olyan gyerek, egyből tudja, hogy látta, hogy te köszöntél, köszönő is. Látta, hogy nyújtod a kezed, nyújtja ő is a kezét. A másik gyereket pedig ki kell bányászni valamilyen kis üregből, hogy a társadalomban beszédképes legyen. Mert más a természete. Ezért nagyon fontos az, fegyelem mutatva, aztán fegyelem elbeszélve, és harmadik fegyelem számon kérve. És ekkor van egy következetesség. Ha valamelyiket kiveszem ebből a hármasból, nincs következetesség. Ha nem mutatok példát, nem kérhettem számon. Ha nem meséltem el a példaadás mellé, nem kérhettem számon. Ha pedig mutatom is, és el is mondtam, de nem kérem számon, akkor nincs egy folytonosság, nincs az ismétlés, és nem épül be a gyerek velejébe, úgymond, az a bizonyos rendszer, amelyre én tanítom. Na most itt hagynék egy zárójelet. Van olyan gyerek, akit arra a rendszerre, amelyet én ajánlok, sosem fogok tudni megtanítani. Mert más. Az én testem, vérem, csontom, húsom hasonlít is lehet rám, lehet felnő, hasonló hangja lesz, mint én, lehet úgy megy az utcán, hogy valaki azt hinné, hogy pont én vagyok fiatalabban, de mégis más. Ezért térek vissza megint az ígéhez. Ismerd meg a gyereket. És hogyha a gyermek nem olyan fajta, ne erőltest, például szeretnéd hogy egy jó zenész gyereked legyen. Nem bota füle, van egy kis tehetsége, de valahogy mintha nem ragadna, ne kínozd azt a gyereket. Hiába vagy te jó zenész, jó példát adtál, hiába mesélted el, hogy milyen jó és milyen fontos, hiába kéred számon. Sosem lesz jó abban. Keresd meg azt, amiben jó. És támogasd abban, sose érezze a gyerek azt, hogy hú, én nem ütöttem meg azt a mércét, amelyet a szülő elvárt tőlem, de lehet azért, mert a szülő rossz területen várta el. Ismerd meg a gyereket, és az ő szükségletei szerint neveld.
0: A három lépés által, amit javasoltál, a gyermek biztonságban érzi magát a szülővel szemben, tehát az ő érzelemvilága ebben az esetben nem sérül. Mennyire fontos, hogy a szülő ezt is szem előtt tartsa, hogy amikor fegyelmez, amikor következetes, amikor példával bemutatja a fegyelmet, akkor ezzel vigyáz a gyermeknek az érzelmeire is, a belső világára.
1: Nagyon jó a kérdés. Leszögezném alapvetően, hogy a fegyelem nem negatív. A fegyelem az egy semleges dolog lehet. És én a fegyelmet tehetem pajkossá, vagy tehetem kínossá. Azzal, ahogy alkalmazom. Mert hogyha a gyereket például fegyelemre játékkal pajkosan tanítom meg, a gyerek örvendeni fog, hogy alkalmazhatja. Ugye, például először adsz seprűt a gyerek kezébe. Ugye? Elmondod, hogy milyen vagány, gyere most egy nagyszerű dolgot tanítok meg neked. Megtanítlak sepregetni. A gyerek élvezni fogja. Miért? Mert jól vezetted fel. Azt mondod, Hány éves vagy, fiam, még mindig nem tudsz sepregetni? Fogd azt a seprűt és csináld meg. Így is lehet. De a kérdés, hogy a következő alkalommal kívánni fog-e sepregetni, vagy sem. És ez a legbanálisabb dolgokra. Odaállítod a gyereket mosogatni. Hát fújjatok szappanhabot. Játszodjatok. És akkor főleg az anyukák, én nem fogok erre sok időt szánni, én nem szeretek mosogatni, de én másra tanítom meg a gyereket. És itt megint egy példa. Én ilyen vagyok, lehet a másik apuka pedig ezt élvezni a legjobban. És azt, amiben én lelem az örömemet, a barkácsolásban például, vagy valamiféle más házi munkaszerelés, vagy alkotás, vagy kertészkedés, lehet számára az idegen. De én ezt szívesen tanítom a gyereknek, mert engem is vonz. Sokfélék vagyunk. De ha nem is tetszik valami, és tegyük fel, mind a két szülő olyan, hogy nem szeret mosogatni. Mégis a gyereknek meg kell mutatni azért, hogy lehet így. És neked is volt elég. Ezért mondom, ismerni kell a gyereket, és összpontosítva nevelni, öntudatosan nevelni, nem pedig, és öntudatra, nem pedig csak így, mert telnek a napok, és muszáj. Ha rosszul vezeted fel a fegyelmet, akkor negatív érzület lesz. Ha jól vezeted fel, a fegyelem játék lesz. És nem csak, hogy ha jól vezeted fel, nem csak, hogy nem sérül a gyerek, hanem egy nagyon stabil önképet adsz. Volt egy tanulmány, amelyet a 40-es években kezdtek el, valamelyik nagy amerikai egyetem, egy hosszú 70 éves tanulmány, a Grand Study a neve, és azzal szórakoztak, hogy járjanak utána, melyek a közös vonások a sikeres emberek között. És többek között csak úgy elújságolom, hogy a házi munkába bevett gyerekek sikeresek. Minden sikeres embernél ott van a kiskorban elkezdett munka. Miért? Azért, mert egy, találkozik az élet felelősségével, és kettő, hasznosnak érzi magát. Az egyik nagy hiány ma, hogy az emberek nem érzik magukat hasznosnak. Telnek, múlnak az évek, évtizedek, és megkérdezed a fiatalt, hogy mi leszel. És nem tudja. Azt kérdezed, hogy miben vagy jó? Nem tudja. Mit szeret csinálni? Hát azt szégyenli mondani, hogy ülni is telefonozni. És ez az a szükséglet, amelyet a szülőnek ki kell elégíteni. Hogyha adsz egy egészséges szerepet a gyereknek a családban, hogyha adsz egy egészséges, szeretetteljes keretet, amely nem korlát, hanem védelem, akkor a gyerek épp kézláb emberré válik, tudja, hogy hamar beazonosítja a jó és a kevésbé jó dolgokat a társadalomban, hamar beazonosítja, hogy ki mellé érdemes elszegődni, és kinek a társaságát kerülni, és hamar fel tudja mérni a saját értékét. És hogy egész idő alatt a szülő ott van, és egy jó viszonyban vannak, hogy tudjanak kommunikálni, az a legszenzációsabb dolog, ami történhet. Ma nagyon sok szülő, a legtöbb szülő nem részesül a gyermek belső gondolatai volt. Mindig kerül egy másik tínédzser, vagy egy másik felnőtt, akinek a gyerek, a fiatal elmondja a baját, gondját. Miért? Azért, mert nem volt egészséges az a keret, amelyben felnőtt. Nem azért, mert a szülő nem szerette, nem azért, mert rossz féle volt, hanem azért, mert gyermeket nevelni, az egy művészet és egy tudomány. És ha nincsenek elveim, ha nincs ismeretem, és nem is összpontosítok a gyerekre, akkor nincs, ahogy a gyermekből épp kézláb legyen, és keresztény berkekben beszélve, ha én nem vagyok istenfélő, és én magam nem a jó Istentől tanulom meg azt, hogy milyennek kell lenni, nincs, amit átadjak egészségeset a gyereknek.
0: Nem vagyok szülő, de többször találkoztam a gentle parenting, vagy gyengéd kapcsolatközpontú nevelés fogalmával, és elkezdett foglalkoztatni a gondolat, hogy mi ez. El tudnád mondani nekünk, hogy milyen fajta nevelési módszer a gentle parenting, hogyan kezeli például a fegyelmezést, hogyan próbálja nevelni a gyermeket, miben különbözik a hagyományos módszerektől, vannak-e veszélyei, vannak-e erősségei ennek a módszernek? Hogyan mutatnád be ezt a nevelési módszert?
1: Most nem egy új keletű dolog a gentle parenting, új keletű olyan szempontból, hogy nem volt mindig neve. De a szülői nevelés és a nevelési módszer eltért mindig. Voltak karakán durvább, akár kegyetlen szülők, voltak kiegyensúlyozott szülők, és ebből volt a szigorúbb, és volt talán a kesztyűs kézzel bánó szülő is. És ez attól függött, hogy elsősorban milyen a természete a szülőnek. Mert ez hordozza, nincs két egyforma ember, ezért nem is tud két egyforma nevelést nyújtani, és nincs olyan, hogy két egyforma ember, ha nincs, akkor két egyforma gyermek mégis van. Tehát nem egyformák a szülők, nem egyformák a gyerekek. Ezért mindig voltak olyan szülők, és voltak olyan gyerekek is, akik alkalmasak voltak a gentle parentingre, és voltak olyan szülők, akik alkalmazták ezt, de nem volt alkalmas a gyerek. Nálunk három gyerek van. Van egy a három közül, nem árulom el, hogy ki, aki tökéletesen alkalmas a gentle parentingre. A mai értelemben véve. De azért elmondanám, hogy ez is egy tágas kör. Miről szól a gentle parenting? Figyel nagyon a gyermek érzelmi intelligenciára, arra, hogy a gyerek érzelmei ne sérüljenek, egy megfelelő szeretet, elfogadás, értékelés, méltányolásos közegben nőjön fel a gyerek. A fegyelmezés dolga, tehát a szigorú fegyelmezés dolga az teljesen kizárt, a tetlegesség szóba sem jöhet, be se jöhet az utcába. Tehát így beszélgethetünk a gentle parentingről. Na most, bennünket az érdekel keresztény közegben, hogy ez biblikus vagy nem biblikus. Tehát alá tudom-e támasztani a gentle parenting kérdését a Szentírással vagy sem? És a válaszom az, hogy igenis, meg nem is. Alkalmazható-e keresztény otthonokban a gentle parenting? Az a válaszom, hogy igenis, meg nem is, attól függően, hogy mit értesz. Hogyha te jó példát mutatsz, és elmagyaráztad a gyereknek, hogy miről van szó, és számon kéred, ezt megteheted a gentle parenting keretein belül is. Úgyhogy kedvesen mutatod a példát, szeretetteljesen, a gyerek bármikor melletted van, az jó. A gyerek érezze azt, hogy te szereted, örvendsz neki, a jelenléte ünnep, de nem úgy ünnep, hogy azt érezze, hogy a világ közepe, hanem csak, hogy örvendsz neki. Pontosan úgy, mint ahogy örvend egy egészséges gyerek, akkor, amikor találkozik a szüleivel. Ha te figyelmesen, nem szigorúan, hanem talán játékosan, összpontosítva elmagyaráztad neki, hogy mi a feladat, utána, amikor számon kéred, akkor nem az ujjaddal mutogatva kéred számon, hanem mellérendelően. Úgy, mint hogy, na gyere, lássuk, hogy sikerült. Visszakérdezed, hogy na, kisfiam, hogy sikerült a szobádban a rendet megőrizni? Ez tökéletesen illik a gentle parenting kérdéseibe, vagy a kérdéskörébe. Számon kéred a gyereket? Igen. Hogyan? Úgyhogy a gyerek közben nem érzi azt, hogy veszélyben van, hogy elutasítod, vagy hogy ócsárolod. És meglátod, bemész a gyerek szobájába, rendetlenség van. És akkor öletbe veszed, és azt kérdezed, na kisfiam, mi történt? És hagyod, hogy mesélj el, és elmondja. És akkor azt mondod, nos, ez tudod, hogy nem maradhat így, gyere, próbáljuk meg ketten, nézzük meg, hol a hiba, hogy tudjuk kijavítani. Na most, ilyen keretek között ez a nevelési módszer biblikus. Miért? Megnéztem azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, milyen típusú a gyerek, megnéztem azt, hogy hová akarok eljutni, és megtaláltam a módszert hozzá. Most, hogyha a gyerek olyan, hogy ezzel nem tudunk boldogulni, és kitörés, nem, és a nem kell, és nem akarom, és tiltakozik, nem hagyhatod így a gyereket, hanem meg kell keresni akkor a másik módszert. Ezúttal, ha nem tudod szép szóval rávenni, kénytelen van vagy büntetést alkalmazni. Na most, a büntetés is sokféle. Sose büntessük a gyereket érzelmi zsarolással. Az nagyon fontos. A szülőnek több esze kell legyen, mint a gyereknek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az a megoldás, hogy nem tárgyalok veled, tűnj el a szemem elől, nem beszélek, engem nem érdekelsz, és így tovább. Ez szóban vagy tettben kinyilvánítva, ez soha nem jöhet szóba. Nem lehet, keresztény ember így nem viselkedhet, mert Isten sosem viselkedik így velünk. Amúgy a Jóisten is gentle parentinggel viszonyul hozzánk. Szeretet, kegyelem, elfogadás, támogatás, ám hogyha ezek nem hatnak, Isten mindig először ezt ajánlja fel, akkor jön a felszólítás, a számonkérés, És ha sem a gentle, sem a felszólítás, sem a számonkérés nem segít, akkor viszont kijön a gyufa a helyéről. Vegyük Izrael népe életét, ugye? Izrael népét kihozza a rabszolgaságból Isten, Vörös-tengeren túl, a rabszolga népből, mikor a Vörös-tenger víze visszalocsan, szabad nép alakul. Azt mondja, hogy adok nektek egy új hazát. Néhány tíz nap után ott vannak az új haza határainál. Isten azt mondja, én beviszlek titeket ide. Na, de küldjünk követeket. Visszajönnek, kettő azt mondja, bemegyünk, lehet, tíz azt mondja, nem. Isten azt mondja, jó, nem akartok bemenni. Akkor ti, akik nem akartok bemenni, nem fogtok bemenni. És Isten nem ott üti agyon őket, hanem 40 évig bolyongnak a pusztába azért, hogy ne kerüljenek hazugságba. Nem lehet bemenni? Akkor nem fogtok bemenni. Józsué és Káleb a kettő, aki bemegy. Beérkeznek Izrael földjére. Isten azt mondja nekik, ha szót fogadtok, tejjel mézzel folyik a föld. Nem úgy, mint Egyiptomban cipőddel, vagy a lábaddal kellett öntözni a földet. Miért? Hoztad a vizet, hogy öntözd meg a kerted. Itt nincs ilyenre lehetőség, nem is kell. Ha te szót fogadsz, én adok neked esőt idejében. De ha nem fogadsz szót, szárazság, mezei vadak, kártevők, ellenségek, fogadj szót, mindened meg lesz. És a nép ezt hallotta, részben értette, jöttek a bírák, 40 évig fent, 40 évig lent, más bíra fent, más bíra lent. Aztán jöttek a királyok, és egy ilyen hullámvasúttá vált a népnek az élete. Jöttek a proféták. Térjetek meg, jön a büntetés. Térjetek meg, jön a büntetés. Nem tértetek meg, jött a büntetés. Egyszer elment az északi országrész. A déli országrésznek még kegyelmet nyújtott a Jóisten, és nem tanultak. Sem a szép szó, sem a figyelmeztetés, sem a büntetés ígérete, sem a büntetés példája a szomszédos népnél. Végül elment a déli országrész is a babiloniai fogságba. És ilyen a Jóisten. Az átérv az szépen, finoman, szeretetteljesen vonzva, vagy hívogatva.
0: Milyen az, amikor túl szeretetteljesen, túl puhán, irányok nélkül próbál egy szülő nevelni? Említetted, azt hiszem, hogy erre utaltál, amikor ilyen puhány nevelésre utaltál az előbb. Ezt hogy kategorizálnád?
1: Most kötekednék veled egy picit, de csak jó szándékkal. Azt mondanám, hogy olyan, hogy túl szeretetteljes, nincs. Mert a szeretet az objektív. Túl érzelgősen az egészen más. A szeretetből túl sok sosem lehet. Azt Istentől kaptuk. Ami az Istentől eredő szeretet, az mindig annak a javát szolgálja, akit szeretünk. Akivel szemben megnyilvánul a szeretetünk. Ezért, hogyha én teljes mértékben szeretem a gyermeket, ilyen nincs amúgy, de hogyha a tőlem telhető legnagyobb mértékben szeretem az isteni módszerrel, akkor teszek neki a legjobbat. Tehát nem tudom túlzásba vinni a szeretetet. Az érzelgősséget és az érzelmi túltengést, azt túlzásba tudom vinni, és ártani tudok a gyereknek. De ez akkor van, mikor a szülő kikapcsolja a rációt. Akkor, amikor az érzelmek, a gyermekhez való kötődés, a vonzódás uralkodik. Ez kettős lehet, mert a nagyon érzelgős szülő, ha a gyerek nem úgy tesz, ahogy szeretné, csalódott, és akkor kimutatja a gyerek fele a csalódottságát, az elkeseredettségét, ezzel zsarolhatja a gyereket, nem beszél vele, nem kommunikál rendesen, hánytorgatózik, szemrehányást tesz. Amikor pedig a gyerek úgy produkál, mint ahogy a szülő szeretné, akkor elkényeztetjük, elhalmozzuk olyan érzelmi töltettel a gyereket, amelyen nem tud mit kezdeni. Na most, a puhány nevelés az nem feltétlenül érzelemdús. A puhány nevelés lehet a nem törődöm nevelés is. Akkor, amikor ahogy esik, úgy huppan.
0: És mi van akkor, amikor ez a nevelési kategória úgy nyilvánul meg, hogy hagyom a gyereket, hogy ő tanuljon meg mindent a saját bőrén, itt vagyok, ha kellek neki, akkor rendelkezésére állok, de ő tapasztalja meg, ő hozza meg a döntéseit. Talán ilyen kontextusban is értettem, hogy néha megnyilvánul a gentle parenting. Ez egy kiegyensúlyozott álláspont a neveléshez szemben.
1: Nem tudnám azt mondani, hogy kiegyensúlyozott. Valahogy úgy hangzik ez a nevelési mód, mint a székely embernek a szerelmi vallomása, hogy amikor összeházasodtunk, mondtam, hogy szeretlek, ha változik, szólok. Tehát ez nem így van. Egy kapcsolat fenntartásában mindig ott kell, jelen kell lenni aktívan. A gyereknevelésben is így van. Nem olyan a gyereknevelés, hogy fogom a gyermeket, bedobom a vízbe, aztán majd csak kiúszik valahogy a partra. Lesz belőle valamiféle, csak hogy nem igazi ember, annak nagy a valószínűsége. Nézzük meg csak egy picikét, és itt senkit nem szeretnék megbántani, hanem a valós küzdelemről szeretnék beszélni, hogy milyen küzdelmeket vívnak meg azok a felnőttek, akikről a szüleik lemondtak. Nem mindegy, hogy milyen pozícióból indulsz. Ha a jó atya adott neked tehetséget és képességet, hogy próbálj kikászálódni abból a keretből, hogy adott olyan embereket, akik éreztették veled azt, hogy értékes vagy, és hasznos vagy, és fontos vagy, akkor előnyöd van. De az ilyen gyermek nem fogja azt érezni, hogy elég fontos, elég hasznos. Vagy, ha miközben nem avatkozunk be a nevelésébe, elhalmozzuk mindenféle játékkal, készülékkel, kellékkel, ruházattal, akkor azt fogja érezni, hogy az övé a világ. Na most, mondani szoktam, és ez nagyon fontos, hogy az első istene a gyermeknek a szülő. Ahogyan nő, aztán a szülőnek a felelőssége ebből a pozícióból, tisztségből a gyereket átvezetni a valós Isten hitre, az Istennel való személyes kapcsolatra. Ha én jó szülő vagyok, jó példát adok, kellően szeretetteljes és kellően fegyelmező, akkor egy egészséges istenképet adok a gyermeknek. Ha én durva vagyok, szigorú és kegyetlen, talán agresszív, olyan istenképet fogok adni a gyereknek, amelytől menekülni fog. És bár félni fog az Istentől, sosem lesz egy valós kapcsolata vele. Ha én puhány szülő vagyok, akkor egy gerinctelen istenképet adok a gyereknek, és ez a gyerek egy idő után azt fogja mondani, hogy Isten nem létezik, mert gyakorlatilag nincsenek keretek. Nem tudja beazonosítani az isteni feladatot, az isteni lét jogosultságát. Éppen ezért a kiegyensúlyozottság kell, nem tudom eléggé hangsúlyozni. A szeretet az mindig kiegyensúlyozott. A szeretet az racionális. Az érzelmek öltöztetik a szeretetet, de a szeretet nem szeretetből öleljük meg a gyereket. Az a szeretet kifejezése. A szeretetből gondoskodunk a gyerekről. A szeretetből fegyelmezzük a gyermeket, azért, mert racionálisan látjuk, hogy mi történik. Az érzelmek, azok jók. Addig, ameddig van egy racionális alap. Kiveszed alóluk a racionális alapot, és az érzelmek tönkre tehetik a gyermeket és a jövőjét.
0: Egy pár percünk maradt hátra, és... Érdekelne az, hogy hogyan összegeznéd ezt a mai nevelési témát.
1: A néhány elvet ismételném át, és én nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, ezért próbálom lépésekben beosztani. A nevelésben a legfontosabb dolog az, hogy a gyerek lássa, amit szeretném én, hogy kövessen. Ugye négy nevelési... négy nevelés átadási módszer van. Azaz pontosabban kettő, de mind a kettő oszlik kettőre. Verbális, nonverbális, tudatos és nem tudatos. Mi azt hiszük, hogy a verbális tudatos az hat. Én, amit eldöntöttem, hogy mondok a gyereknek, ez az utolsó. Ez éri el a legkisebb eredményt. Az, amely leginkább célba jut, az a nonverbális és nem tudatos. Ami azt jelenti, hogy a gyerekem azt fogja tenni, amit én teszek. Utána a verbális nem tudatos. A gyermekem azt fogja mondani, amit én alapjában véve teszek. A nevelésnek a legelső és legfontosabb része az, hogy én legyek a helyemen. Én legyek egy jó példa. Ehhez mi kell? Az, hogy én legyek kapcsolatban a jó Istennel. A jó példát onnan tudom megtanulni. Sok szakmai könyvet elolvashatok, mindenféle információval rendelkezhetek, eszközeim lehetnek, tudásom, adatbázisom, ameddig Ameddig az én életem nem került kapcsolatba azzal, aki engem is és a gyermekemet is megteremtette, addig nincs esélyem arra, hogy jó szülő legyek. Tehát ez az első, én legyek a helyemen. Kettő, beszéljek a dolgaimról a gyermeknek. Mi a házi rend, hogyan látjuk az életet, tőlem tanulja meg az Isten hitet, én vezetem bele az élet mély dolgaiba. Három, miután mutattam is, mondtam is, volt az a kérdés, mondjam, vagy mutassam. A válasz nem helyes, mert nem választhatom a kettőt el egymástól. De olyan kérdés, hogy gyerektől megkérdezed, apukát vagy anyukát szereted jobban? Ez egy beteges kérdés, mert nem vagy-vagy, hanem is-is. Mutatom is, mondom is. Miután megvan ez a kettő, és meggyőződtem róla, akkor jön a harmadik, hogy számon kérem. Ez nem muszáj durva legyen, sőt, jó, hogy ne legyen durva. Most még egy tippet azért adnék a kedves nézőknek, hallgatóknak. Amennyiben jóban vagyunk a társunkkal, és szívemből azt kívánom, hogy mindenki legyen jóban a társával, a társunk legyen az, aki ellenőriz ebben. Adjunk engedélyt a társunknak, hogy elmondja, hogyha valamit elszúrunk a gyereknevelésben, mert ő látja, és kérjünk engedélyt a társunktól arra, hogy szeretetteljesen mi is elmondjuk, amikor ő téved. Mert a feladatnak szüksége van a próbára ahhoz, hogy tudjuk, hogy jól elvégeztük, vagy sem. És így a gyereknevelésben is. Nincs ember, aki tökéletesen neveli a gyerekeket. Aki azt mondja, hogy ő nem vitatkozik a társával meg, hogy ő nagyon jól, hibátlanul neveli a gyermeket, ő vagy magát, vagy minket akar átverni, vagy mind a kettőt. Éppen ezért mutassuk, mondjuk, kérjük számon a gyerektől, és ellenőrizzük magunkat a társunk tükrében. Mindezt meg lehet maximális jó indulattal, kedvességgel és szeretetteljes szigorral, hogy a gyerek tudja, mi a keret, de nem fél tőlünk. Arra kell eljutnunk, hogy a gyerek ne féljen tőlünk, de vegyen komolyan. És ezt szeretettel lehet megoldani csak.
0: Köszönjük, Adorján, hogy segítettél ebben a témában eligazodni. Mi még beszélgettünk a gyermeknevelés témájában, és jó volt újra átvenni ezt a témát, újabb gondolatokat beleszőve, újabb homályos részeket letisztítva, és amennyiben jól érezted magad, akkor szívesen visszavállak még a stúdióba.
1: Köszönöm a meghívást, igyekszem eleget tenni neki.
0: Köszönöm Önöknek, hogy végigkövették a mai beszélgetést. Gyermeknevelési gyakorlatokat vizsgáltunk át, de próbáltunk inkább a kiegyensúlyozottságnak az útján haladni, és azt meghatározni, hogy mi az, ami segít a gyereknevelésben. Ezen felül letisztáztunk fogalmakat, például azt, hogy mit jelent a gentle parenting, és próbáltunk egy olyan irányt találni, ami a nevelésben segíthet. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés, a vendég meghívottam, a témakörünk, szeretettel visszavárom Önöket legközelebb is, hiszen lesznek még hasonló tematikák. Mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is. Mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma, aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjaminita Kús

tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségem.

0: élet és egészség.
1: Ez a téma lehet egy kicsit gyakorlatilabb lesz, mint az eddig elhangzottak. Tanulmánynak a bemutatása lesz, amit először végeztünk Erdélyben és egész Kelet-Európában. A téma: milyen kapcsolat van az életmód és a vegetáriánus táplálkozás között. Szeretném egy idézettel kezdeni, ami azt mondja, hogy minden igazság három szakaszra megy át. Először kinevetik, azután hevesen bírálják, végül pedig elfogadják, mint valami magától érthető igazságot. Máskülönben sokanak a megállapítása. Hogyha a történelmet vizsgáljuk a vegetáriánus táplálkozásnál, akkor legalábbis négy szakaszt állapítunk meg ezzel kapcsolatban. Először is az elutasítás. Akkor, amikor megjelent ez a táplálkozás, mindenki elutasította. A második szakasz volt a kicsúfolás, volt egy téma, hogy lehetett nevetni rajta, a harmadik téma volt a megtűrés, és végül pedig most eljutottunk az utolsó szakaszba, amely nem más, hogy éhezés. Tehát mindenki kezdi dicsérni ezt a táplálkozást. Nemrég megjelent egy folyóiratban egy érdekes tanulmány, összefoglalja tulajdonképpen a táplálkozásnak a fejlődését. És négy szakaszt állapít meg a táplálkozás fejlődésében. Az első szakasz, a kezdetleges szakasz, a növényi eredetű táplálkozás. A második szakasz, a mutat képviselő tulajdonképpen a túl sok zsíros étel, a hús használata. A harmadik szakasz a jelen, a szupermarket ételnek a szakasza, és a jövő, a negyedik szakasz pedig, be fogunk látni az előadásnak

végén. Mi jellemzi a mai korszak a 21. századnak a táplálkozását? Ahogy mondtam, a szupermarketnek a táplálkozása. Túl zsírosan, túl sósan, túl finoman, túl édesen eszünk. És a következmény, hogy így eszünk, és akkor így nézünk ki. Valaki nagyon megállapította, hogy jön, hogy sírjak, de nem tudok a kacagástól. Az eredmény, az egész világszervezet utolsó kiadása szerint körülbelül ennyien betegednek meg krónikus betegségekben. És a statisztika azt mondja, hogy a lakosság 80%-a valami betegségbe szenved. A dilemma, mit csináljunk? Milyen táplálkozást válasszunk? Az 1900-as évektől kezdve különböző táplálkozási modellek jelentek meg, amelyek különböző ételeket helyeztek fontossági sorrendbe. Szeretnék hármat bemutatni ezek közül. 1916, 1946 és 1950-es években. Ezeket az jellemezte, hogy mindegy táplálkozási modellnél az első helyen a növényi eredetű állati eredetű ételek álltak. Azt mondták az emberek, a tudósok akkor, ha elég húst és tejet esznek az emberek, akkor minden elégséges. Úgy látszott, hogy nem volt elégséges ez, és akkor kezdtek megjelenni a következő táplálkozási modellek. A 92-es évtől kezdve megjelentek a piramisok, a házak, a pagodák, a szivárvány és végül a tányér. Úgy tűnt, hogy ezzel megoldódott a táplálkozásnak a kérdése. De az eredmény ugyanaz volt. És akkor mi a megoldás? Nincsen jobb megoldás? De van. A megoldás az, ami 1920-ban megjelent táplálkozási könyvben, orvosi könyvben jelent meg. És szeretném idézni ezt, amit mondtak 1920-ban. Sok millió ember él a nagyvilágban, aki soha életében nem evett húst. A hindu vallás parancsolata szerint a húsevés tilos. És mégis a csodás Indiában nagyszerű építmények tesznek tanúságot a lakosság óriási munkakészségéről és munkahelyről. Anélkül, hogy ezen erejeket a húsevésből merítették volna. Sokféle vegetáriánus szekta létezik szétszórtan a világon. És minden atlétikai verseny alkalmával pontosan gyűjtik és világá hirdetik adataikat, valamint, hogy tagjai közül hányan nyertek nehéz fáraszt a versenyeken díjakat és kitüntetéseket. Ez a néhány példa világosan mutatja, hogy mennyire nem okvetlenül szükséges az ember szervezetének a hús fogyasztása. Majd egy tovább folytatja az idézet, kétségtelenül a hús a táplálkozásban teljesen mellőzni lehet. Európában 100 000-nyen vannak vegetáriánusok, akik sohasem esznek húst, sőt állati származású termékeket sem. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik csak nyers táplálékot fogyasztanak, és mindezek egészségesek, szívósak és mentesek sok mindenféle emésztési zavarótól. Vegetáriánusoknál még sohasem lehetett Carlsbadba menni. Ez lenne a megoldás? Valóban tényleg így állnak a dolgok? Hogy valóban ez az igazság, 3000 ezelőtt megjelent az amerikai és a kanadai dietetikus társadalmak a megalapítása, amely megalapítja határozottan, hogy a jól megtervezett vegetáriánus táplálkozás minden szempontból kielégíti az emberek a szükségletét. Említettem azt, hogy akkor, amikor a tanulmányokról beszéltek eddig, nagyon sokan felhozták azt a bírálatot, igen, nem lehet összehasonlítani Amerikát Európával. Ami Amerikában nagyon jó, az Európában lehet, hogy nem megy. Valóban egészen másképp esznek ők, másképp táplálkoznak ők, másképp táplálkozunk mi. Amikor megjelentek az első európai tanulmányok, akkor megjelentek újra a bírálatok. És a bírálat abból állt, hogy egészen más helyzet Norvégiában, egészen más a spanyol szigeteken, mediterrán országokban, mint a közép-európai országokban. Ez volt a kiinduló pont, ami arra készített és arra indított, hogy próbáljam áttekinteni, hogy lehetséges-e vegetáriánus életmód folytatni, és egészségesen élni Erdélyben és Közép-Európában. A leghíresebb tanulmányok a vegetáriánusokról, az utolsó szeretném megemlíteni, ami Kolozsváron folyt le, tulajdonképpen 1988-ban kezdődik, és még most is tart az utolsó szakaszai. Az első eredményeket 2002-ben Loma Lindán mutattuk be. Az eredmények, az összes tanulmányt összefoglalva, a vegetáriánusok csökkent az elhízás, szívbetegsége, cukorbetegség, rák, csontritkulás, vesebetegség, diverkulózis, epekő, artritis és demenciának a gyakorisága.
Különböző típusú vegetariánusok léteznek. Általában mi hármat említünk meg. A laktóvegetariánusok, a laktó és a teljes vegetariánusok. Szerintem jó lenne, hogyha kerülnénk a vegán kifejezést, inkább használjuk a teljes vegetariánusok kifejezést, mert a vegán kifejezés egy bizonyos filozófiai töltettel is létezik. A tavaly évvégén jelent meg az összefoglaló tanulmány az összes tanulmányon kapcsolatban, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek a táplálkozásnak a különböző életkorban. Csecsemőkortól kezdve egészen az időskorig megelőzi az elhízást, csökkenti az alkoholfogyasztást, alacsony vérzsírszintet, alacsony a vérnyomást és jó bélműködést. Tehát gyakorlatilag mindenbe pozitívan hat a szervezetre. Egy másik nagyon érdekes tanulmány, ami kitűnt ezekből a tanulmányokból, diuretikus hatása van ennek a táplálkozásnak, csökkent nátrium és kálium hatása van, csökkent zsírokat tartalmaz, tehát minden szempont pozitív hatással van. Az élettartam, erről is már beszéltünk, a világon mindenütt a vegetariánusok többet élnek. És nem csak, hogy többet élnek, de azok az élek, amit hoznák az élethez, egészségesebb élek. Azt mondta Balázsházi János, hogy egy másik praktikus elv és ismeret többet ér egy mázsai teóriánál. Hát eddig mint teória volt, most lássuk egy kicsit a gyakorlati ismereteket. Tehát ezek az eredmények, amiket Kolozsváron végeztünk el, tulajdonképpen Erdélyből származtak a tanulmányozott személyek. 120 szemét vettünk tanulmányozás alá, ebből 60 vegetariánus volt és 60 nem volt vegetariánus. A vegetariánusokat két csoportra osztottuk, és itt volt a legérdekesebb, érdekebb pont számunkra, hogy tehát voltak vegetariánusok, a nem vegetariánusok fele 30 adventista volt, fele nem volt adventista. Tehát pontosan olyan iránykörülmények között éltek, az adventisták csak egyik része vegetariánus volt, a mások nem voltak vegetariánusok. A férfiaknál 60 férfi volt és 60 nő volt, akit tanulmányoztunk. Tehát teljesen úgy választottuk ki, hogy megfeleljenek a statisztikai adatoknak, hogy lehessen hitelesen elfogadni. A vegetariánus tartalma nagyon érdekes volt. Azokat vettük, akik legalább 2 éve voltak vegetariánusok, és érdekes, hogy 16%-a több mint 50 éve volt vegetariánus. A legtöbb 2 és 5 év között volt vegetariánusnak a tartalma. Tehát eltelt egy bizonyos kor, amíg vegetariánusok voltak. Egy nagyon érdekes családot is sikerült megvizsgálni, 4 generációt, kezdve az ők nagynamától, egészen az ők unokáig sikerült megvizsgálni az egész családot. Az első a szívbetegségeknek a problémája. A legfontosabb betegségeket vizsgáltam, órákat lehetne beszélni róla, minden témát külön lehetne elemezni. Először is a vérnyomás. Tehát 3 csoport létezik, vegetariánusok, adventisták, nem vegetariánusok, és nem adventisták, nem vegetariánusok. A szisztolikus és a diasztolikus vérnyomás minden esetben legcsökkentebb a vegetariánusok esetében. A koleszterin szintén, a trigliceridek szintén, a zsírok szintén. Ami érdekes, kiszámítottunk az úgynevezett aterogon indexet, egy új számítási adat, ami bemutatja, milyen veszélyeztetett az illető személy, hogy szívinfarktus csináljon. Tulajdonképpen kiszámítja az arányt a jó, a total koleszterin és a jó koleszterin között. A normális érték 4. Minél kisebb, annál jobb, minél nagyobb, annál rosszabb. A vegetariánusoknál 3,52 volt, 4,73 volt a nem adventistáknál, és a nem adventistáknál volt 5,3. Egy másik lépést, amit először csináltunk egy ilyen tanulmányozás folyamán, még ilyen nem találtam, kiszámoltuk a szívinfarktusnak az eshetőségét a következő esztendőkben. Egy egész komplex táblázat segítségével, a Fremingen tanulmány alapján készítettük el ezt a modellt, és milyen következtésre jutottunk. A kockázata, hogy szívinfarktus csináljanak az illető személyek, következő 4 évben. A vegetariánusnak kockázat 1,3% volt, a nem vegetariánus adventistáknál 2,9, míg a nem vegetariánusnál 6,9. A következő 10 évben a szívinfarktusnak a kockázata 3,4 a vegetariánusoknál, 4,3 a nem vegetariánus adventistáknál, és 11,4 a nem vegetariánusoknál.
Tehát minden esetben a vegetáriánusok állnak a legjobban. És még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. A szívintézettel és a cukorintézettel együtt végezték a tanulmányt. Amikor nekifogtam, az igazgatónő azt mondta, hogy egy hülyeséget akar csinálni, mert az egésznek nincsen semmi értelme, nincsen semmi különbség. Három héten a felhívott, azt mondta, baj van a vegetáriánusokkal. Én megijedtem, tényleg olyan rosszak az eredmények. Azt mondta, igen, jók az eredmények náluk. És az eredmény, ez a nő, aki nem akárki, egy legismertebb orvos Kolozsváron, azóta vegetáriánus lett, mióta látta a tanulmánynak az eredményét. Egy következő lépés, amit megtettünk, kiszámítottuk a szívnek az életkorát. Ezt sem végezték el, még egyik tanulmány keretében sem. Kiszámítottuk, mennyi a biológiai életkor, és mennyi a szív életkora. És nagyon érdekes, hogy a vegetáriánusok az életkoruk 41 év, és a szív életkora 36 év. Tehát a szívük 5 évvel volt fiatalabb, mint a biológiai életkoruk. Az adventisták, nem vegetáriánusok, 41, 38,1, az ő szívük is fiatalabb, ellenben a nem vegetáriánusok 41 év az átlag életkor, és 53 év a szívnek az életkora. A cukorbetegség kockázata, ebben az esetben is a legjobban álltak a vegetáriánusok. A vegetáriánusok körében 2 cukorbeteget találtunk, míg a többieknél 10-en felült a cukorbetegnek a száma. Az elhízás kockázata, ebben az esetben is a vegetáriánusok álltak a legjobban. Az átlag testtömegindex 23,4 volt a vegetáriánusoknál, az adventista nem vegetáriánusoknál 27, míg a nem vegetáriánusoknál 31. A derékbőség ugyancsak ők álltak legjobban. Egy másik lépés, amit tulajdonképpen ezt a tanulmányt most végezzük és most folytatjuk, egészen új ez a tanulmány is, a metabolikus szindrómával van kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen modern betegség, de mi vettük a úgynevezett magas vérnyomásos derékbőséget. Tehát milyen kapcsolat létezik a derékbőség és a vérnyomás között? A normális értékek, amit az Egészségügyi Világszervezet elfogadott a tavalyi évben, és észrevettük azt, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél ez az úgynevezett vérnyomás és derékbőség háromszor olyan nagy a nem vegetáriánusoknál, mint a vegetáriánusoknál. És a következő lépés, amit nekifogtunk most januártól, kiszámítjuk az úgynevezett pulzusnak a nyomását, hogyha ez nagyobb 5-nél, tehát tulajdonképpen a szisztolikus, a diasztolikus vérnyomás közötti különbség, hogyha nagyobb 5-nél, akkor minél nagyobb, annál jobban növekedik a szívinfarktusnak, a szívbetegségnek a kockázata. Tehát ez a két lépés, amit még az amerikaiak sem csináltak, és most mi kezdtük ezt folytatni Erdélyben. Egy másik része a tanulmánynak, amit folytattuk, a hematológiai értékek. Honnan indultunk ki? Nagyon sokan azt mondták, hogy a vegetáriánusok általában vérszegények. A legnagyobb meglepetés volt, hogy a legvérszegényebbek a nem vegetáriánusok voltak. Tehát mindhárom esetben elvégeztük az eredményeket, teljes vérképet csináltuk, kezdve hemoglobintól, hematokrit, a vörös vércsejszám, csak néhányat említettem meg ezek közül. Tehát a vörös vércsejszám egyforma volt mind a három csoportnál, ellenben a hemoglobin és a hematokrit sokkal jobb volt a nem vegetáriánusoknál. És itt szeretném megemlíteni még egy dolgot. Azt mondják, hogy a vas mennyisége kevesebb, csökkentebb a vegetáriánusok esetében. És az utolsó tanulmányok szerint nagyon jó, hogy így van, mert a magas vas tartalom és vas lerakat hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a ráknak a kockázata. Az első lépést elvégeztük ezeket az antropológiai méréseket és a felmérést. A következő lépést, mi adja a különbséget tulajdonképpen, hogy ezek az eredmények megjelentek? És akkor végeztünk egy táplálkozási felmérést, mit esznek és mit nem esznek a vegetáriánusok, vagy milyen mértékben eszik. A kenyértípus használata. A vegetáriánusok 65%-a fekete kenyeret használ, vagy teljes tápértékű kenyeret. A nem vegetáriánusoknak csupán 11%-a használ fekete kenyeret. A hüvelyesek használata, és meglátjuk miért van fontos a következőkben, a vegetáriánusoknak 8,3%-a naponta használ valami hüvelyest, bab, lencse, szója,
A nem vegetáriánusok csupán 1,3%-a használ naponta, a vegetáriánusok 3 naponként 31%-a használ 3 naponként hüvelyes, hetente a nem vegetáriánusoknak 40%-a használ hüvelyes, tehát nagyon keveset használnak. A zöldségek használata nagyon érdekes volt itt is. A vegetáriánusoknak 24%-a naponta legalább kétszer használ zöldséget. Nem találtunk olyan nem vegetáriánust, aki naponta kétszer használjon zöldségeket. Naponta 66%-a használ vegetáriánusnak zöldségeket, és az utolsó sor a nem vegetáriánusoké, és ide értem, tehát az adventisták a nem vegetáriánusoknak, 45%-a csak 3 naponként használ zöldségeket. A gyümölcsök használata, a vegetáriánusoknak 17%-a legalább 3-szor használ naponta zöldséget. Naponta használ 60%-a, és 3 naponként 20%-a. A nem vegetáriánusoknál csupán 1%-a használ 3-szor, 37%-a naponta, és 60%-a hetente 3-szor használ zöldségeket. A dió használata. Annyiféle dió létezik, és mindig vitatkozok, hogy melyik a legjobb dió. Az utolsó kutatások szerint a legegészségesebb, legjobb dió az, ami Európában található. Sokkal egészségesebb, mint az amerikai dió típusok. Itt is nagyon érdekes, a vegetáriánusoknak 11%-a naponta használ diót. Hetente 50%-a, és havonta 13%-a. Nem találtam olyan nem vegetáriánust, aki naponta használjon diót, és csupán 3%-a használ hetente diót. Rengeteg tanulmány van, bemutatja azt, hogy a naponkénti dió használata milyen pozitív hatással van szívbeteg megelőzésére. És akkor melyik a legegészségesebb táplálkozási piramis? Nagyon sok táplálkozási piramis jelent meg eddig. Egy párat bemutattam, ez érvényes a vegetáriánus piramisokra is. Az utolsó típus, ami a legelfogadottabb, és szerintem a legegészségesebb is, és ez sikerült elfogadtatni másokkal is. Az a piramis, ami tulajdonképpen 97-ben jelenik meg, a Roma Lindán adják ki, és két alapvető változás van a többi piramissal szemben. Először is megjelenik egy vonal, ami az egész piramis két részre ossza. A piramis alsó része, ami szükséges és kell a táplálkozáshoz. Ami felül van a piramison felül, az opcionális. Tehát nem azt jelenti, hogy tilos használni, vagy vétek használni, de nem szükséges az élet fenntartásához. A második változás, ami megjelent, a piramis alapja kettőben van oszva. A hüvelyesek, amelyek eddig fenn voltak az utolsó előtti szinten, lekerülnek a piramis alapjára. Tehát el kellett teljen annyi száz évnek, hogy rájönnek a tudósok arra, hogy azt, amit a Biblia ír, hogy mi a táplálkozásunk legyenek, a maghozó füvek, gyümölcsök, zöldségek, tulajdonképpen ide tartoznak a hüvelyesek is. Tehát a piramis alapja minél többet használni gabonafélét és hüvelyeseket. Tehát ezért van ez az étrend a pozitív hatása vegetáriánusok esetében. Gyümölcsök, zöldségek, dió és magmag. És itt következik az elválasztó vonal, tehát ez elégséges a táplálkozás az élet fenntartásához. Megkérdeztek, hogy hol vannak akkor a zsírok, honnan veszük, a diókból és a magmagból. Tehát még egyszer alá szeretném húzni. Ez a vonal opcionális. Nem azt jelenti, hogy tilos használni, de nem föltétlenül szükséges az élet fenntartásához. Vannak a növényi olajak, tej, tojás, só és cukor. Ezeket lehet használni, de lehet nyugodtan élni ezek nélkül is. A következő lépés, ami egy újdonság, Kolozsváron állítottuk össze ezt, összeállított egy vegetáriánus piramis a cukorbetegnek a számára. Hallottuk, hogy milyen veszélyes és mennyire nő a cukorbetegnek a száma. És akkor arra gondoltunk, hogy valamit kéne kitalálni, tehát a számokra is szükség lenne egy táplálkozási piramisra. És a tavaly novemberben egy kongresszus mutattam meg Kolozsváron először ezt a piramist, és ez is az ételeket felosztja két csoportja. És amit szeretnék elmondani, még a többi foglalkozásom mellett van egy öreg otthonom is, 75 időszemély van, és ezek közül 16 cukorbeteg, és sikerült ezen piramis segítségével felére csökkenteni használt gyógyszereknek a számát. Tehát ez a piramis is két részre osztottuk.
Az alsó rész az opcionális, a felső az opcionális, és az alsó rész az, ami szükséges a cukorbetegnek a számára. Tehát, ami szükséges naponta, gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök és magvak. És ez teljes mértékben a szervezet számára biztosítja mindazt, amire szükséges. Nyugodtan ki lehet próbálni, igaz, a másik típusú cukorbetegségről beszélek, a kettes típusról beszélek, tehát ezt tökéletesen lehet kezelni és normális szinten tartani a vércukor szinten. És felül lehet csökkenteni a gyógyszerek használatát. Opcionálisak a tejtermékek, tojás, cukor, zsírak és olajak. Tehát íme lehetséges az úgynevezett súlyos betegségnek és a vegetarián táplálkozással helyesen táplálkozni. Néhány következtetést. És ezt, amit szeretném mondani, ez a következtetést nemrég találtam egy amerikai folyóiratban. Az amerikai kardiológusoknak, a szövetségének az elnöke mondta a következőket. Ha azt a pénzt, amit arra használunk fel, hogy marha, disznó, halhúst vásároljunk, arra használnánk fel, hogy zöldséget és gyümölcsöt vásároljunk, egészségünk hihetetlenül javulna. A holokauszt nem érné véget. Kérdezzétek meg a naponta leült 100 000 marhát, 250 000 disznót, vagy 15 millió csirkét. Annyival többet élnek állataink, annyival egészségesebb az emberek. Mi megöljük őket, ők megölnek minket. Akkor, amikor ezt a témát készítettem, egy nagyon érdekes anyagot találtam. És szeretném felhasználni ezt az anyagot. Ennek az anyagnak a címe táplálkozásunk törvénye. És a fő cím ne ölj. 1894-ben adta elő németi Kálmán Budapesten az Országos Magyar Nájp Egyesület által rendezett eladási estén. És ebből szeretném néhány idézni összefoglalásul. És így kezdi. Jó akaró embertársaim! Ha magyarázatom bármelyik műkifejezését valaki személyeskedő sértésnek értené félre, előre bocsánatot kérek. Táplálkozásunk törvénye tudnivalója az életelv, ne ölj! És bemutat néhány elvet, a táplálkozásunkat illeti. Az első, a közgazdaság elve. Az állandó hús eredelme mellett az ember előbb-utóbb tönkre megy, mert ez a növényi eredelnél legalább 10-szer drágábbá tesz a táplálkozást. Eltekintve a mellékes kiadástól, miszerint a húsevés szükségképpen torkosságra, az ete kiválasztás erősegítő iszákosságra, dohányzásra vagy bagózásra, végül fajtalanságra kényszerít és előbb-utóbb megbetegít. A második, a harmadik elv a közegészségnek az elve. Számtalan betegséget okoz a zsíros hústáplálék, hagymász, torokpénz, penész, rák, tüdővész, gyomor és bélhurút, kolera, végül pedig menthetetlenül elvész, aki marhaságot eszik. Végre tudnivaló, hogy a megemésztett döggel megelveni bennünk nem az őrangyal, hanem az ördög, a torkosság, iszákosság, füstokádás, bujálkodásnak a betegsége. A következő, a közegészségnek az elve volt, hogy Isten az embert a növényerésre teremtette. Tehát a közművelés elve, Isten az embert kizárólag magevőnek és gyümölcsevőnek teremtette. A kert minden fájáról ehettek, szabad edni. Íme nektek adtam minden makkozó füvet és minden gyümölcstermű makkozó fát. Tehát a húsevés okvetlenül bűnre vezet, és előbb-utóbb elkárhoztatja lelkünket. Ellenben a gyümölcsevő emberben kifejlődnek a jó erények. És akkor választ keresve az a táplálkozásnak a fejlődését, tehát kezdetben növényeredő táplálkozás, a múlt húsfogyasztásos étrend, a jelen szupermarket étrend, és a jövő, vissza az eredeti étrendhez, vissza a növényi eredetű étrendhez. Nem adventisták mondták, nem szubjektív emberek mondták, hanem az egyik leghíresebb táplálkozási tanácsra jutottak erre a következtetésre, ha az emberiség fenn akar maradni, vissza kell térni erre a táplálkozásra. Gondoljatok csak a madarak vírusára, a madar betegségre, a kerge marhakorra, az összes betegségekre, és akkor a kérdésre, hogy mi lesz az ember táplálkozása, egy választ lehet adni, mert a 21. századnak az embere vagy vegetáriánus lesz, vagy pedig el fog veszni. És újra visszatérek idézni abból a könyvből, az eladásból, amit idéztem. Természetes táplálék mellett egyéni életünk nem csak csodálatosan meghosszabbítható, fejlődni fog magzatainkban úgy, hogy fajunk nemesbítésével nem századokon, de ezer éveken át élhetünk nemzetünkben. Bizony-bizony mondom, természetes életmóddal egy század alatt 70 millió magyar, 70 millió fog növekedni. Egy kicsit változtassuk át, de nem lennék igazságosabb, ha csak a pozitív oldaláról tekintenék a vegetáriánus táplálkozást,
van egy negatív vonása ennek a táplálkozásnak. És ez George Bernard Shaw mondta. Egy húsevő átlag életkora 63 év. Én elértem a 85 évet, és még mindig olyan keményen dolgozok, mint mindig. Éppen elég sokat éltem, és próbálok meghalni, de egyszerűen nem tudom megtenni. Egyetlen szelet hús végezze velem. Nem tudom rávenni magam, hogy lenyeljem. Nyomaszt a félelem, hogy örök élni fogok. Ez az egyedüli hátránya a vegetarizmusnak. Tehát az a hátrány, hogy 90 éves korunkban is nyugodtan fogunk biciklizni, és egészségesen fogunk élni.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai szekciónknak a témája a humor és egészség. Azt is el kell mondjam, hogy hogy jutott rám ez a szerep. Ez ilyen halmozati büntetés, mint utólag kiderült, mert amikor beszélgettünk, milyen szekció témák legyenek, akkor feltétlenül azért, mert mindig végig szoktam poénkodni egy-egy ilyen nagyon hosszú megbeszélést, közölték, hogy jó lenne, ha beszélnék egy kicsikét a humor és egészség kérdéséről, ami első hallásra egész jó ötletnek tűnt. Aztán elkezdtem kutakodni kicsikét, hogy hát mi az, ami kézzelfogható és megtalálható, mondjuk úgy a szakirodalomban, hogy tényleg lehessen is adni erről valamit, és egyre inkább megerősödött bennem az az elhatározás, hogy lehet, hogy vicceket kéne mesélni ez alatt az egy óra alatt, de azért félretéve a tréfát. Vannak azért nagyon nehéz téma, mert vannak dolgok, amik megfoghatóak, vannak dolgok, amik egyáltalán nem bizonyítottak, csak sejteni lehet róluk valamit. Az az érdekes az egész humor és egészség kapcsolatban, hogy nagyon sok helyen használják a humorterápiát, például Amerikában. Ugyanakkor az orvostudomány a humor vagy nevetés terápiát körülbelül olyan szinten kezeli, mint mondjuk a zeneterápiát. Tehát nagyjából így lehetne felvezetni ezt a témát. Azt elmondhatjuk, hogy a humorhoz nagyon szorosan hozzátartozik a nevetés, igaz? Tehát ha valami humoros, akkor nevetni szoktunk. Az is igaz, hogy a szervezet egészen komplexen reagál a humorra, hiszen nem pusztán egyfajta csatornán keresztül érkező ingerek tudnak bennünket mosolyra fakasztani, hanem van, amikor hallunk egy jópofa viccet, és akkor kezdünk el nevetni, van, amikor látunk egy karikatúrát, és ez fakaszt bennünket mosolyra, és hát van ugye mondjam azt, hogy a legősibb, vagy a gyerekkorunkra visszatekintve a legelső ilyen nevetésre való inger, az ugye nagyon sok esetben a csiklandozás, tehát a tapintás az, ami mosolyra fakaszt bennünket. Azért a humorral kapcsolatban készültek vizsgálatok. Ha ezek nem is olyan nagyon nagy esetszámú vizsgálatok, de mégis próbáltam azokat összeszedni, azt az egy-kettőt, ami hát olyan képalkotó eljárásra, vagy olyan vizsgálati módszerekkel készült, amelyek úgymond objektív, vagy kézzelfogható eredményeket adnak. Az egyik az ilyen a Stanford Egyetemnek az egyik tanulmánya, amelyben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le akkor, amikor nevetésre ingerel bennünket valamit. Erre a legegyszerűbb módszert választották, kiválasztottak önkénteseket, befektették őket egy MRI készülékbe, ugye ez a mágneses rezonancián alapuló készülék, ami nagyon-nagyon apró szeletekben képes az emberi testet feltérképezni. Ezek között már van olyan, amely egészen hát az agyi működést olyan szinten képes vizsgálni, hogy akár a neurotranszmitterek, tehát azoknak a kémiai anyagoknak a szintjén, amelyek a kommunikációért felelősek. És ezeket az önkénteseket belefektették egy ilyen készülékbe, és hát képregényeket, vicces képregényeket mutogattak nekik, és miközben ők ott jól el voltak ebbe a készülékbe, és mosolyogtak és kacaráztak, nézték azt, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le eközben. Egy biztos, hogy amit találtak, az az, hogy a nevetés és egyáltalán a humoros dolgok az agynak azon részeit stimulálja, az úgynevezett dopaminerg rendszert. Ugye a dopamin az egy szintén az előbb általam nagyon csúnya szóval említett neurotranszmitter, ami az idegsejt-idegsejt közötti kapcsolatok információ áramlásában játszik jelentős szerepet. Tehát a dopaminerg rendszert stimulálták, ami olyan érzésekért, folyamatokért felelős az agyban, amelyek az örömérzettel kapcsolatosak. Tehát ugye ilyen dopamin stimuláció ér bennünket, amikor például egy jót eszünk, vagy pedig mondjuk ilyen örömet okozhat mondjuk a szexualitás, vagy a szexuális élmény is. A másik ilyen vizsgálat, a Vanderbilt Egyetemnek a vizsgálata, ahol azt nézték, hogy milyen élettani reakciókat válthat ki mondjuk a nevetés, vagy a humor. 45 olyan önként jelentkező baráti házaspárral, vagy párossal vidám jeleneteket nézegettek, akik erre hajlandóak voltak, és közben mindenféle készülékeket aggattak rájuk, és mérték egyrészt az elégetett kalóriákat, illetve nézték azt, hogy például a szívfrekvenciában, pulzusban milyen változások következnek be. Egyrészt mondjuk, ha megnézünk egy komédiát, vagy egy humoros műsort, a televízióban, vagy hallgatunk a rádióban, akkor az tapasztalható, hogy a nevetés az 10-20%-kal megemeli a pulzusszámot, tehát gyorsabban fog verni a szívünk, és hát percenként, ugye nagyon pontos mérések szerint 1,3 kalóriát égettek el ezek az emberek. Itt az összehasonlítás kedvéért a dián szerepel az, hogy ha elmegyünk kocogni, akkor percenként 10 kalóriát égetünk el. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy durva számítások szerint, hogy vagy választunk egy 10 perces kocogást, vagy egy negyedórás röhögést, ugye? Tehát ez ismét egy új információ az egészséges életmód felé. No, van azért, ők is lebontak azért egy következtetés, az előbbi az csak az én fals következtetésem volt, de amit a kutatók találtak, az az volt, hogyha valaki egy éven át napi 15 percek, hát ők így fogalmaztak, hogy kuncog, akkor 2 kilót adhat le a kuncogás által, ugye? No, nézzük azért meg azt, hogy tulajdonképpen a nevetésnek milyen testi hatásai vannak. Hát ugye egyrészt, amikor nevetünk, akkor az arcunk mosolyra húzódik, ahol nagyon-nagyon sok kis izom dolgozik, izom zódik össze, ezzel is ugye hát a mimikánkat nagyon jól tudjuk fejleszteni. Végeztek olyan vizsgálatokat, ahol mérték a nyálban az immunglobulinok szintjét. Ugye az immunglobulinok felelősek azért, hogy a szervezet bizonyos számára veszélyesnek ítélt anyagokkal szemben fel tudja venni a versenyt, és azt találták, hogy a nevetés hatására ezeknek az immunglobulinoknak a szintje mérhetően megnő a nyálban. Ez azt jelenti, hogy a nevetés, a jó kedv az tulajdonképpen az immunműködést is javíthatja az emberi szervezetben. El lehet azt is mondani, ugye, hogy, és ez mindenki számára nagyon jól látható külső tünet, hogy vannak, akik úgymond sírva nevetnek, tehát a jó kedvükben elindul a könnyük. Ez azért van, mert egyrészt ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon sok arcizmunk dolgozik, miközben nevetünk, és ezáltal a könnycsatornák elzáródnak, viszont a könnytermelés fokozódik, tehát ezért van az, hogy nagyon sok esetben elkezd folyni a könnyünk ugye nevetés közben. Függetlenül attól, hogy a nevetés miatt vagy bánatunkban sírunk, egy dolog biztos, a maga a sírás, függetlenül attól, hogy örömünkben vagy bánatunkban csináljuk, stressz csökkentő hatású. Erről is majd fogunk a későbbiekben egy kicsikét beszélni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor magunkba tudunk nevetni hangtalanul, tehát legtöbbször ugye, hát ez a kuncogástól az egészen durva hangos röhögésig, tehát egészen széles ugye az a skála, ami jelentkezik ilyenkor, amikor az ember humoros dolgokat lát, vagy hall, vagy tapasztal. Emiatt a hangképzés miatt is számos más izmunkat is dolgoztatjuk. Egyrészt a rekeszizom ilyenkor, ami nagyon erősen dolgozik, ugye nevetés hatására, hiszen ahhoz, hogy ilyen hangokat ki tudjunk adni, ami sokszor a normál hát decibel szintek fölött jóval van, ahhoz egy nagyon erős haspréz kell, hogy a hangrésen keresztül, ugye a gégefőn és hát ugye a hangszalagokon úgy tudjuk keresztül préselni ezt a levegőt, hogy tényleg nagy hangot adjon. Nyilvánvalóan a fokozott belégzés-kilégzés miatt ugye a tüdő szellőzik, több oxigén kerül a vérbe, tehát azt is lehetne mondani, hogy ugye javul a vérkeringésünk mind a testben, mind az agyban, tehát a nevetés okosít is, bár ez egy megint általam hát levont, talán nem egészen adekvát következtetés. Mi történik az ereinkben? Az előbb említettük, ugye az egyik vizsgálatban nézték azt, hogy megnő a pulzusszám nevetés hatására. Tehát egyrészt ugye nő a pulzusszám, ezt már tudjuk. Megnövekszik a vérnyomás is az érben, csökken a vércukorszint, és a vizsgálatok, amiket végeztek, szerint felszabadul egy vegyület, az úgynevezett nitrogénoxid, amely értágulatot okoz. Tehát ez egy elég komplex folyamat, ami lejátszódik ugye az erekben. Viszont ami, hát főleg azok, akik talán már stressz tanfolyamon részt vettek, azok emlékeznek arra, hogy a Győzelem a stressz felett című tanfolyam is foglalkozik a nevetésnek, vagy megemlíti a nevetésnek a fájdalomcsillapító hatását. Ugye ott is megemlítik a Norman Cousins írót, akinek ugye van ez a bizonyos bestsellere, amit nagyon-nagyon meglepően sokan idéznek egyébként az interneten. Ez az Egy betegség anatómiája című könyv, ami azért volt úttörő a maga nemében, mert tulajdonképpen először írta le Huzinsz, aki kapott egy ilyen elég nagy fájdalommal járó degeneratív betegséget, hogy azt tapasztalta, hogy ha naponta 20 percen át intenzíven nevetett, tehát nyilvánvalóan ez azért a nevetés ez nem úgy történik, hogy fekszek az ágyban, nagyon súlyos fájdalmak között, és egyszer csak elkezdek nevetni, hanem ugye ezért valamit tenni. Van olyan is, de az már egy másik korkép. Tehát, hogy valamit azért ezért tenni kell. És azt figyelte meg, hogy ha naponta 20 percet intenzíven nevetett, akkor egy olyan 2 órán keresztül nyugodtan tudott utána aludni. Való igaz, hogy a nevetésnek vannak fájdalomcsillapító hatása is, hiszen egy orvos végzett egy vizsgálatot Texasban, ami arról szólt, hogy a betegeivel 20 percen át valami nagyon komikus és nagyon vidám műsort nézegetett, amin hát ugye haotáztak, és azt nézte, azt vizsgálta, és természetesen hát volt kontrollcsoport is, akikkel mondjuk nem vidám műsort, hanem valami hát ilyen szomorú, melankolikus műsort nézegetett, és azt tapasztalta, hogy azok, akik a vidám műsort nézték, azok lényegesen jobban bírják, vagy tűrik a fájdalmat. Azért hívják ezt ilyen manzsettás vizsgálatnak, mert hát a legegyszerűbb az volt, hogy a vérnyomást mérőnek a manzsettáját tette a karjukra, és hát a manzsetta felpumpálásával okozott tulajdonképpen nyomás vagy fájdalomérzetet, és ezt vizsgálta, hogy azok, akik vidám műsort néznek, azoknak a fájdalom küszöb ingerük is nő, legalábbis jobban képesek elviselni a fájdalmat. Hát most már tudunk egy csomó mindent arról, hogy a humor mit okoz a testünkben, mi az, amire talán lehet használni. Azonban mindenféleképpen el kell, hogy mondjuk, hogy a humor az a gyógyítás kezében, vagy az orvostudomány kezében lehet egy nagyon-nagyon jó eszköz. Ha nem is a végső terápia, de egy nagyon jó segítség arra, hogy hogyan lehet elmozdítani embereket a holtpontról, és itt azért gondoljatok mondjuk akár a szorongó, vagy a depressziós, a félelmektől teli emberekre, hogy hogyan lehet elmozdítani őket a holtpontról, illetve nagyon-nagyon fontos, és erről lesz egy kicsit később szó, hogy hogyan lehet az életminőséget javítani vele. Egy idézetet szedtem, illetve tettem ide. A mosoly egy olyan fény az arcodon, ami arról beszél, hogy a szíved a helyén van. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a mosoly és a jókedv, ez az idézet is arról szól, hogy a mosoly és a jókedv az nem a külső körülményektől függ. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ha a mosolyt, mint terápiát, vagy a jókedvet, mint terápiát akarjuk alkalmazni. Hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy attól függően vagyok jókedvű vagy rosszkedvű, hogy körülöttem a dolgok hogyan alakulnak. Na most az is egy nagyon érdekes megfigyelés, és ez is, erről is volt részben szó, hogy van részben szó a Győzelem a stressz felett című anyagban, hogy a dolgok attól válnak humorosakká, vagy kevésbé humorosakká, hogy hogyan éljük meg őket. Nagyon fontos kérdés például, amikor egy külső helyzet van rákényszerítve, hogy ezt hogyan éled meg. Tehát megtehetem azt is, hogy ütöm a kormányt, meg közben kiabálok, meg hadonászok, meg szidok mindenkit, kezdve a főpolgármestertől lefelé vagy fölfelé, de tehetem azt is, hogy miután azt mondom, hogy a körülmények hozták így, és nem tudok mit tenni, elkezdem egy kicsikét figyelni az embereket, hogy ők mit csinálnak ebben a helyzetben. Hihetetlenül vicces dolgok szoktak lenni, mert vannak, akik tényleg ütik a kormányt és üvöltöznek, ez önmagában vicces, nem nekem, nekem igen, nekik nem. Vannak, akik elkezdenek énekelni, vannak, akik keresztrejtvényt fejtenek, nagyon-nagyon jópofa dolgok sülhetnek ki ebből. Tehát lényeg az, hogy amit meg kell, hogy tanuljunk, hogy a dolgok tényleg attól válnak sokszor humorosakká, hogy ezt hogyan éljük meg. Az is nagyon érdekes, és ez is arra világít rá, hogy mennyire nem a körülmények határozzák meg, hogy mennyire vagyunk humor szempontjából jól vagy rosszul, hogy végeztek olyan vizsgálatot, ahonnan kiderült, hogy az amerikaiak, bár hát lényegesebben jobban él az átlag, mint 50 évvel ezelőtt, tehát az életszínvonal magasabb, mégsem vallják magukat boldogabbaknak. Elmondhatjuk azt, hogy a boldogság legalább 50%-ban elhatározás kérdése. Ezt már Abraham Lincoln is megállapította, hiszen ez az idézet ez tőle van, hogy az emberek olyan boldogok, amilyen boldogok akarnak lenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a humor és öregedés kapcsolatával. Végeztek szintén egy vizsgálatot, ahol megállapították, hogy a 6 éves kor alatti gyerekek naponta átlagosan 300-szor nevetnek. Tehát a nagyon türelmes és kitartó anyukákat és apukákat, nagymamákat szeretném erre kérni, hogy csatlakozzanak ehhez a vizsgálathoz, és kis jegyzettömbbel menjenek a gyerekek után, és strigulázzák, hogy hányszor nevetnek. De egy dolog biztos, tehát én ezt nem ellenőriztem le, hogy 300-szor nevetnek-e a 6 éves kor alatti gyerekek, de egy biztos, hogy mi felnőttek sokkal-sokkal ritkábban. Miért van ez? Azért van ez, mert ahogy öregedünk, a körülöttünk lévő dolgok egyre kevésbé lesznek humorosak. Ennek a fő oka az, hogy mi általában is rendszeresen globálisan nézünk dolgokat. Tehát, ahogy az előbb említettem, maradjunk a forgalmi dugó példájánál. Ha a forgalmi dugót nézem átlagosan, akkor azt mondom, hogy az egy borzasztóan idegesítő dolog, hiszen valahova haladok, oda szeretnék érni, és nem tudok, rajtam kívülálló okok miatt. A tanács az, hogy ha a körülöttünk lévő dolgokat, ugyanúgy, ahogy a forgalmi dugót megpróbáljuk részleteiben nézni, ha megpróbálunk figyelni azokra az apró dolgokra, amelyek nevettetni tudnak, akkor lényegesen jobban tudjuk átvészelni az öregedéssel járó humorvesztésünket. Én természetesen nem akarok itt ilyen, olyan tanácsokat adni, hogy most akkor a 6 éves kor felettieknek hányszor kell nevetni naponta, mert hajlamosak vagyunk elmenni olyan irányban, hogy a számok bűveletében éljünk. Tehát nekem ugye annak idején az volt nagyon furcsa, amikor voltak, akik elmesélték, hogy igazából csak akkor egészséges a táplálkozás, ha 36-szor rágom meg az ételt, mielőtt lenyelem, és ez nekem olyan furcsa volt, mert ugye számomra magának az étkezésnek az örömét veszi el, mert én általában 24-nél mindig eltévesztettem, és akkor el kell döntsem, hogy most ezt új falattal próbálkozzak, vagy hát akkor most ugye ilyenkor mi is legyen tulajdonképpen. Nagyon fontos az, hogy önmagunkon tudjunk nevetni, hiszen aki önmagán tud nevetni, az hamarabb felépül és tanul a saját hibájából, és amit már említettünk nagyon-nagyon sokszor, nagyon fontos, hogy az apró dolgokra figyeljünk. No, amiről én még gondoltam, hogy ennek kapcsán szeretnék veletek egy kicsikét beszélgetni, azért gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk, mert a szekcióknak az egyik legnagyobb lehetősége az, hogy ne csak én kiálljak, vagy valaki kiálljon és beszéljen, hanem legyen ez egy kicsikét interaktív. Engem az a kérdés foglalkoztat, nagyon sok ismerős arc van, hogy vajon, ugye beszéltünk a humorról, beszéltünk a mosolyról, beszéltünk a nevetésről, hogyan éljük, vagy hogyan élitek meg ezt a vallásos életben? Mondjuk a szombati nap kapcsán, ezt a mosolyt és ezt a humort, és ez azért foglalkoztat engem ez a kérdés, és nem könnyű, azt hiszem, de amíg gondolkoztok a lehetőségeken, vagy a válaszokon, addig azt szeretném elmondani, hogy nekem még most is a fülembe cseng, a Szigeti Jenő mondta annak idején, még a főiskola levelező szakán, amikor véletlenül rossz buszra szálltam, és valahogy ott tett le, hogy ő mondta ezt, hogy nagyon jól lehet látni mondjuk például szombaton, délelőtt azt a Székely Bertalan utca környékén jár, vagy a központi kápolna környékén járva, hogy ki az, aki adventista, és ki az, aki nem. Azért, mert aki a kutyáját sétáltatja, meg aki boltba megy, vagy csak a barátjához, az mosolyog, az jókedvű, az olyan látszik, hogy happy. Aki meg Isten tiszteletre, az ugye nagyon szépen föl van öltözve, de nagyon komoly, nagyon kimért, és nagyon szomorú arccal közelíti meg, ugye, hát azt a helyet, ahová öröm céljából fog érkezni. Hiszen itt mondjuk nyilván a mit tehetek kérdésre még oda lehetett volna írni ezen kívül azt, hogy nagyon-nagyon fontosak a baráti vagy kapcsolatok. És az embertársi kapcsolatok, hiszen nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Én számtalanszor jártam úgy, és hát talán ezt most elmondhatom, mert a feleségem is itt van, vagy lehet, hogy ezért nem mondhatom el, hogy a házasságunk kezdetén, mint hát minden fiatal párnak azért vannak nézeteltérései, amíg össze nem csiszolódnak. Főleg azért, mert a fiatalok ugye mindenki hoz otthonról egy apaképet, meg egy férjképet, meg hoz egy anyaképet, egy feleségképet, és ez nálunk nem mindenben egyezett. Tehát amikor kiderült, hogy nekem kéne vasoljam az ingeimet, meg a cipőtisztítás az az én feladatom, kizárólag, és ezt más nem csinálhatja, akkor ez úgy, az nekem úgy furcsa volt ez a dolog, és hát nyilvánvalóan nekem is voltak hát olyan elvárásaim, ami neki volt furcsa, mert otthon nem így szokott lenni. Na most ezek az életnek az apró dolgai, ezek nagyon idegesítőek tudnak lenni. Főleg akkor, hogyha az ember nem tudja a másikra, nem azt mondom, hogy rákényszeríteni az akaratát, de nem tudja meggyőzni. És akkor nekünk a szomszédunkban lakott szintén egy hasonló korú fiatal házaspár, és én emlékszem arra, hogy a Béla barátomhoz többször volt, hogy, és erről talán az Évi nem is tud, hogy amikor már nagyon ideges voltam, akkor átmentem a Bélához, és akkor elmondtam neki, hogy Béla, mondom, én nem tudom, hogy van ez, de hát mondom, ez katasztrófa. És akkor elmeséltem azt, hogy mit, nem abszolút lényegtelen dolog, ma már tudom, de akkor engem nagyon idegesített, és akkor Béla rám nézett, és azt mondta, hogy de figyelj, ez tényleg probléma. És akkor belegondoltam, és elnevettem magam, és mondtam, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember mellett vannak, vagy van körülöttetek olyan emberek, akik néha meggyőznek arról, hogy azok a dolgok, amik idegesítenek, amik a halálosan hát esetleg gyűlölni tudtok, vagy utálni, azok nem lényeges dolgok. Azok az életnek a lényegtelen dolgai, csak nyilván az emberbe rakódik hosszú-hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, és egyszer csak minden elkezdi idegesíteni. Ami a mindennapi életben is működik olyan szinten, hogy próbáljátok ki, hogy bementek mondjuk egy postára, vagy egy boltba, köszöntök, és rámosolyogtok a pénztárosra, vagy a postás kisasszonyra, vagy teljesen mindegy, vagy a nővérkére, aki az orvos mellett van, és a mosoly egészen egyszerűen, természetszerűleg egy olyan reflexet vált ki a másikba, hogy még ha előtte úgy is nézett ki, hogy vagy úgy nézett vissza rád, hogy nem voltál benne biztos, hogy nem ültem már többszörös emberölésért, ugye valamelyik műintézetben, de ha rámosolyogsz, akkor visszamosolyog. Na most igazából a nevetéssel kapcsolatban is van egy ilyen törvényszerűség, hogyha biztos jártatok már ti is úgy, hogy valaki mondott egy vicces dolgot, és akkor elkezdett nevetni a társaság. És úgy önmagát gerjesztette ez az egész, mert utána valaki mondott egy hétköznapokban egyáltalán nem viccesnek tűnő dolgot, és mégis dőlt mindenki a nevetéstől. Tehát inkább ezeknél a show műsoroknál én azt hiszem, hogy ezt a fajta reflex reakciót használják ki, amikor a mosolyt a nevetés fakaszt. Tehát gyakorlatilag ez amit áll inkább.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

0: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi
1: reménységünk Krisztus.
2: Mai adásunk első részében megvizsgáljuk Jézus Krisztusnak egyik úgynevezett végidei példázatát, amely írva található Máté evangélium a 25. fejezetének a 31-től a 46-ig terjedő versekben. Mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek majd a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik: Bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel emezén legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltak, és nem ruháztatok meg engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. A példázat első verseiben mindjárt leírva találjuk azt a pillanatot, amikor történik mindez. A 31. vers a következő szavakkal indul: mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében.